0: Kéreim az Úr Jézus Krisztusban. Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenetesen változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom. A Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel! Menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és böltöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljúta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és üle a porba. Ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elé.
1: És mondta az Úr Jónásnak másodízben: Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy,

Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az istentisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajöttünk. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron, szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvérei? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztal az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első igéjétől, az első megbízatásától.

Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget, földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az öt kenyerecskét és azt a két halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igen, csak hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az, új parókiába jövök, új területre jövök, tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja, de hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgálat! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népi? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté?

0: Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívatta. Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldötte Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában? Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népre. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk fele barátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus. Tudok-e úgy nézni, egy út szélén, egy árokban fetrengő felebarátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus. És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk. Aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pödöltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is, íge hirdetők, ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztult Ninivé. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánba bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkodásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid, hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni, és Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak: térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely eseménysorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét. Így remélte. De nem így történt. De a ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg. Olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és mi bennünk. Munkája a bűnbeismerést, munkája a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneit. Meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunk. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm állandó meghívottamat, Filip Lukács Istvánt is, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jézusról tanulmányozunk, Jézus cselekedeteiről, Jézusnak tanításáról, lépésről lépésre felfedezzük azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Jézustól tanulhatunk, azokat a rendkívüli dolgokat, amelyeket Jézus tett. Azokból vonjuk le a következtetést, és próbáljuk alkalmazni mindennapi életünkre azért, hogy gazdagodjon életünk, és boldogabb életünk legyen Isten áldásával. Jézus egy nagyon aktív életet élt, jött, ment, tanított, gyógyított betegeket, halottakat támasztott fel, prédikált. Ahogy közeledik Jézus szolgálatának a vége, azt látjuk, hogy Jézus tevékenysége nem lankad, hanem tovább munkálkodik, addig, ameddig lehetősége van rá. A Lukács evangélium a 10. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus tanítványokat küld, hogy valamit tegyenek. Lássuk, hogy miről van szó, ezért elolvasom a Lukács evangéliuma 10. részéből az első 12 verset. Majd megbeszéljük az itten leírtakat, és utána pedig befejezzük majd a 20. verssel, ahol a történetnek a záró gondolatait találjuk. Olvasom az első verstől. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondta azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, íme én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad, ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok, még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük. Mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz a ma napon, hogy nem azé a városé. Megállunk egyelőre a bibliai rész olvasásával, és rögtön az első versre térnék, ahol azt olvastuk, hogy Jézus másokat is rendelt, azaz 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahova ő menendő vala. Tudjuk, hogy Jézusnak a szolgálata közeledik a végéhez, már egyre kevesebb hely az, ahova menni fog, de azt látjuk, hogy még mindig vannak azért helyek, ahova ő tervez utazni, és ahova el szeretne jutni. Viszont honnét van ez a 70 tanítvány? Tudjuk, Jézusnak ott volt a 12 aktív tanítványa, körülötte volt szinte mindvégig, amíg ő tevékenykedett, de itt Jézus 70-et küld el. Ki ez a 70? És van-e jelentősége annak, hogy 70 tanítványt küld el Jézus?
2: Az Isten világa egy nagyon hierarchikus, mérnök ilyen pontos és megszervezett világ. Az Ószövetségben, amikor a Jóisten rendeletet ad arra, hogy hogyan szervezzék meg az Izrael népét, Mózes körül a 12 törzsből nyilván 70 vezetőt emelt ki Isten, akik még a hegyre is felmentek Mózessel, legalábbis egy bizonyos pontig, a Sínai hegyre, akik részt vettek a zsidó nép vezetésében, és később, amikor Jézust elítélik, már az új szövetség időben, a Sanhedrin teszi meg ezt, ez a szó, a Sanhedrin éppen ezt jelenti, hogy a 70, tehát a 70 vénnek a tanácsa. Szóval a 7-es számnak, amely a tökéletesség száma, tulajdonképpen a 10-es szorzójával találkozunk itt, és ugyanezt, mint említettem, meglátjuk, megtaláljuk az Ószövetségben is, a 70 ember volt az, aki 70 vén, aki vezette a zsidó népet. Természetesen, hogy megvoltak a törzsfők, a 12 törzsfő, lásd, 12 kémet küldött ki Kanaán földjének megszemlélésére. Tehát ez a 12-es, illetve a 70-es az Ószövetségben is jelen van már. Jézus ezt a rendet követi, így választ magának ki először 12 tanítványt, utána meg kiválasztja 70-et. Egyébként a hagyomány szerint a Mózes első könyvében, az első genealógia, amikor megjelenik, a népek, a nemzetek, világ népeinek, nemzeteinek a száma szintén 70. Szóval a zsidóságban hagyományként úgy élt, hogy tulajdonképpen a világnak 70 nemzete van. 70 felé választotta a Jóisten a föld lakóságát. Tehát ez a 70-es szám, ez ott él bennük, és Jézus most ennek megfelelően 70-et választ.
1: Mi volt ennek a 70-nek a küldetése? Keveset látunk arról, hogy mit kellett prédikálniuk. A 9. versben olvassuk, hogy gyógyítsátok a betegeket, kik ott lesznek, mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Kevés utasítást találunk arról, hogy mit prédikáljanak, azon kívül, hogy Jézus azt mondja, beszéltek arról, hogy itt az Istennek országa, hogy elközelített az Istennek országa. Mi volt az üzenetük? Az Isten országának eljövetele egy valóság volt már akkor, abban az időben? Ezt kellett elmondaniuk? Vagy az Isten országa olyasmi, amit még mindig várunk, ami ezután fog eljönni?
2: A 20. század teológusai közül egyesek nagyon pontosan ráéreztek az evangéliumnak el feszültségére, hogy az Isten országa már eljött, és még nincs itt. Tehát ez a már, és még nincs itt feszültség az Isten országa körül. Mindkettőre tudnánk igeverseket felsorakoztatni. Például megkérdezik Jézust a tanítványok, hogy mikor jön el a te országod, és Jézus erre azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van. Már eljött. Vagy más oldalon Jézus elmondja egyértelműen, hogy az ő országa nem csak így spirituálisan jön el, hanem a Máté evangélium a 24. fejezete részletesen leírja azt, hogy eljön az Isten országa hatalommal, minden szem meglátja Jézust, ahogy visszajön, ugyanúgy, ahogy elment, szemmel láthatóan ment el, úgy jön vissza, akkor a teljes átalakulás következik, úgy a természetben, mint az emberi természetben, az emberi test megújul az Isten képmására. Tehát ez a feszültség, hogy már itt az Istennek országa is még nem jött el, jelen van az evangéliumokban, sőt az evangéliumoknak egyik fő mondani valója. De már az is nagy dolog volt, talán a legnagyobb dolog az, hogy már itt volt az Istennek országa. Mert a király belépett, ezért a korábbi bitorló kénytelen teret engedni, visszavonulni, és minden egyes gyógyítással, minden evangéliumi megerősödéssel, minden bűn feletti győzelemmel amely Jézus munkássága, illetve a tanítványok munkássága során is bekövetkezik, az Isten ország egy-egy lépéssel előbb haladt. Szóval ezt valahogy képben úgy látnám, hogy eljött a hódító, már itt van, és lépésről lépésre hódít magának, teret nyer magának. És amikor ez a hódítói munka befejeződik, akkor eljön a maga dicsőségében, ugyanúgy, ahogy a hódítás után egyes királyok diadalmasan beszoktak vonulni, akár abban a városban, amelyet legyőztek, vagy pedig a saját fővárosukban az illető városból vitt foglyokkal. Nos, Jézus Krisztus második eljövetele az ehhez hasonlítható, viszont a hódítás az már elkezdődött, és akit meghódított, ő már az Isten országában volt, van.
1: Ezt a képet érzékeltette Keresztelő János is, amikor előkészítette Jézus érkezését, és úgy jelentette be, hogy elközelített Istennek országa. Valamint hasonlítható e tanítványoknak szerepe, persze, hogy kisebb méretben a Keresztelő János szerepéhez, csak hogy ők most külön helyiségekbe, városokba mentek el, hogy bejelentsék a hódítónak az érkezését. Mert Jézus olyan városokba küldte el őket, ahova ő menendő volt, tehát ahova tervezett menni. És valamilyen formában előkészítették Jézusnak az útját.
2: Ha megfigyeljük a Keresztelő János tanítását, ugyanez volt. Térjetek meg, mert elközelítetett az Isten országa. Jézus, ő maga is ezzel kezdi az evangelizálását, hogy eljött az Istennek országa, elérkezett hozzátok, és ezt adja a tanítványai szájába is, hogy ezt hirdessétek. Ilyen tekintetben is, az üzenet tekintetében hasonlítható a János szolgálatához, a 12-nek a munkássága. Másrészt, amit említetted, útkészítők. János így mutatja be magát, illetve így hirdeti meg az ő szolgálatának a lényegét, hogy készítsetek útat az Úrnak, meg én egy útkészítő vagyok, annak az útját készítem, aki jön a pusztában. És 70 is Jézus orcsája előtt megy. Azt olvassuk, hogy a 10. fejezet első versében, hogy Jézus orcsája előtt megy, tehát elmennek valahova, ahova majd Jézus jönni fog. Előkészítik a munkát. Ebben is nagyban hasonlít az ő szolgálatuk. Amiben eltér a 70 tanítványnak a szolgálata, ugye a Keresztelő Jánosétól, mint a 12-től, az az, hogy sokkal szélesebb körű. Nem csak, hogy többen vannak, hanem a földrajzi terület a küldetésüknek is nagyobb. Ugye itt a 9. fejezetben arról tanultunk, hogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, Samárián megy át. És az ezt követő időt Jézus már nem Galileában tölti, hanem Samáriában, Péreában, a Jordántól túleső részen, Jeruzsálemmel szemben. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a 70-et most, amikor kiküldi, Samáriába is küldi. A Máté evangélium a 10. fejezetében még beszélgettünk arról, hogy kiküldte Jézus a 12-t, ott viszont szigorúan megparancsolta nekik, hogy samaritánusok útjára ne térjenek, hanem előbb hirdessék az evangéliumot az Izrael háza elveszett juhainak. Most a rendelettel nem találkozunk, szabadon mehetnek a samaritánusok közé, sőt valószínű, hogy menjük is kellett, és igazából ott vagyunk már a samaritánusok között. Tehát egy szóban azt mondhatjuk, hogy a Jánoséhoz is, a 12 tanítványéhoz viszonyítva, a 70 tanítvány száma, tehát számbeli túlsúlya az előzőkhez viszonyítva, és földrajzi szempontból nézve az ő tevékenységüknek a szintere, sokkal kiteljesedettebb. És jelzik, hogy az Istennek országa nő, és ugye azóta elért hozzánk. Tehát természetesen, hogy növekvőben van az Istennek országa és az evangélium.
1: Említetted Keresztelő Jánost, azaz a beszélgetésben említettük mindketten Keresztelő Jánost, említetted a 12 tanítványt, akiket Jézus hasonlóan elküldött, viszont más feltételek között. Most pedig itt van a 70, akiket Jézus elküld, tehát ebben is azt látjuk szemléltetve, hogy az Istennek országa az növekedik, az terjed. Mégis a második versben azt mondja Jézus ennek a 70-nek, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, tehát habár ők szaporodnak, mégis azt mondja Jézus, hogy a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mi ez az aratás? Mik a munkások? Miért jelképeznek? És milyen munkát kell elvégezniük, amire Jézus utal?
2: A Máté evangélium a 13. fejezetében felelhető példázatokban azoknak egyikében Jézus azt mondja, hogy a szántóföld a világ. Ha a szántóföld a világ, akkor az aratnivaló terület, vagy az aratási terület is a világ kell legyen. És Jézus mielőtt visszamegy az atyához, így szólítja meg a 12-t, és valószínű a velük lévő 500-at, akkor már sokkal többen vannak. Ugye erről az 500-ról Pál apostol ír a Korintusbeliekhez írott levélben, amikor a feltámadás valóságáról beszél, 15. fejezetben, az első levél 15. fejezetében, hogy és Jézus egy alkalommal megjelent több mint 500-nak. Valószínű, hogy ez az alkalma a Jézus mennybe menetelének az alkalma lehetett, vagy közvetlen előtte valahol Galileában. Péternek is ugye ezt mondja, hogy menj fel Galileába, és ott majd találkozok veled a feltámadásom után. És ha Jézus ekkor elmondja az 500-nak, akkor az azt jelenti, hogy a 70-hez viszonyítva jelentősen megnőtt már az evangéliumot befogadó és az evangélium üzenetét kétséggel hirdetőknek száma. És akkor elmondja nekik azt, hogy a szántóföld a világ, tehát elmenvén szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát természetesen, hogy ez a szám még mindig nagyon kicsi, és Jézus ma is hívogat. Sőt, ez a szám ez olyan kicsi, hogy nem is tudnák elvégezni maguk, ezért a tevékenységüknek egyik fontos része nem is az, hogy megduplázzák a munkájukat, hanem hogy megsokszorozzák az imádságukat, és abban kérjék az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ma is lehet, hogy kedves a rádióhallgatókba méltán felébred a gondolat, hogy akkor engem is hív, téged is hív Isten a 70 után minden bizonnyal. Tehát Isten hív. Viszont arra is hív, hogy kérjük az Istent, hogy küldjön még az ő aratásába aratókat.
1: A harmadik versben azt mondja Jézus, hogy elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Mire számíthattak ezek a tanítványok, milyen fogadtatásban lesz részük? Itt Jézus több utasítást is ad a későbbiekben, hogy mit tegyenek, hogyha békességgel fogadják őket, mit tegyenek, hogyha nem békességesen fogadják őket. Mire számíthattak? Hogyan fogják az emberek, ezek a városok fogadni a hódító, az Úr Jézus Krisztus munkásságát megelőző küldötteket?
2: Azt kérdezi Jézus egy alkalommal a tömegtől, a zsidó előjárók jelenlétében, hogy a proféták közül a ti atyáitok kit nem üldöztek. És erre nem tudnak neveket felsorolni, hiszen az ószövetségi proféták közül mindegyik rendes üldözést szenvedett a nép részéről. És ez már elég kellett volna legyen a tanítványok számára, akik az apostoloknak és a profétáknak az alapkövére építettek, hogy tudatosítsák magukban, hogy ugyanez a sors vár rájuk is. Emellett Jézus elmondja azt is, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő uránál, ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Szóval Jézus előre figyelmeztette a tanítványait annak a világnak a zártságára, az elzárkózására, amelybe őket általában küldte. Ugyanakkor meglepő az, hogyha a Máté evangélium a 10. fejezetére gondolunk, hogy a tanítványok milyen lelkesedéssel térnek vissza a szolgálatból, és egyáltalán nem beszélnek arról, hogy őket nem fogadták be. Minden bizonnyal Jézus az első útjukat, az isteni kegyelem úgy rendezte, hogy az ne kudarc legyen számukra, hanem az egy örömélmény, egy sikerélmény legyen számukra. És ma is nagyon fontos az, hogyha egy tapasztaltabb tanítvány maga mellé vesz egy újat, egy kezdőt, akkor lehetőleg olyan területekre vigye el, ahol tapasztalatokban, pozitív tapasztalatokban van része. Mert mondjuk egy kezdő szolgálattevőt, akár egy olyan gyülekezetbe, vagy akár egy olyan misszióterületre kiküldeni, ahol nem tudja megkóstolni a sikernek az élményét, az örömét. Ez nem bölcs dolog. Igazából olyan helyekre kell a kezdőket vinni, ahogy Jézus is vitte, hogy legyen alkalmuk, idejük megkóstolni az örömöt, az áldást. De nyilván azt követően elmondja Jézus, hogy ugyanarra a sorsra számíthatunk, mint ő, és a tanítványoknak bőséggel kijutott a Krisztus szenvedéséből, de bőséges volt a vigasztalásuk is, a vigasztalódásuk Isten által.
1: Köszönöm szépen, álljunk meg most egy zenei szünetre, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Elhangzik a Jézus utasításai között egy nagyon érdekes figyelmeztetés, utasítás a 7. vers végén. Azt mondja Jézus, ne járjatok házról házra. Mire utal Jézus itt? Ez egy olyan munkamódszer, amit egyáltalán nem engedélyez Jézus, vagy ezzel az alkalommal más volt a kiküldött tanítványoknak a küldetése, és azért nem volt alkalmas ez a házról házra való járás, hiszen tudjuk, hogy napjainkban is vannak bizonságtevők, akik Jézusról akarnak bizonságot tenni, missziómunkát akarnak végezni, elmennek különböző falvakba, ahol nem ismerik az embereket, elmennek azért, hogy bizonságot tegyenek Jézusról, Isten országának közelettét hirdessék, és házról házra mennek, hogy megkeressék az embereket ott, ahol vannak. Jézus ez alkalommal itt azt mondja a 70-nek, hogy ne járjatok házról házra. Ez egy általános tilalom, vagy a 70-nek szólt ez az utasítás?
1: Én ebből inkább a 70 tanítvány elszállásolását olvasom ki. Szóval, hogy hol tartózkodjanak egy településen. Mert azt nem várhatták el, és nem is lett volna sem jogos, sem pedig logikus, hogy ők bezárkozzanak egy házba, és ott várják, hogy majd hozzájuk jönnek, jöjjenek a betegek, és meggyógyítsa őket. Tehát az egész Jézusi

0: A szándék az Ószövetségben az Izrael népével, hogy ők a világ közepe lesznek, és mindenki eljön hozzájuk, és meglátja, hogy milyen hatalmas dolgokat tesz velük az Isten. És meg is történt ez számtalan alkalommal, ugye Salamonhoz eljött Séba királynője, akkor egyik kiemelkedő uralkodója, hogy lássa, hogy tényleg úgy van a bölcsessége, mint ahogy hallott ő felőle, vagy Ezékiás királyhoz eljött a Babilonnak a küldöttje Merodák Baladán, mert hallotta, hogy meggyógyított őt az Isten. Tehát az Ószövetségben valóban ez működött, hogy eljönnek a népek, sőt, ígéretként találkozunk ezzel, akár Ézsaiás könyvére, hogyha gondolunk, hogy eljön minden nép az Úr hegyére, és azt mondják, hogy hallottuk, hogy ti nálatok van az Isten, az Istennek az igazsága, vagy minden zsidó férfit megragad 10 pogány, mert hallották azt, hogy náluk van az Isten, tehát hogy jönnek. Viszont Jézus, ő már ment. Attól a pillanattól kezdve, hogy ő kijött a mennyei komfortból, lejött erre a földre. Aztán elhagyta a Názáretet, és körbejárt a Galileában. Vagy kiküldi a tanítványokat a Galilea településeire, illetve most a 70-et azon túl is. Tehát ez egy ilyen küldetés, egy kifele való lépés. Menjetek el! Ezzel zárja is Jézus, hogy elmenvén széles a világra. Nem hiszek is, nem evangéliumi már az ígéret, amit egyes emberek ígérgetnek, hogy ha úgy élünk, ahogy kell, majd az emberek eljönnek hozzánk, és megkérdezik, hogy és mint van az Istennek a dolga. Mi nem rejtőzködhetünk el. Nekünk a világban van a helyünk. Nyilván, hogy ebben az időben most egy kicsit nehezebb ezt a helyet megtalálni a világban, amikor maga a világ bezárkózik. Szóval itt inkább azt olvasom ebben a 7. versben, hogy ami a szállásukat illeti a tanítványoknak. Ha valahova elmennek, ne menjenek, ne házoljanak, hogy egyik este egyik háznál szállnak meg, a másik este a másik háznál. Legyen nekik egy intimitásuk is, ahova visszavonulnak, egy család esetleg ezzel azonosulni fog, de sem az ételért, sem pedig a jobb ellátásért ne járjanak házról házra, hanem állapodjanak meg egy településen oda, ahova Isten kiküldte őket, illetve ahol befogadják őket nyilván.
1: Igen, azt látjuk, hogy Jézus arra is utasítást ad, hogy ennivalót ne tegyenek, erre ne készüljenek, mert méltó a munkás az ő bérére, és ebben a kontextusában világos, hogy erről van szó, hiszen ételről, ivásról beszél, arra, hogy egy ház befogadja őket, és akkor ott mindenük meg lesz, amire szükségük van. Mire számíthattak ezek a tanítványok? Már részben említettük és beszélgettünk róla, hogyha valamely városba bementek, mondja Jézus, és befogad titeket, a békességetek szájon, a házra, ahol befogadnak, ha egy városba befogadnak, ott egyétek, amit előttük beadnak. Azt látjuk a 9. versben, hogy a küldetése a tanítványoknak nagyon pozitív, és egy nagyon jó hírt visznek azzal, hogy beszélnek Jézus Isten országának közelettéről, elérkezéséről. Ezen kívül gyógyítják a betegeket. Ma is az örömhír, az evangélium az, amit az embereknek hirdetni kell. Miért van mégis az, hogy sokan félnek az evangélium hirdetőitől? Amikor meglátsz két embert, beszél a Bibliából, vagy Bibliát fog a kezében, akkor úgy az emberek elkerülik őket. Miért változott meg? Miért látják negatívan az emberek azt, ha valaki a Bibliából beszélget valakivel? És lehetne tenni valamit? Hogyan változhatna meg az emberek gondolkodása? Hiszen az Isten igaz tanítványa nem becsapni akarja az embereket, hanem egy jó dolgot akar vinni neki, olyasmit, ami megváltoztatja az életét, olyasmit, amivel gazdagabbá teszi az ember életét. Olyan üzenettel érkezhet a missziómunkás, az evangélium hirdetője, ami békességet hozza az emberek családjába, és valóban szükségük van arra, hogy ez bekövetkezzék. Mégis miért zárkoznak el, miért tekintik előítélettel ezeknek az embereknek a munkáját napjainkban. És valószínű, hogy akkor is voltak, akik hasonlóan

0: lettek, hiszen Jézus utalt rájuk.
1: Mégis azt mondom, hogy a mai világunk bizonyos szempontból rosszabb, mint az akkori világ volt. A következetlensége adja ezt a negatív jelzőt. Mert ugye posztmodern vagy poszt-posztmodern világban élünk, amelynek az egyik jellemzője az, hogy elfogadjuk a másságot, a kisebbséget befogadjuk, készek vagyunk meghallgatni a más véleményt, és ez minden tekintetben hangsúlyt kap, legyen szó szexuális orientációról, vagy újabban genderelméletekről, vagy tehát az emberek gyakorlatilag sokkal nyitottabb hozzáállást vallanak. De nem feltétlen tanúsítanak. Mert e nagy nyitottságban a kereszténység, a keresztény tanítás lassan kisebbségbe került. És miközben mindenki irányában nagy a tolerancia, azt tapasztaljuk, hogy az igével szemben, az Isten igével szemben egyre kisebb a tolerancia. Tehát hirdetjük azt, hogy mindenkit meg kell hallgatni, és tulajdonképpen az ige hirdetőjét, az Isten beszédének, a Bibliának a tanítását egyre nehezebben fogadja el az ember. Egy kicsit oda jutottunk, hogy azt hirdetjük, hogy elfogadjuk a másságot, csak ez a másság éppen ne Jézus legyen. Vagy akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emberek szívesen elhisznek ma bármit, csak ne legyen megírva a Bibliában.
0: Azért nagyszerű volt ezeknek a tanítványoknak a küldetése, hiszen hatalmat kaptak arra, hogy betegeket gyógyítsanak, és ez valami rendkívüli. Most már természetesen, hogy a betegségnek a skálája is nagyon nagy, és sok nemű beteg van, viszont meglátni valakinek a gyógyítását, az valami fantasztikus dolog, és Istennek neve legyen áldva minden egyes gyógyulásért. Abban az esetben, ha visszautasították őket, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy a port is törjék le a lábukról, azaz, hogy ezt mondják az ott lakóknak, hogy még a port is letöröljük magunkról. Minek volt az a jelentősége? Mi jelentősége volt annak, hogy a port letörölték magukról? Ez valamilyen átok volt, vagy egy jelképes cselekedet, amit ők jobban értettek, mint mi, amikor keressük, hogy porttal alakítsuk az utcákat?
1: Hát, ha önmagában az egyik ember mondjuk leseperni a másik előtt magáról a dolgokat, vagy a másikról ráragad dolgokat, ez eléggé visszataszító és negatív gesztusként hathat. Viszont gondoljunk csak arra, hogy ezek a tanítványok nem magukat képviselték, és az elutasításuk sem az ő elutasításukat jelentette. Az Isten országának evangéliumát, a Teremtő Istent, a mindenek tulajdonosát képviselték, Jézus Krisztust, a mindenek megváltóját képviselték, az Isten egyszülött fiát. És hogyha egy település elutasította az üzenetet, tulajdonképpen nem a tanítványokat utasították el, hanem magát, az élő Istent, magát, az élő Istennek fiát, Jézus Krisztust vetették meg. És azért, hogy felfogja az illető település azt, hogy tulajdonképpen milyen negatív hozzáállást tanúsítottak, illetve hogy mennyire súlyos az a tettük, ahogy elutasították az evangéliumot, ennek kifejezésére rendeli Jézus ezt, hogy még a port is törőjétek le a lábotokról. Tehát, hogy ti fejezzétek ki akkor egy ilyen közösséggel, hogy akkor nektek sincs semmi közöttök hozzájuk. Tehát amennyiben ők nem fogadják az evangéliumot, nem akarják, hogy közük legyen az evangéliumhoz, annyiban fejezzétek ki, hogy ti annyira azonosultatok az evangéliummal, hogy akkor ti sem, illetve az evangélium ura sem tud sors közösséget vállalni az ilyen emberekkel. Jézus Krisztus mindenkivel azonosult, mindenkit elfogadott, befogadott, nem volt személyválogató, viszont azokat, akik az evangéliumot visszautasították, az Istennek evangéliumát visszautasították, azokkal már nincs mit kezdeni. És az emberiségnek nem az a baja ma, hogy vétkezett úgy általában. Illetve ez is egy nagy baj, hiszen a bűn zsoldja a halál. De erre Isten megoldást hozott az ő fiában, Jézus Krisztusban. És senki sem azért hal meg ma, mert valamikor vétkezett. Nem, hanem egyes emberek azért jutnak az örök pusztulásba, mert az evangéliumot utasították el. Jézus Krisztust, a gyógyszert, a megoldást utasították el. És kifejezi ezáltal azt, hogy tulajdonképpen annak az embernek, aki az evangéliumot utasítja el, Istennek már nincs más megoldása. Az evangélium az utolsó eszköz, az utolsó fegyver Isten kezében. És
0: vagy mondhatni azt, hogy az egyetlen lehetőség, ugye? Az egyetlen lehetőség az ember megváltására.
1: A megváltása nyilván, hogy igen, arra, hogy az emberek magukba szálljanak, azért sokféleképpen megszólította az Isten az embert már mostanig, csapásokkal, természeti katasztrófákkal, vagy éppen egy személyes nehézséggel, és sokszor is sokféleképpen szólott az Isten az embernek, de az utolsó üzenete a bibliai leírásban is azt látjuk, hogy közvetlen Jézus eljövetele előtt az evangélium üzenete lesz. Ez még tisztább a Jelenések könyvének 14. fejezetében, ahol azt találjuk, hogy Jézus eljövetele előtt az utolsó üzenet az örökkévaló evangéliumnak a hirdetése. És aki ezt elutasítja, az menthetetlen. Tehát menthetetlen az az ember, aki a Jézus Krisztus evangéliumát elutasítja, visszautasítja.
0: Azt mondja Jézus itt, és most már egy picit előreugrok a 16. versre. Azt mondta a tanítványoknak, akiket kiküldött, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Ez azt jelenti, hogy nagy felelősség elfogadni, vagy elutasítani az evangéliumot, hiszen, ahogy említetted, egy óriási lehetőséget, vagy talán az egyetlen lehetőséget is visszautasíthatjuk, amit, vagy az utolsó lehetőséget arra, hogy Isten megszólítson bennünket. Ugyancsak a tanítványoknak való utasítás közben Jézus elmond néhány jajt a 13. versben. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsaida, mert ha Tírusban és Sidonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tírusnak és Sidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néktek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pukolig fogsz lealáztatni. Mit akart Jézus itt mondani ezekkel a jajokkal, és mi volt a gond ezekkel a városokkal?
1: Sőt, engedd meg, hogy még a 12. verset is ide idézzük, hiszen a legismertebb képet idézi. Mondja Jézus, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz azon a napon, mint hogy ezeknek a városoknak az állapota. Ugye Sodomáról tudjuk azt, hogy a bűn meleg ágya volt, a bűnfészke volt, a szodomizmus, ugye, tehát az elszabadult bujasságnak, a szexuális szabadosságnak a színhelye és jelképévé is vált. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy egy bizonyos kontextusban az egyik erdélyi magyar hírlap, főhírlap megjelentetett egy ilyen teljes buta cikket, hogy a szodomizmus az nem a szexuális szabadosságot jelenti. Aztán nyilván, hogy egy bizonyos alkalomra jelentette meg ezt a cikket, és mikor az alkalom lejárt, utána szépen elnézést kért a cikk tartalmáért, mert valóban butaság volt a szodomizmust, nem a szexuális szabadossággal társítani. Tehát visszatérve, ugye a szodomizmus, Sodomának a buja magatartása, a bujasága a bűn jelképévé vált. És azt mondja Isten az ígéjében Jézus Krisztus, de van ennél rosszabb. Melbevágva ez a kép, hogy hát lehet ma rosszabb egy állapot, mint a Sodoma állapota? És igen, azt mondja, felsorakoztatja, hogy kiknek, azoknak a városoknak, ahol Jézus Krisztus tevékenykedett. Tehát például Jeruzsálemnek az állapota sokkal rosszabb volt, mint Sodomának az állapota, mert az Isten fiával, az élő Isten fiával, Jézus Krisztussal találták szembe magukat, és őt utasították el. Sodomában, idézőjelben mondom, csak egy küldöttet, ugye, Lótot. de itt az élő Istennek fiát szemtől szembe. Szóval Jézus egy kicsit sokkolni is akarta, és akar ma is bennünket, hogy gondoljunk bele, hogyha mi keresztények, akik hallgatjuk, olvassuk a Szentírást, és nem vesszük mérhetetlenül komolyan, rosszabb állapotban vagyunk, mint Sodoma és Gomora. És igazából Jeruzsálemnek is, amely elutasította Jézust, rosszabb állapota lett, és keményebben megfizetett, mint a Sodoma és Gomora elsüllyesztett városai. Hát ott megégtek. Itt viszont milyen ostrom alatt volt Jeruzsálem, milyen bezártságban, hogy Józsefus Flavius feljegyzi azt, hogy az asszonyok megfőzték és megették a gyermekeiket. Szóval amennyivel nagyobb volt a bűnük, annyival volt nagyobb a büntetésük is. És Jézus ezt szeretné, hogyha megszívlelnénk mi is ma, ezért is szeretne sokkolni, hogy azzal az igével, amelyet kaptunk az evangélium igéjével, sokkal felelősség teljesebben bánjunk, sokkal inkább komolyan vegyük annak a megélését és a hirdetését. És ugye találkozunk Korazinnel, meg Betsaidával, Galilea városaival, ahol Jézus tevékenykedett, egy ideig befogadták őt, aztán bekövetkezett ott is a galileai válság, amikor Jézus elmondja, hogy ő nem földi kenyeret és boldogságot jött hozni, hanem az Isten igéjét, az életnek a kenyerét, ők is elfordultak tőle, és utána mondja, hogy Tirusban és Sidonban, ezek a föníciai városok, ugye, ahol Jézus is megfordult, sőt, megfordult valamikor Illés próféta is, aki nem kapott helyet Izraelben, de kapott helyet Sidonban, Sareptában, több hitet talált ott, mint amennyit talált a saját nemzete között. És Jézus erre mondja azt, hogy igen, vannak nem vallásos közösségek, ahol ha megjelenik az Istennek igéje, sokkal több megbecsülést kap, mint a vallásos, vagy éppen a keresztény közegben. Tehát ez is egy sokkoló, egy melbevágó kép kellene legyen, és mélyen elgondolkoztató számunkra, hogy nem-e azt mondaná ma Jézus, hogy Korazim és Betsaide helyett, hogy de te X gyülekezet, vagy Y közösség, a pokolig fogsz megaláztatni.
0: Köszönöm. Egy kis zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Hadd menjünk tovább akkor, és lássuk, hogy hogyan végződik a története ennek a kiküldött tanítványoknak. A 17. verstől olvasom a 20. versig a Szentírást, a Lukács evangélium a 10. fejezetéből. Visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondta nékik, látám a sátán, mint a villámlást lehullani az égből. Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Milyen tapasztalattal tértek vissza ezek a tanítványok, akik Jézus nevében ilyen nagy csodákat tettek?
1: Ugye említettük már korábban, hogy Istennek erre gondja volt. Akár csak a 12 kiküldésekor, itt is Istennek gondja volt arra, hogy előbb megkóstolják az evangelizálásnak az örömét, az abból való sikerek boldogságát, és megtapasztalják az Isten hatalmát, ahogyan nagyszerűen, nagyméretűen dolgozik bennük. Istennek erre gondja van. Figyeljük meg, minden alkalommal Isten, amikor valakit elhív az elején, megerősítő jeleket, tapasztalatokat ad az embernek. Például, amikor Gedeont ugye elhívta, ő egy bírója volt Izraelnek, Gedeon jelt kért. Kitette a gyapjút a szárazra, vizes lett a gyapjú, a föld körülötte száraz maradt, utána megfordította, legyen száraz a gyapjú és vizes körülötte a fű, és Isten adott jelt. Vagy Mózesnek, amikor azt kérdezte a küldetésekor az égő csipkebokornál, hogy milyen jelt adsz nekem, hogy velem leszel. Ugye tedd be a kezed a melletbe, beteszi, kiveszi, poklós, visszahelyezi, tiszta a kéz, megtisztult, eldobja a kígyót, eldobja a botot, kígyóvá lesz, megfogja a farkát, ismét bottá válik. És sorolhatnánk a tapasztalatokat, Isten az elején az embernek ad tapasztalatot, és hagyja magát próbára tenni. És arra szeretnék bátorítani minden kedves hallgatót, akik esetleg még nem szereztünk a mindenható jó Istennel tapasztalatot. Ha tényleg őszinték vagyunk magunkban, és végig gondoljuk az életünket, és azt mondjuk, hogy hallottunk Istenről, de úgy nem találkoztunk vele. Bátran kérhetünk az Istentől tapasztalatot, mert a hit út elején, kezdetén megerősít bennünket ezek a tapasztalatok által, hogy bemutassa magát. Ha nem kérkedően boncolgatjuk őt, hanem hittel, és kérünk ilyen tapasztalatokat, bízhatunk benne, hogy megadja. Ezt találjuk itt a tanítványok esetében is, hogy a szolgálatuk elején vannak, és a Jóisten ad nekik egy ilyen berobbantó tapasztalatot, hogy legyen mivel elinduljanak. Egy kicsit olyan, mint a házasságban a szerelem, hogy az elején kell legyen valami jó, ahhoz, hogy az ember végig tudja vinni a szeretetnek az útját, végig tudja járni a nehézségekben is. Tehát így indul el, így indítja el Isten az ő gyermekeit.
0: A tanítványok visszatérnek, nagy az öröm, mesélik Jézusnak, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk. És Jézus azt mondja itt többek között, hogy látta sátánt lehullani az égből, mint villámlást. Mikor hult le sátán az égből? Mi az, amit Jézus látott? Akkor, amikor a tanítványok kint voltak, és végezték a munkát, és ezzel a munkával idézték elő sátánnak lehullását, az evangélium terjesztése, az Isten országának terjesztése okozta, vagy Jézus netán előre látott egy más eseményre, ami előidézte sátánnak az égből való lehullását? Gondolok itt a közelgő áldozatára, netán akkor lett kivetve sátán a mennyből.
1: Lehet, hogy egyesek számára egyáltalán az is meglepő, hogy mi az, hogy sátán levettetik a mennyből. De valóban a Szentírás így tanítja, ha Ézsaiás könyvének a 14. fejezetére gondolunk, vagy Ezékiel könyvének a 28. fejezeteire, akkor azt találjuk, hogy igen, a Lucifer, a fényes csillag, az Isten jobbján volt, mint kérub, mint tróntestőre az Istennek, vagy trónőre az Istennek, és kivettetik a mennyből, mert gonoszság találtatott a szívében. Tehát innen van Sátán. Most a Sátán kiüzetése a mennyből, az Isten helyéről bizonyos progresszivitással figyelhető meg. A Jelenések könyvének a 12. fejezetében találunk egy harc leírását, ahol a Mihály küzd a sárkánnyal, a Sátánnal tulajdonképpen. Meghatározza a Biblia, hogy a sárkány az a Sátán, az a régi kígyó, aki ördög is egyben. Tehát volt egy küzdelem a mennyben, amelyben Isten győzött az angyalaival, Mihállyal, Mihály arkangyallal, és ekkor kivettetik Sátán a mennyből. Tudjuk azt, hogy ez a történet, ez még a történelem előtti időkben zajlott. Na mégis azt látjuk, hogy Sátán eljön és megjelenik Isten színe előtt. A Jobb könyve ugye ezzel indul, hogy eljönnek a képviselők, bizonyos közösségek képviselői az Isten színe elé, az Isten fiai megjelennek előtte, és eljön Sátán is közöttük. Tehát megjelenik Sátán is az Isten színe előtt. Ott van, belép az Isten tróntermébe, vagy az Isten fogadó termébe legalábbis. Itt meg azt látjuk, hogy Sátán kivettetik a mennyből. Jézus látja, mint egy villámlást kivetni őt. Én úgy értem, hogy minden győzelemmel az üdvösség szakaszaiban, vagy az üdv történelem bizonyos szakaszaiban Sátánnak egyre kevesebb helye maradt a mennyben. És maga az, hogy itt a tanítványok elindulnak és végzik az ő munkájukat az Isten kegyelme által, ez is arra szolgál, hogy Sátán érvei az Isten előtt, Sátán ereje ezen a világon egyre kevesebb legyen. Viszont végül nyilván, hogy Jézus Krisztus kereszthalálában történik az, hogy Sátánnak lezárul egy szakasz az ő életéből, hiszen Jézus, amikor a János Evangélium a 10. fejezet 30. verse alapján elkiáltja magát a kereszten, hogy elvégeztetett, ez a bizonyos tetalasztály görög szó, ez beteljesedést jelent, hogy valami most már betelt. Nem csak, hogy valaminek vége, hanem most be is telt egy pohár. És betelt Sátán számára is egy pohár. Nyilvánvalóvá vált az emberek előtt, az angyalok előtt is az, hogy mi van a Sátán szívébe, hogy ő kész megölni Istent. Ha eddig kérdőjeleik voltak az angyaloknak, hogy milyen alapon vetette ki Isten Sátánt a mennyből, most nyilvánvalóvá vált. Simeon ugye ezeket a profétiákat mondta Máriának Jézus csecsemő korában, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá fog válni Jézus Krisztus szenvedés által. Nyilvánvalóvá vált, hogy mi lakozik az Isten szívébe, aki odaadja az ő fiát az emberért, hogy az ördög szívében mi van, aki kész megölni az Istennek fiát, aki tökéletesen szereti az embert, tehát betelt Sátánnak a Jézus Krisztus halálában valami beteljesedése jutott. Másrészt, hogyha nézzük zárásként ezt a, vagy röviden zárjam ezt a gondolatot, azt találjuk, hogy a protoevangéliumban, az ős evangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15.-16. verseiben, hogy Isten előre megígérte azt, hogy az asszonynak a magva rá fog taposni Sátánra, és megsemmisíti azt. És amikor az annak a fejére tapos, ez annak, vagyis a Sátán annak a sarkát mardossa. Most ez is teljesedik a keresztben, hogy Jézus Krisztus rálép tulajdonképpen a Sátánra, és Sátán Jézus Krisztusnak a sarkát mardossa, és ez kifejezi azt, hogy rálépett, tehát legyőzte, legfennebb valamilyen kárt tud tenni Jézus Krisztusban, de nem tudja Jézust legyőzni. És ugyanezzel a gondolattal találkozunk a Római Levél 16. fejezetében is, amikor már azt mondja az ige, hogy Isten megsemmisíti a Sátánt a ti lábaitok alatt. Tehát ahogy Jézus lábai alatt megsemmisült Sátán, úgy semmisíti meg Sátánt a mi lábunk alatt is Jézus Krisztus az Istennek fia, tehát hogy az egyház is le fogja győzni az ellenséget. Tehát az ellenség legyőzetett a mennybe, amikor háborúzott Isten népe ellen, az angyalok ellen kivettetett, legyőzetett a kereszten, amikor háborúzott Jézus ellen, Jézus legyőzte őt, ekkor is kivettetett a szó egy bizonyos értelmében a mennyből, és van még egy harmadik része, amikor küzd Isten népe ellen, az ígéret az, hogy Isten népe le fogja őt győzni, és akkor Sátán nem csak a mennyből, hanem tulajdonképpen az egész univerzumból száműzve lesz, meg lesz semmisítve. Tehát egy progresszív győzelem, Jézusnak egy progresszív győzelme Sátán fölött.
0: Ezek mind szép és jó gondolatok, tudni azt, hogy Sátán egy legyőzött ellenség, és lassan kiszorul a világból, és eljön a nap, amikor teljesen megsemmisül. Jézus elmondja a tanítványoknak, de egyben elmondja nekünk is, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. A legjobb hír, a legnagyobb örömhír az, hogy az egész megváltási terv, az Úr Jézus Krisztus szolgálata az érettünk volt, és ennek az eredménye az, hogy a mennyei névsorban ott van a nevünk, és ez pedig a megváltást ígérette, a megváltásnak bizonyossága, amit Isten kegyelméből kapunk ajándékba Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztusban való hit által. Nagyon szépen köszönöm István a mai beszélgetést, és ha teljesedjen mindannyiunk életében ez az ígéret, legyen nevünk felírva a mennyei jegyzékekbe.
1: Ámen, úgy legyen.
0: Szeretnék elköszönni minden kedves hallgatótól is. Köszönöm a figyelmüket. Nevem Szász Károly Zsolt és László Attila technikai munkatársunk nevében is elköszönünk Önöktől. Visszavárjuk a rádiókészülékek közelében jövő héten is a viszonthallásra.
2: Hetvenkettedik Zsoltár, Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hölgyeket, akiknek ma egy különleges adás készül számukra. Ugyanis a nők talán a életüknek egyik legkülönlegesebb időszakát élhetik át a várandóság előtt, alatt és után is. Egy olyan folyamat ez, amelyben a test hónapról hónapra alkalmazkodik, változik, teret készít egy új élet számára igazából, majd szülés után újból új egyensúlyt keres. Míg ez egy természetes folyamat, a felkészülésből mindig lehet egy kicsit többet, és ezért rengeteg kérdés is felmerül a nőknek a fejében ennek kapcsán. Olyanok, mint például, hogyan lehet jól felkészülni a várandóságra, mit bír el ilyenkor a női test, szabad-e mozogni, sportolni, vagy masszázsra járni, illetve hogyan lehet a szülés után nem csak fizikailag, hanem lelkileg is regenerálódni. A mai beszélgetésben arról szeretnénk őszintén és gyakorlatilag beszélni, hogy hogyan támogatja a mozgás és a masszázs a nőket ebben az érzékeny, azonban mégis csodálatos életszakaszban. És szeretettel szeretném köszönteni a vendégeimet is, akik segíteni fognak ebben a témában. Folytos Szende alapítót, prenatális, posztnatális és hegterápiás specialistát, valamint Kállai Eszter kinetoterapeutát és perinatális szakembert. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a meghívást.
0: Elsőként szeretném, hogyha mesélnétek egy picit arról, hogy mivel foglalkoztok pontosan nap mint nap, és miért választottátok azt a szakterületet, amivel foglalkoztok, amit az előbb így röviden felvázoltam.
1: Az Angel's Nest koncept az úgy volt megálmodva, hogy a kismamákat végigkísérjük a terhesség minden folyamatán, majd ezt követően segítsünk őket a felépülésben, függetlenül attól, hogy természetesen vagy császármetszéssel szülnek. Erre egy specializált csapat várja őket. Szerettünk volna, és szeretünk az édesanyák mellett lenni az életük legszebb pillanataiban, és erre próbáljuk őket nagyon stratégiailag felkészíteni, hogy ez a folyamat könnyű legyen, hogy élvezzék ezt a folyamatot, és utólag is segítsük őket a felépülésben, ami az életszínvonalukat nagyban befolyásolja.
2: Így van, és én képviselem a gyógytorna és a mozgás terápia részét ennek az egész megközelítésnek. Már lassan 4,5 éve dolgozom csak nőkkel. Az egyetem elvégzése után kezdtünk el együttműködni Szendével, és igazából akkor realizáltam azt, hogy elsősorban ez egy a szakmának egy hiányos része, amikor elkezdtem először is masszázsterapeutaként dolgozni. Szendi mellett megtanultam tőle a kismama masszást, és nagyon sokat beszélgettem kismamákkal, illetve követtem a terhességüket, és mindezek mellett még informálódva és tanulmányokat olvasva realizáltam azt, hogy bizony ez nem csak ennyiből áll, nem csak a masszázsból, hanem nagyon nagy szükség van arra, hogy minden lehetséges szempontból támogassuk a testüket, úgy a terhesség ideje alatt, mint pedig utána. Úgyhogy én elsősorban terhesség alatt foglalkozom a nőkkel. Célom az, meg célunk az, hogy megelőzzünk bizonyos patológiákat, bizonyos kellemetlen tüneteket ez alatt az idő alatt, illetve hogy felkészítsük őket úgy a természetes, mint a császár metszésre, és ezt követően pedig a terhesség utáni regenerációt próbáljuk időben támogatni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek ezen a területen dolgozni, nagyon szeretem látni, ahogy a nők feltöltődnek, és tényleg támogathatjuk őket ebben a csodálatos időszakban.
0: Nagyon szép és fontos munkát végeztek abból, ahogyan elmesélitek, és ahogyan őszintén és motiváltan beszéltek erről. Azonban, hogy megértsük jobban, hogy hogyan néznek ki a mindennapjaitok, és hogy mit csináltok pontosan, segítene, hogyha elmagyaráznátok az alap dolgokat. Például az, hogy mit is jelent pontosan a prenatális torna, vagy a kinetoterápia, és hogy miben más ez, mint egy egyszerű edzőtermi edzés.
2: Na most a maga a kinetoterápia az alapja az egész programnak, és az a különbség, hogy mi itt igazából az egész testet és az minden struktúrát figyelembe veszünk, és próbálunk felkészíteni. Nagyon nagy változásokon esik át a nő teste egy terhesség alatt, és az alapoktól kezdve próbáljuk ezen változások alatt támogatni a testet, megelőzni bizonyos problémákat, és tulajdonképpen ez azt jelenti, egy picit betekintés nyerve ebbe az egész programba. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mélyizmoknak az aktiválására és tudatosítására, a légzésre, hiszen az egy nagyon nagy változáson megy át, illetve az alapja egy könnyedebb szülésnek, hogyha természetes szülésről beszélünk, illetve az utána következő regenerációnak is. Ezek mellett még foglalkozunk ugye a gát területtel. A gerincvédelem az alapja, az egyik fő alapja a programunknak. Mindezek mellett mindenféle fizikai aktivitást igyekszünk bevonni. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mobilizációra, az izületi mobilitásnak a megtartására, az erősítésre, az izomerősítésre, úgy saját testsúllyal, mint súlyokkal is, és erről majd később bővebben fogunk beszélni, hogy ez igenis lehetséges terhesség alatt is, és nagyon sok pozitív hatása van. És tulajdonképpen minden olyan jellegű fizikai aktivitást igyekszünk bevonni, amiből előnyünk származhat. És mindezek mellett igyekszünk felkészíteni a nőket, tehát külön foglalkozunk a természetes szülésre való felkészítésre, úgy a légzéstechnikákkal, mint bizonyos pozíciókkal, vagy mozgásokkal, amik vajódás alatt tudják megkönnyíteni a nőnek a helyzetét. És ezt követően már felkészítjük őket a legelső fázisra a regenerációt illetően, közvetlenül szülés után, főleg császármetszést illetően. Itt kialakítottunk egy külön workshopot is, amire már terhesség alatt jelentkezhetnek és részt vehetnek a nők, és ezt követi a regeneráció, a rehabilitáció része, amely kicsit én úgy gondolom, hogy komplikáltabb, hiszen a nőnek a terhesség alatti változások is megterhelik a szervezetét, de a szülés alatti beható tényezők is megterhelik a szervezetét, és akkor attól függően, hogy kinek hogy alakult ez a maga a szülés története, fogjuk elkezdeni a rehabilitációt. Most császármetszés után, az ajánlott 6 hét után elkezdeni, tehát mi 6 hét után szoktunk találkozni az elsődleges felmérésem. Miután a nők zöld utat kaptak, úgymond az orvosoktól, tehát előbb a 6 hetes nőgyógyászati kontrollon fognak megjelenni, ahol főleg a császárheget fogják vizsgálni, hogy ott minden rendben történt a gyógyulás területén. Természetes után egy picit hamarabb is találkozhatunk, hogyha a nő úgy érzi, hogy már készen áll rá, hiszen ez az első periódus amúgy is nehéz és fárasztó, szóval nem szoktuk erőltetni, de azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy minél hamarabb, annál jobb. Tehát természetes után, akár már 4 hét után volt, aki 3 hét után visszatért, és elkezdtünk nagyon gyengét, tényleg gyógytornához tartozó gyakorlatokkal, mozgásokkal, légzésgyakorlatokkal dolgozni.
0: Ugye azt teszem észre, hogy az általánosságokon túl nagyon sok specifikumát érinti ez a torna a női életnek és ennek a folyamatnak, ami a várandósággal kapcsolatos, illetve tetszik az, hogy a nőkre van szabva ez a torna, általában olvasva így a kutatásokat, meg az orvostudományt figyelve, nagyon sok minden a férfi testre volt felépítve, de itt ebben az esetben csak a nőkről van szó, és arról, ami nekik hasznos, ami nekik segítőkész ebben a fontos időszakban. Miért fontos, hogy ez alatt az idő alatt a nők ne csak úgy a fejük után magukra próbálják ezeket a folyamatokat segíteni, hanem egy szakember segítségével menjenek végig ezen az úton?
2: Hát én úgy gondolom, és amit tapasztaltam, hogy most már egyre több információ jut el a nőkhöz, és egyre többen tudnak megbízható forrásokból informálódni, de azért vannak olyan dolgok, amiknek a gyakorlati részét nincs, hogy magadtól úgy, hogy megtanuld és helyesen elvégezd, úgyhogy nem vagy szakember. Tehát úgy, ahogy az orvoshoz is elmegyünk a nőgyógyászhoz, vagy egy dietetikushoz, ugyanúgy ennek a területnek is szükséges és igényelt egy szakember, aki ebben irányítja a nőket. És az előző kérdésedre válaszolva, hogy miben különbözik ez az edzőtermi edzéstől, abban, hogy nagyon specifikus. Tehát tényleg támogatni próbáljuk az időszak alatt bekövetkező folyamatokat. Szóval emiatt gondolom azt, hogy még nem is csak egy általános kinetoterapeuta vagy gyógytornász szükséges, hanem egy olyan, akinek erre külön képesítése van. Mert nagyon nagy különbséget tesz.
0: Hogy tud felkészülni a torna által egy nő maga a természetes szülésre és a császármetszésre a kinetoterápia által?
2: Maga a mozgás az, ami nagyon fontos szerepet játszik, hiszen napjainkban nagyon mozgásszegény életmódot élünk. A köztudatban ugye az van, hogy vagy az maradt meg, hogy terhesség alatt inkább pihenni kell. Jobb, hogyha nem terheljük tovább a szervezetünket, semmiképp nem emelünk súlyokat, inkább pihentetjük a szervezetünket. Ennek ellenére a legújabb tanulmányok mind azt mutatják, hogy a fizikai aktivitás és a mindemellett még az erősebb fizikai aktivitás sincs negatív hatással a magzat fejlődésére, illetve az anyatestére. Ezzel ellentétben azt is kimutatták, hogy azok az anyukák, akik fizikailag aktívak voltak a terhességük alatt, nagyban könnyíteni tudták a szülést, főleg, hogy a természetes szülésről van szó, nagyon sok pozitív hatást vettek észre a regeneráció, a rehabilitáció folyamatában, és a magzatra is kifejezetten nagyon sok pozitív hatással van. A mozgásszegény életmódot korrelálták a koraszüléssel, tehát ebből is az következik, hogy igazából azzal, hogy te óvni próbálod a tested ebben a periódusban, igazából csak rosszabbat teszel, mint jót. Régebben ugye sokkal aktívabbak voltunk, a nők sokkal többet mozogtak, és úgy az emberiség önmagában, általánosságban sokkal többet mozgott. Ezért nem volt arra szükség, hiszen nagymamáink, ha 60-szor legugoltak a kertben, mert épp dolguk volt, akkor azt követően már nem volt szükség arra, hogy még súlyokat emeljen, vagy mobilitást fejleszten. És emiatt napjainkban nagyon fontos, mivel a nők nagyon sok időt töltenek ülésben, emiatt a medence övi mobilitás az javában csökken, és ez ugye nagyban meghatározza a vajudás lemenetelét is, illetve magát a szülést is meg tudja könnyíteni, hogyha a medence övi részen megfelelő az izületi mobilitás. Úgyhogy elsősorban a mobilitás fejlesztésével tudjuk ezt támogatni, főleg a természetes szülésnél, de szükségünk van erőre is, hiszen egy rendkívüli nagy fizikai megterhelés a természetes szülés. Ezért is dolgozunk súlyokkal is, és erősítést is végzünk, hogyha természetesen egy egészséges terhességről van szó, de mindezek előtt az orvos beleegyezését is kérjük, tehát itt most természetes és egészséges terhességről van szó. Császárt illetően pedig nagyon fontos a hasfalnak a felkészítése, hiszen a hasi terület az nagyban érintett lesz, sok réteget átvágnak, a belső szervek is érintettek lesznek, lesz egy hegünk, ami sok következménnyel járhat, krónikus fájdalmat okozhat, és emiatt fontos, hogy már előtte tudatosítsuk ezeket a mézmokat, tudjuk őket használni, hogy aztán majd könnyebb legyen ezeket újra aktiválni és tónust fejleszteni.
0: Hogyha össze kellene foglalni röviden, hogy miért fontos ezt a témát jobban tudatosítani a nők fejében, akkor mi lenne a válasz erre a kérdésre? Milyen veszélyek állhatnak fenn, hogyha a nők nem figyelnek oda a mozgásra? Itt már volt érintve egy néhány dolog, például a koraszülött állapot, illetve még más dolgok is, de vannak esetleg más kockázatok is, hogyha a nő nem foglalkozik megfelelően a várandóság előtt, nem gondolja végig ezeket a lépéseket?
2: Abszolút, hát maga a krónikus hátfájdalom egy ilyen dolog, ami elég gyakran érinti a nőket, és nagyon kellemetlen tud lenni. A terhesség alatti cukorbetegség is megelőzhető azzal, hogyha aktívak vagyunk. A terhesség alatti magas vérnyomás, ami szintén nagyon veszélyes, úgy a magzatra nézve, mint az anyára nézve. Illetve azt tudni kell, hogyha ez a terhesség alatti cukorbetegség kialakul az anyukánál, akkor nagyobb eséllyel kialakulhat majd a gyereknél is a későbbiekben. Emiatt nagyon fontos, a komfort növelése miatt is nagyon fontos. Megelőzhetünk vele nagyon kellemetlen tüneteket, illetve ami még szerintem kiemelendő, hogy a rehabilitációt megkönnyíti, tehát óriási különbségeket veszek észre azon nők között, akik felkészültek velünk, és az egész terhességüket végig tornázták megfelelően, vagy akár edzették is, és azok a nők, akik terhesség után jutnak el hozzánk, akár egy-két évre rá. Akkor sincs elvesztve ez az egész, tehát akkor is lehet segíteni, de sokkal apróbb lépésekkel tudunk haladni, és határozottan sokkal könnyebb dolgunk van azokkal a nőkkel, akik előtte is dolgozták az izomzatokat, főleg a mi izomzatokat.
0: Mi a masszázsnak a szerepe ebben a témában, és ennek ebben az életfolyamatban igazából?
1: A masszázs az tökéletesen kiegészíti a tornát. Itt muszáj kihangsúlyoznom, hogy a prenatális masszázsról beszélünk, mert a masszázsfajták javarésze a terhesség során nem indikált, veszélyes lehet a kismamára nézve, ezért csak egy speciálisan erre kifejlesztett masszázs technikát alkalmazunk. A prenatális masszázs az úgy volt felépítve, hogy a leggyakoribb tüneteket tudjuk kezelni, akár preventív módon, de hogyha már bekövetkeztek, akkor evel könnyen tudjuk segíteni a kismamának, ilyen, mint a derék és a hátfájás. Ezek az első jelek általában, amikor eljönnek hozzánk. Ahogy a terhesség egyre jobban előre halad, a nyirokrendszer nagyon le van terhelve, a keringése csökken, ez azt jelenti, hogy vízvisszatartási problémák jelennek meg, megdagadnak a kezek, a lábak, egyre nehezebb lesz a mozgás, ez egy elég nagy diszkomfortot szokott a kismamáknak jelenteni. A prenatális masszázsal ezt nagyon könnyen tudjuk orvosolni, nagyon gyengéd módon tudjuk a nyirokrendszert mozgásba tenni. Emellett fontos kihangsúlyozni a mély hidratálást, ugye a bőr az egy óriási változáson megy át a terhesség során, és nagyon-nagyon sokat nyúlik. Itt persze a genetika is segít, viszont a mély hidratálás az elengedhetetlen, erre pedig ugye minden masszázs során sor kerül. Egy alkalom 50 percet tart, úgyhogy van időnk nagyon jól végig dolgozni a testen.
0: Tehát igazából a masszázs és a torna elég sok minden sok problémát ki tud szedni a listáról, amivel a várandós nők találkozni szoktak ebben az időszakban.
1: Pontosan, és nagyon gyakran megkérdeznek minket, hogy melyiket ajánljuk, a masszázs vagy a tornát. Nem tudja egyik a másikat helyettesíteni, együtt működnek a legjobban, ezért mindig azt szoktuk javasolni, hogy kombinálják mindkét szolgáltatást, mert akkor érzik igazán az eredményét mindkettőnek.
0: Mennyire fontos ilyenkor a nők esetében, de gondolom a férfiak esetében is, hogyha egy pár tervez előre, és babát szeretnének, maga a stressznek a csökkentése és a pihenés szerepe.
1: A stressz csökkentése az elengedhetetlen. Ugye a kortizolnak nagyon sok negatív hatása lehet a szervezetre nézve, pláne hogyha már megfogant a magzat. A magzatra nézve is nagyon rossz hatása van. Úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk, hogy minden stresszfaktor próbáljanak a kismamák kizárni az életükből, úgy a terhesség során, mint majd az ezt követő időszakban. Amennyire lehet, mi javasoljuk, hogy legalább 6 hónappal azelőtt készüljenek a terhességre, és már készítsék a szervezetet minden szempontból, fizikailag is, életmódváltással is, minden, ami segíti, hogy a legjobb környezetet nyújtsuk effektív a kisbabának.
0: Sokan, amikor mozgásra gondolnak, főleg azok, akik már nagyon régóta nem mozogtak, azzal a beállítottsággal rendelkeznek, hogy elkezdenek mozogni, de mi van, hogyha nem helyesen végzik a gyakorlatokat, ha többet ártanak, mint amennyit segítenének, hogyha egy ilyen személy jelentkezne hozzátok, akkor mit válaszolnátok neki erre az aggodalmára?
2: Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon releváns aggodalom, nem csak abban a korban lévő nőknek, akik már gyereket szeretnének vállalni, hanem minden korosztálynak, és a fiatal korosztályt is érinti, akik el szeretnének kezdeni edzőterembe járni, hiszen nagyon sok baleset történik, ami hát eléggé szomorú, mert igazából mi azzal, hogy elkezdünk edzeni és mozogni, egy pozitív hatást szeretnénk elérni, és ha nem vigyázunk, akkor bizony történhetnek balesetek. Én mindenképp azt ajánlom, hogyha soha életedben nem mozogtál, akkor kezd el egy kinetoterapeutával, egy gyógytornásszal. Mert ő az, aki meg tudja neked tanítani elsősorban a helyes légzést. Úgy gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Nem csak nőknél, férfiaknál is, csak ott nem teszünk akkora nagy hangsúlyt erre, csak mikor már van valamilyen probléma. Ezt követően megtanít a helyes mozgásra, tehát nem kezdünk el egyből súlyokkal guggolni, ameddig nem tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell helyesen guggolni, és ezt egy ilyen szakember tudja neked megtanítani. Úgyhogy én ilyenkor mindig azt ajánlom, hogy kezd el egy gyógytornásszal, és azt követően kezd el azt a sportot, ami neked szimpatikus. Most itt főleg az edzőtermi edzésre gondolok, mert ott szoktak balesetek történni, amikor már súlyokat is bevonunk. Én mindenképp azt ajánlanám, hogy ezt előzzük meg azzal, hogy egy megfelelő szakemberrel készülünk fel, és aztán hosszú távon az a cél, hogy tudjunk bármilyen jellegű mozgásformát végezni helyesen. De itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy helyesen végezzük.
0: A masszás szessziókat, azokat hogy kell elképzelni? Milyen területek vannak megmasszírozva? Ezek hogyan segítik pontosan a kismamákat?
1: A masszázsnak az alapja, ugye, ahogy említettem, az a nyirokmasszázs, szóval effektív az egész test szinte be van vonva. Nem masszírozzuk a talpakot a terhesség során, így gondolok a reflexoterápiára, szóval nagyon pontozottan, specifikusan nem végzünk talpmasszázs, esetleg csak nagyon óvatosan simító technikákkal átmasszírozhassuk a talpat, de ennyi. Nagyon oda kell figyelni, hogy milyen erősséggel masszírozunk. Általában a terhes kismamák sokkal érzékenyebbek, ezért az erős masszást nem tolerálják, és nem is szoktuk ilyenkor javasolni. Nagy hangsúlyt kell fektessünk a derékzónára, ugye ott, ahol a legnagyobb probléma van, mégis szakmai szempontból kicsit limitálva vagyunk, mert ugyanazok a technikák, amit normálisan használnánk egy ilyen esetben, a javarészit nem lehet használni, mert vannak olyan technikák is, olyan presszió, ami negatív hatása lehet, esetleg beindíthassa a szülés, úgyhogy ott nagyon kell vigyázzunk, hogy milyen technikát alkalmazunk, milyen erősen megy az a masszázs, ezért fontos, hogy az, aki csinálja, az erre legyen szakosodva, hogy a legtökéletesebb masszást tudjuk nyújtani a kismamáknak. Nagyon fontos odafigyelni a kismamának a pozíciójára. Semmiképpen nem szabad 50 percet vízszintesen a hátán tartani. Az legtöbbször meg szokta nehezíteni a kismamáknak a légzését. Ilyenkor gyakran megtörténhet, hogy esetleg elszédülnek, hány inger lesz. Szóval nekünk a masszázságyaink azok olyanok, amiket teljesen fel lehet emelni akár ülő pozícióban is, és mindig a hát támlája az úgy van pozícionálva, ahogy a kismamának kényelmes. Szóval mindig a kismama után állítsuk az ágynak a magasságát, úgyhogy kényelmesen feküdjön, a légzés az könnyű legyen számára. A masszázsnak a több mint 80%-át, 70%-át azt háton fekve végzi, és amikor a hátán kell dolgozunk, akkor fél oldalra szoktuk a kismamákat fordítani, és ebben a pozícióban szoktuk masszírozni.
0: Ezeket a technikákat egy átlagos masszőr el tudja végezni, vagy mindenképp egy szakembert, egy prenatális szakembert keresenek fel a jövendőbeli anyukák?
1: Úgy érzem, hogy most már a szakemberekhez fordulnak egyszer is azért, mert a prenatális, posztnatális szolgáltatásokra külön szakképzés van. Romániában jelen pillanatban nagyon gyengén állunk, nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs is. Mindketten külföldön tanultunk, akkor, amikor mi nekifogtunk ennek, én 2015-ben végeztem el az első képzést, azt külföldön végeztem el, akkor Romániában még azt tartották, hogy a kismamákat nem szabad zavarni, nem masszírozzuk, nem tornáztassuk, nem szabad semmit csinálni, viszont a kismamák kérték, szóval a testük kéri, hogy támogassuk ez idő alatt is, és akkor volt az, amikor legelőször érdeklődtem, hogy hol tudom továbbképezni magam. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ezeket a szolgáltatásokat csak szakképzett terapeutaknál végezzük. Ezt intuitív módon nem ajánlom senkinek se, hogy csinálja.
0: Mi történik a női testtel a szülés után? Hogyan alakul ez a regenerációs időszak az ők életükben, úgy a mozgás szempontjából, mint a masszás szempontjából?
2: Ugye terhesség alatt nagyon sok testi változáson esnek át a nők. Vannak ezek a nagyon látványos változások, mint az, hogy megnyúlnak a hasizmok, ezek 110%-ban megnyúlnak, szóval egy óriási nyúlásról beszélünk. Kialakulhat, vagyis nem kialakulhat, fiziológiásan kialakul egy ilyen diasztázis, ami lehet, hogy ismert ez a kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az egyenes hasizmok eltávolodnak, és szülés után ez az állapota fennmaradhat, ami már patológiásnak számít, úgyhogy ez egy olyan probléma, amit kezelnünk kell utána. Mindezek mellett megváltozik a test súly középpontja, hiszen itt elől lesz egy óriási nagy súly, ami téged előre húz, ez azt jelenti, hogy hátul is befolyásolni fogja a szöveteket, és főleg a derék részre lesz negatív hatással, és azt fogja túlterhelni. És akkor ezért fontos az, hogy terhesség alatt a hasizmokat is dolgozzuk. Tehát ez is úgy gondolom, hogy egy általános tévhit, hogy a hasizmokat békén kell hagyni, nem kell velük foglalkozni. Ezt megcáfolták, és kimutatták azt, hogy a megfelelő hasizmokat ott a mélyben, azokat igenis ajánlott erősíteni is, annak érdekében, hogy egy támaszt nyújtson a gerincünknek elsősorban. Mindezek mellett vannak ugye a hormonális változások, terhesség alatt olyan hormonok szabadulnak fel, amik... Nek az az elsődleges célja, ugye az izomrendszerre nézve, hogy ellazítsa ezeket a szöveteket, úgy az izmokat, mint az izületi szalagokat, és egyaránt az izületet is, hiszen a végső cél az, hogy a medence része, ami egy csontos struktúra, az tágulni tudjon egy természetes szülés esetén. És akkor emiatt terhes

0: Ezek mind nagyon fontos tényezők, és mind nyomot hagynak a testen. Szóval utána ezek is befolyásolják azt, hogy honnan fogunk indulni. Császármetszés esetében ott pedig igazából egy óriási hasimmunitásról beszélünk. Tehát ez önmagában megkövetelni a rehabilitációt, csak ez nem volt a köztudatban nagyon elterjedve. Szerencsére most már egyre többen realizálják is ezt, az orvosok is, és ők küldik hozzánk a nőket, hiszen ott nagyon sok réteg van átvágva, nagyban egy óriási hegről van szó, ami nem csak lokálisan produkálhat tüneteket, hanem globálisan az egész testünkre hatással van. Például krónikus derékfájdalmat is okozhat, ezt kimutatták a tanulmányok, hogy nem csak lokálisan hat a szövetekre, hanem hogyha itt elől van egy feszes szövet és heg, akkor az hátulról is húzza azokat a szöveteket, és feszültséget okozhat, feszességet a szövetekben. És az is egy tévhit, hogy császármetszés után nincs dolgunk a gát területével. A gát területe is érintve lesz, hiszen terhesség alatt maga az a nyomás, ami főleg a harmadik trimeszterben a gát területére nehezedett, az már befolyásolta ezeket az izmokat, főleg, ha nem dolgoztunk velük, és nagyon gyakori az, hogy befeszülnek ezek az izmok, és nem fognak funkcionálni, ahogy kell. Hiszen feszesek lesznek, de erősek nem lesznek, és képtelenek leszünk őket használni, úgyhogy akár császármetszés után is jelentkezhetnek inkontinencia jellegű problémák. Mindemellett még gát területen jelentkezhet olyan probléma, ami a szexuális életet is befolyásolja, hiszen kellemetlen érzéssel maradunk, akár a gát meccésnek a hege okozhat problémát, vagy teljesen más jellegű. A lényeg az, hogy nagyon sok változáson esik át a test, és az alapja ennek a regenerációnak egy megfelelő felmérés, hogy tudjuk azt, hogy nagyon személyre szabott legyen, és tudjuk azt, hogy mivel indulunk. És minden területet globálisan kell kezelni. Nem csak a hasat fogjuk kezelni, nem csak a gátat fogjuk kezelni, mert az egész testtartásunk változott. És továbbra is változik, ahogy a babát folyamatosan tartjuk a kezünkbe. Úgyhogy nagyon komplex folyamat, és igényel egy megfelelő felmérést, melyet követően fogjuk elkezdeni a személyre szabott munkát.
1: Itt lehet elmondani a masszázsról szülés előtt, de inkább után is akár.
2: Hát ugye szülés előtt már elmeséltem, hogy miből áll a prenatális masszázs. A posztnatális masszázs az személyre szabott teljesen, annak függvényében, hogy a kismama hogyan szült, mert az nagyban befolyásolja az, hogy hogyan fogunk neki a kezelésnek. Az alapja az egy posztnatális felmérés, amit ugye a kolléganők szoktak elvégezni, még mielőtt eljönnek masszázsra, mert például, hogyha egy császáros anyukáról beszélünk, ott jöhető hozzánk hát problémával, hátfájással, de ahogy Eszter is mondta, ugye, hogyha a szövetek, a fáscia az nagyon húzódik előről, akkor nekünk az első dolgunk az, hogy a hegen dolgozunk, és majd utána kezdünk a háton dolgozni, úgyhogy nem nagyon sokat számít itt a sorrend, és nagyon sokat számít az, hogy a megközelítés az sokoldalú legyen ahhoz, hogy megfelelő eredményt tudjunk elérni. A nyirokmasszázs az továbbra is alapja marad a posztnatális masszázsnak, mivel nagyon sok anyukánál a víz visszatartása az továbbra is fennmarad, vagy rosszabbodik a szülés után. Nagyon sok az anyuka, aki nehezen bátorkodik, hogy újra kezdjen mozogni, pedig nagyon sokat segítenének a mindennapi séták a babával, az már a nyirokrendszert is sokat stimulálná. Visszatérve a hátfájásra, ugye befolyásolja nagyon a pozíció, ahogy szoptat a kismama. Nagyon sokat számít az, hogy ugye nagyon keveset alszik, a stresszhormon ilyenkor nőni szokott, jobban befeszülnek az izmok is, úgyhogy ezen a téren mindenképpen sokat kell dolgoznunk. Sokan azt gondolják, hogy a posztnatális masszázs inkább a relaxációra épül, de egyáltalán nem, inkább azt mondanám, hogy most már eljött annak az ideje, hogy bizonyos manuálterápiákat alkalmazunk, vagy sokkal specifikusabb technikákat alkalmazunk a hátfájdalomra és a kellemetlenségekre, ugye ami evel jár, nagyon gyakran számolnak be az anyukák arról, hogy az alkar az nagyon fáj, zsibbadhat, ugye attól, hogy sokat tartsák ölben a babát, vannak olyan esetek, amikor egy egész

0: éjszakán keresztül végig kell ringatni. Ugye az a felsőtestre eléggé negatív hatással van, úgyhogy nagyon próbálunk nagyon specifikusan dolgozni minden kismamával, és nagyon személyre szoktuk nekik szabni ezeket a masszázs alkalmakat.
1: Nem szabad kihagyjunk a nőknek a lelki állapotát sem ebből a folyamatból. Ugyebár a mozgás az egyetemesen is el van könyvelve úgy, hogy segít az emberek lelki állapotán, lévén az nő vagy férfi. De itt ebben az időszakban talán még jobban segíthet a mozgás, még jobban segíthet a masszázs, a pihenés. Míg a torna az aktív részét képezi ennek a folyamatnak, a masszázs az pedig a pihenési részét. Hogyan kapcsolódnak össze? Hogyan lehet segíteni a nőknek a lelkiállapotán ezek által ebben az időszakban?
0: Mi próbálunk nagyon sok plusz információval szolgálni a kismamáknak, nem csak ami csak a szolgáltatásainkat illeti, hogy masszázs és torna, és ezt kombinálni, és amennyire lehet ebből egy rutint felépíteni, hanem az egyik legértékesebb tanács, amit én is annó kismamaként kaptam, amikor terhes voltam, az az volt, hogy tanuljunk meg idejében delegálni. Ez azt jelenti, hogy akkor is, hogyha te most jelen pillanatban nem érzed úgy, hogy neked szükséged lett segítségre, még a terhesség során már nagy vonalakban a közeli családtagokkal már lehet tervezni, hogy majd melyik nagymama fogja átvállalni a főzést, hogy melyik nagymama fogja átvállalni, hogy segítsen a takarításban, ki fog bevásárolni, hogy legyen neked egy héten egy-két alkalmad, amikor egy-két órára elmehetsz otthonról, ami segít téged feltölteni, hogy azt az időt magadra fordítsd, akár masszázs, torna, vagy hogyha el szeretné menni egy barátnővel meginni egy kávét, bármi, ami jó hatással van úgy a lelki, mint a fizikai felépülésedre. Nagyon fontos, hogy odafigyelj a lelki oldalára és a pszichikai oldalára is ennek a regenerációnak, mivel nagyon gyakori probléma a szülés utáni depresszió. Nem tudjuk, hogy ki az, aki végig fog ezen menni, és ki az, aki nem, mert sokszor megmagyarázhatatlan, mert olyan családokban is megtörténik, ahol a létező minden támaszt mindenhonnan megkapja, és mégis megtörténhet ez. Úgyhogy nem tudjuk, hogy a hormonrendszerünk hogyan fog velünk játszani, úgyhogy nagyon fontos, hogy erre is felkészüljünk. Én azt szoktam javasolni az anyukáknak, hogy erről már lehet beszélni otthon, még a szülés alatt, hogy megtörténhet, hogy az első 6 hétben, vagy az első 6 hét körül szokott legelőször ez a depresszió megjelenni, hogyha az apuka észreveszi, hogy megváltozott a viselkedése, hogy magába van fordulva, hogyha szükséges kérjenek külső segítséget egy szakembertől, hanem akkor nagyobb hangsúlyt kapjon a családon belüli támogatás, de hogy erre felkészíteni a körülöttel levőket is, mivel a legtöbb esetben nem az édesanyja veszi ezt észre magán, hanem az első személy, aki legközelebb van hozzá, és ez általában a partnere szokott lenni. Úgyhogy itt mindenképpen fontos, hogy idejében kommunikáljunk, felkészítsük a családtagjainkat erre, mert ez nekünk is sokat fog számítani. És abban az esetben, amikor megértést kapunk, általában sokkal jobban tudjuk kezelni a kihívást, a stresszt, a nyomást, amit legtöbbször saját magunkra teszünk rá, mert hogy ugye meg szeretnénk felelni a közösségnek, hogy lássa mindenki, hogy én mindent meg tudok csinálni, hogy mindennel meg tudok oldani, viszont nem kell senkinek semmit sem bizonyítani. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell érteni, hanem mindenki a saját ritmusában, és úgy, ahogy ösztönösen neki jön, próbálja venni a kihívásokat, és ne próbáljunk egyedül mindent megoldani. Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog.
2: És amit még én tapasztalok az anyukáinkkal, az az, hogy ezek a problémák, főleg a szülés utáni időszakban, nagyon nagy szorongást okoznak. Tehát nagyon kellemetlen problémákról is szó eshet, és már az, hogy eljönnek egy olyan közegbe, ahol valaki meghallgatja őket, egy szakember, már az egy felszabadulást eredményez az életükben. Igen, az életükben. És amit még látok, hogy ahogy elkezdik érezni a hatását ennek a terápiának, hogy ezek a tünetek enyhülnek, egyre felszabadultabban jönnek, és egyre jobban várják, hogy jöjjenek, és haladjunk ezzel az egésszel. És nyilván, hogy ez a lelki és a pszichés egészségükre is nagyon nagy hatással van. Úgyhogy mindenképp maga az egész program, és maga az, hogy magaddal foglalkozol, és megoldod ezeket a problémákat is hat rád. Illetve, hogyha nincs ahogy és a környezeteddel, akivel megold ezt az egészet, mi azért gyakoroljuk azt, hogy babástól dolgozunk az anyukákkal. Tehát nekem volt olyan anyukám, aki minden egyes alkalomra úgy jött, hogy hozta a babát is. Ami nyilván azt jelenti, hogy nem olyan ütemben haladunk, de nagyon szépen tudtunk úgy is dolgozni, és akkor a kettő nem ütötte ki egymást.
1: 10 percünk van még hátra a beszélgetésből, és arra gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk arról is, hogy milyen tévhitek szoktak keringeni a kismamák körül, ami ezeket a dolgokat illeti. Ugye bár gondolom, hogy találkoztok több tévhittel, hiszen az ember, amikor nem tudja valamire a választ, akkor elsősorban az internethez fordul, és ott próbálja megtalálni a válaszokat, de az interneten nem minden hiteles, nem minden szakembertől jön, és még nagyobb gondot okoz az emberek fejében, nagyobb homályt. Hogyha egy kicsit kellene a legelterjedtebb tévhitekről beszélnetek, akkor melyek lennének ezek, és mi a megfelelő gondolkodásmód azzal kapcsolatosan?
2: Én amit tapasztalok, hogy terhesség alatt egy nagy tévhit, hogy ha előtte nem sportoltál, akkor ne terhesség alatt kezd el. Mint mondtam, ez teljesen meg volt cáfolva, tehát van olyan anyukánk, aki terhesség alatt kezdte el, sokkal jobb formában volt, mint valaha, és utána azóta is tartja magát ehhez a programhoz. Szóval mindenképp pozitív hatása van, csak itt már nagyon fontos, hogy a megfelelő szakembert keresd fel ezzel, és a számodra megfelelő programot kövesd. A szülés utáni rész, ez egy kicsit érzékenyebb, én úgy érzem, mert érzékeny problémák jelentkezhetnek, amikről a nők nehezebben tudnak megnyílni ezekkel kapcsolatban, és beszélni ezekről a problémákkal, illetve hogyha erről beszélnek, akkor úgy mindenki elkönyveli azt, hogy te szültél, és akkor teljesen normális, hogy ez a tünet ez jelentkezett. Tehát az, hogy például inkontinenciával küzdesz, ez teljesen normális, mert természetesen szültél. És amit itt realizálni kell, és úgy gondolom, hogy azért most már jó úton haladunk, és egyre több megbízható információ is megjelenik, hogyha azt jó forrásból keresed, az, hogy ezeken a tüneteken, ezeken lehet segíteni. A másik nagy probléma, vagy tud lenni probléma, ezek az anyuka csoportok, amikben megosztják egymással a saját tapasztalatukat, de ez nem mindig jó, mert azt azért ki szeretném hangsúlyozni, hogy minden terhesség más, még egy anyának is többszöri terhessége más lehet, és minden rehabilitáció teljesen más. Tehát az, ami az egyiknek működött, lehet a másiknak nem működik, úgyhogy ez egy ilyen zsákutca lehet, hogyha ezekre alapozunk. Ott is nagyon sokszor láttunk olyan tévhiteket, hogy például az, hogy a heg körül nem érzed a bőr felületet, vagy az, hogy még 2 év után is fáj a heg körül, az teljesen normális, mert na, ott elvágták, és az teljesen normális. És ezek mind óriási nagy tévhitek, és azt kell, és mi is azon vagyunk, és edukálni szeretnénk erről a nőket, hogy ezek nem normálisak, megvan a megfelelő szakterület, a megfelelő szakemberek, akik ezen nagyon gyakran eléggé egyszerű módszerekkel tudnak segíteni.
0: Általában azt szoktuk észrevenni, a legnagyobb tévhit az szokott lenni, hogy mivel egy teljesen természetes folyamatról beszélünk, úgy a terhesség során, mint a felépülés során, hogy a testem tudja, mit kell csináljon, én nem csinálok semmit. És ez az egyik legrosszabb, mert igen, egy bizonyos szintig tudja, és egy bizonyos szintig csinálja is, viszont mivel az életstílusunk teljesen más, mint ahogy annó megvoltunk teremtve, ezért, hogyha nem segítsük a testünket minden folyamatban, avval limitáljuk, és nehezebbé tesszük az egész terhességet, vagy a felépülést is. Vagy hiányossá is tudjuk tenni. Szóval nagyon fontos, hogy kihasználjuk azt a sok opciót, ami segít, hogy sokkal könnyebbé, sokkal kellemesebbé tegyük is, stratégiailag a testünket készítsük mindig arra, ami következni fog. Ezért is fontos az, hogy csak is hiteles forrásokból informálódjunk, mint ahogy Eszter is mesélte, ezeket az anyukás csoportokat el kell kerülni, mert valakinek a személyes tapasztalata az nem reális semmilyen szempontból, amennyire csak lehet, keressünk szakembereket, most már a közösségi oldalon is nagyon sok szakorvos, kinetoterapeuta ingyen is nagyon sok információt megoszt, úgyhogy abból nagyon sokat tudunk tanulni, és ezt használjuk az előnyünkre, és legyünk mindig informálva, mert az információ az mindig erőt és előnyt jelent.
1: Hogyha egy utolsó záró gondolatotok lenne, amit a nők jegyezenek meg a saját testükről, illetve ebben az időszakban lévő változásokról, akkor mi lenne ez a gondolat, amit átadnátok nekik, mint most a beszélgetés végére, amit úgy kiemelnétek, hogy maradjon meg nekik a mindennapokra nézve, ne felejtsék el?
2: Hát én azt szeretném kiemelni, hogy és azt szeretném, hogyha megjegyeznék a nők, hogy ezek a folyamatok általában, ezek nagyon logikusan zajlanak le egy nő szervezetében, viszont vannak bizonyos eszközök, amikkel bizonyos folyamatokat támogatni tudunk. És akkor tulajdonképpen ezekre kell a hangsúlyt fektetni, hogy felkutassuk és éljünk ezekkel az eszközökkel, terápiákkal, vagy bármilyen jellegű külső segítséggel, és ne fogadjuk el azt, hogyha valami nehézséget okoz, kellemetlenséget okoz. Tehát manapság már mindenre van megoldás. Lehet, hogy még napjainkban, főleg itt Romániában egy kicsit többet kell kutatni ahhoz, hogy megtaláld a megfelelő szakembert, de szerintem most már azért egyre könnyebben tudjuk ezt elérni. Úgyhogy én bátorítani szeretném a nőket arra, hogy ne fogadják el azt, hogyha valami nem működik, hogyha valami kellemetlenséget okoz fizikailag, mentálisan, bárhogyan, mert erre lehet megoldást találni, és tudunk rajta segíteni.
0: Én azt tanácsolom minden nőnek, hogy preventív módon készüljenek minden életszakaszra, ami be fog következni, készüljenek fel, mert egy felkészült, informált nő sokkal könnyebben meg tud birkózni bármilyen kihívással, és sokkal könnyebbé tudja tenni ezeket a folyamatokat, ami ugye sokszor fájdalmas lehet, kellemetlen lehet, és ugye, ahogy Eszter is mondta, meg kell ismerd a testedet is, hogyha már tudod, hogy működik normálisan, ha bármilyen olyan problémát észlelsz, ami eddig nem volt, és egy zavaró tény, azt ne fogadd el, hogy az így marad, mert ezt mind meg lehet oldani, csak időben kell, és tájékozódni kell, hogy hogyan és kitől tudjunk segítséget kérni.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy segítettetek ebben a mai témában eligazodni. Nagyon sok fontos információt átadtatok, és hiszem azt, hogy ez csak egy parányi része volt annak, ami a tudomány háta mögött áll igazából, és amit ti végeztek nap, mint nap. De hálásak vagyunk azért, hogy bár egy ennyit megtudhattunk erről a várandósági időszakról, és arról, hogy a nők hogyan gondolkodjanak egészségesebben róla, és hogyan tudják alátámasztani az egészségüket masszázs és torna által. Amennyiben jól éreztétek magatokat, én nagyon jól éreztem magam veletek, nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Köszönjük szépen!
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. A várandóság, illetve az ez előtti, ez utáni időszak volt a témánknak a középpontjában, és ebben a beszélgetésben Folytos Szende, illetve Kállai Eszter voltak a vendégeim. Velük együtt nagyon fontos tanácsokat sikerült megfogalmazni, ami ezt az időszakot illeti, és hiszem azt, hogy mindannyian egy-egy részecskét magunkkal vehetünk, amit a mindennapokban alkalmazhatunk, akár nők vagyunk, akár férfiak, akár várandósági időszakban vagyunk, akár nem, hiszen a mozgás és a pihenés az mindenki számára fontos. Amennyiben tetszett a beszélgetés, és a téma, a vendégeim, szeretettel visszavárom önöket is legközelebb, de mindaddig minden jót, és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztal.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 11. előadás. Keresztény élet, öröm, becsület.

Örülök, hogy az Isten igéje iránti éhség az bennünk van, és tovább tanulmányozhatjuk Filippi levél további részét. 4. fejezet első 9 verse lesz, amiről beszélgetünk. Olvassuk el először ezt a szakaszt, ami egy új része a Filippi levélnek. Ez a Filippi levélnek a gyakorlati része. Az írásmagyarázók hosszú-hosszú évszázadokon keresztül azon vitatkoztak, hogy vajon a páli levelek azok valóságos levelek, vagy irodalmi levelek. Ugye az irodalmi levelek olyanok, iskolából emlékszünk még Mikes Kelemenre, hogy egy nem létező nénikéjének ugye írta ezeket a leveleket, amivel nagyon közvetlenül el tudta mondani mindazokat az élményeket, amik benne voltak, és ilyen irodalmi leveleket már az ókorból is ismerünk. Vajon tényleg Filippi valóságos problémákra írta ezt a levelet Pál, vagy ez a levél is olyan mondjuk, mint egy prédikáció egy sosem volt gyülekezetnek? Az első megoldása jó. Elsősorban prédikálni nagyon nehéz, én elég sokat prédikáltam, de sosem volt gyülekezetnek nem lehet prédikálni. A prédikációnak nem az a lényege, hogy én elmondom az igét, hanem a prédikációnak az a lényege, hogy azokat az embereket és magamat, akik eljöttünk az ígét hallgatni, be kell vonni az Isten gondolkodásának áramkörébe. Tehát a prédikációhoz mindig szükség van egy gyülekezetre. Senkinek mondani valamit nem lehet. Sok prédikáció azért unalmas, azért rossz, azért tartalmaz általánosságokat, bár minden igaz benne, mert senkinek sem mondom. Az igazi prédikáció az az, amikor én is úgy hallom és úgy mondom, hogy nekem is szól belőle az Isten, és itt és most szólal meg az Isten. Ezért van az, hogy minden prédikációban két lényeges elem van. Az első az, hogy tudni kell, hogy akkor, amikor az Isten megszólalt, elmondta ezt, amikor történt ez, és akkor, amikor leírták ezt, akkor mit mondott az ige. Ez csak az egyik oldala az igének. Utána azt is kell tudni, hogy ma, most, amikor én élek, ez a régi ige mit mond nekem itt és most. Mert az igének pontosan ebben van a titka, ez a kétidejűsége az igének. Hogy egyrészt nagyon komolyan kell venni, hogy akkor mit mondott, és nagyon komolyan kell venni azt, hogy most mit mond. Ha erről elfelejtkezünk, akkor az igéből eszköz lesz, és nem az ige mond valamit, hanem mi mondunk az igéről valamit. Ez mindig tragikus. Én kisgyerek koromban például hallottam olyant, hogy valaki elkezdte magyarázni az ígét, hogy hol vannak a tankok meg a repülőgépek benne a proféta ígébe. Meggyőződésem, hogy nincsenek a tankokról szó, nincs szó a tankokról a proféta ígébe, de amit a proféta íge mond, az a tankok, sőt az atombomba, a hidrogénbomba a világában is igaz. Tehát nem a hidrogénbombát kell belemagyarázni a Bibliába, hanem az ősi ígét kell megérteni a hidrogénbomba korába. És pontosan ez az, amit én bevezetőbe azért szeretnék elmondani, és sokszor mondok ilyeneket, éppen ezért tegyük meg, amit csak lehet, hogy megtudjuk azt, hogy ez Isten igéje akkor, amikor megszólalt, mit mondott. Ezért beszéltem én Filippi városáról, mert nagyon fontos, hogy milyen volt ez a Filippi, milyen város ez, hogy van ez a város, és mit jelentett az evangélium ennek a városnak, de mi nem régészeti előadást tartunk, hanem ez a régi ige elkezd szólni a 21. században nekem. És ezt is meg kell hallani. És ezt a két dolgot csak egyszerre lehet igazán hitelesen meghallani. Ezek után, a bevezetők után, ugye ennek a levélnek, ugye ahogy kezdtem, mindenképpen gyakorlati célja volt. Ha valaki ezt nem hiszi, akkor ha ezt a szakaszt olvassa, vagy minden páli levélnek a gyakorlati alkalmazásra vonatkozó szakaszát olvassa, akkor erről meggyőződik. Pál mindig úgy ír levelet, hogy kifejt egy evangéliumi alapigazságot, és ez a kifejtett evangéliumi alapigazság, ez egyszerre csak elkezd beszélni és mondani valamit nekünk, és amikor a levél vége felé ér Pál, akkor rendszerint ezzel a formulával, hogy ezért tehát testvéreim, levonja ebből a gyakorlati következtetést a maga korára. És itt nagyon gyülekezetszerű lesz.
Hirtelen megjelennek emberek, hirtelen megjelennek esetek, hirtelen megjelenik az a világ, amiben Pál él. És Pál az evangéliumot úgy hirdeti hitelesen, hogy mindig az akkori ember valós problémáira keresi a valóságos megoldást ezekben az igékben. Ennyit előre bocsájtok, és most a 4. fejezet 1. versétől olvasom az ígét. Így szól az ige. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen köztük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, hogy együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. A hitbeli felismerés értékét a gyülekezeti közösségben megélt szeretet az, ami biztosítja. Hiába mondja valaki, hogy kérem szépen, én az igazságnak csodálatos mélységeit ismerem, én az evangélium minden egyes titkos fordulatát nagyon jól tudom, én minden alapvető bibliai igazságban otthon vagyok, minden alapvető bibliai igazságra vonatkozó kérdésre pontos válaszokkal rendelkezem, ha az én életemben nem nyilvánul meg a Krisztus követéséből következő szeretet, akkor én semmit sem értek az evangéliumhoz. Mert, és ezt kellene nagyon jól megtanulni minden keresztény embernek, a kereszténység az nem egy tan. A kereszténység nem egy ideológia. A kereszténység az nem egy dogma rendszer. Nem a világmagyarázatnak egy formája, hanem a kereszténységnek pontosan az a lényege, hogy valakinek a követése. És valakinek a követése az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követése, ezért vagyunk keresztények. Az a szó, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy krisztusi, nem a kereszt szóból származik, a krisztiánoszból származik. Én, mint keresztény, akkor vagyok keresztény, ha Krisztus követője vagyok. A Krisztus követés az pedig nem tant jelent, hanem a Krisztus követésnek az a lényege, hogy én egy életformát kezdek élni, és ennek az életformának a lényege, ennek az életformának az igazi tartalma az a szeretet. Tehát ezért mondtam azt, hogy a hitbeli felismeréseknek az értékét, a gyülekezet közösségében megélt szeretet az, ami biztosítja. A szeretet a hőmérő. Igen ám, de a kereszténység, hogyha nem elmélet és nem ideológia, akkor a szeretet is más, mint amit mi szeretetnek mondunk. A szeretetnek a Biblia szerint van fegyelme is. Nagyon sokszor egy üzenetét vesztett keresztény gyülekezetben úgy gondoljuk, hogy a szeretet akkor áll helyre, hogyha szeretgetjük egymást. Ez a szeretgetés, ez abból áll, hogy mindent mindenkire ráhagyunk. Jaj, csak baj ne legyen belőle, jaj, csak ebből feszültség ne legyen, kerülünk minden ütközést, és mindenre azt mondjuk, hogy jó van, nem számít, majd csak lesz valahogy, szőnyeg alá söpörjük, sok mindent szoktak ezzel kapcsolatban mondani. A szeretet akkor igazi szeretet, hogyha van fegyelme.
És bizony a szeretet az nagyon sokszor ütközésekkel jár. Már azért is, mert ezen a világon nem a szeretet az Úr, nem a szeretet a vezető gondolat ezen a világon, hanem valami más. Ezen a világon az önzés a vezető gondolat is, nem a szeretet. Éppen ezért, ahol a szeretet megjelenik, ott bizonyos feszültség is van. Azt lehet mondani, hogy a gyülekezet akkor egészséges, ha a szeretet feszültségében él. Na de ez mit jelent? Vajon az a szeretet feszültsége, hogyha szemben azt mutatjuk, ó, drága testvérem, én úgy szeretlek téged, és szorongatom a markomba a kést, amikor átölelem a hátába döfök, ez-e a szeretet? Vagy az a szeretet, hogy ugyan nem döföm a tört, még szóval sem, mert ugye természetesen kézzel nem, hát vagyunk annyira hívők, hogy csak a nyelvvel ölünk, hanem egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy lesz kétféle véleményünk egy emberről. Lesz egy ilyen általános használatra lévő véleményünk, amit a szemébe mondunk, és ha háta mögött pedig áztatjuk, ahol lehet. Lehet, hogy nem is a másik előtt, hanem ennek egy finomítottabb formája az, hogy itt belülről megvan a véleményünk róla, mert ez egy nagyszerű védekező eszköz. Tudnék, egy közösségnek mindig az lenne az igazi célja és rendeltetése, hogy egy közösség egymás segítő emberekből álljon ahhoz, hogy azt, ami nem jó az én életemben, azt ki tudjam küszöbölni. Na most, abban az esetben, hogyha hazudunk egymásnak állandóan szeretetet, azt hazudjuk egymásnak, ó, drága testvér, én úgy szeretlek téged, hogy csak na, és én még egy szót sem mondok a háta mögött erről a másikról, amit nagyon nehéz megállni, sajnos én nagyon kevés ilyen embert láttam, mert általában a háta mögött mindig megered a nyelve a másiknak, és kijön az a méreg, ami benne van. Mikor szoktam is mondani, hogy mondja testvér, legalább kevesebb marad benned. Szóval ez így szokott lenni, de hogyha mondjuk ez a csoda bekövetkezne, hogy ráharapunk a nyelvünkre, és nem mondunk semmit, akkor is nagyon-nagyon beteggé tesz bennünket ez a lelkület, megmondom miért. Mert én gyűjtögetem a másik szennyesét, gyűjtögetem dosszébe azt, hogy mi az a másikról, ami rossz, amit tudok, és ezeket természetesen arra használom, hogy menlevelet adok a magam hibáira, és mindenképpen be fogom bizonyítani azt, hogy igaz, hogy én is egy kicsit bűnös vagyok, de azért én jobb vagyok, mint a másik. És abban a pillanatban, amikor ez a lelkület eluralkodik, abban a pillanatban a gyülekezetben egy nagyon érdekes jelenség indul el. Az ilyen gyülekezetet úgy is lehetne nevezni egy idegen szóval, hogy koexisztens gyülekezetnek hívjuk. Koexisztencia ugye az a békés egymás mellett élés, ami az államok dolgában hát egy nagyon pozitív valami volt. 20. század második felében az ENSZ-ben állandóan ez a szó hangzott, hogy koexisztencia, békés egymás mellett élés, erre kell törekedni. Igen ám, de mi van akkor, hogyha egy gyülekezetben ez a koexisztencia uralkodik el? Koexisztenciának, a békés egymás mellett élésnek az a tulajdonsága, hogy egy patika mérleg lehetne a címere. És ezen a patika mérlegen mi állandóan azt méricskéljük, hogy nekünk mi a jogunk, és a másiknak mi a kötelessége. És mi mindig arra törekszünk, hogy ezt a méricskélést úgy végezzük el, hogy valahogyan jól járjunk. És ez az állapot, amikor beáll, amikor én mindig a jogaimért harcolok, és a kötelességeimet próbálom a másikra rákenni, abban a pillanatban elvész a krisztusi magatartási mód alapja. Kereszténynek lenni, ha már ez az egzisztencia szót mondtam, akkor még egy idegen szót hadd mondjak, csak proexisztensen lehet. Ez azt jelenti, hogyha én a másikért élek, nem a másikból élek, nem a másik ellen élek, nem békésen egymás mellett élek, hanem úgy, hogyha az én életem célja az, hogy én
Valamit adjak a másiknak. A kereszténység akkor él, hogyha egymásért élő emberek közössége. Ha ez nincsen meg, akkor nem lehet beszélni igazán kereszténységről. Akkor nem lehet beszélni igazán arról, hogy két ember Krisztusban találkozott egymással. Mert Isten azért ad lelki ajándékokat nekem, mert ezzel a lelki ajándékkal meg akar áldani téged. Az én általam kapott lelki ajándéknak az az értelme, hogy én alkalmas legyek a szolgálatra neked. Az érted való szolgálatra. Ha beáll ez a koexisztens gondolkodási mód, amikor mindig a jogaimról és a kötelességeimről kell beszélni, állandóan ilyen jogvédő irodákat szeretnénk a gyülekezetbe felállítani, hogy a mi szerzett valóságos jogainkat védjük, abban a pillanatban baj lesz. Baj lesz akkor is, hogyha a gyülekezet fele csinálja ezt. Mert akkor meg az lesz, hogy az, aki szolgálni akar, azokat kihasználják, és akik nem akarnak szolgálni, azok állandóan ilyen titkos módon, ilyen titkos tőkét gyűjtve akarnak a felszínen maradni, és megpróbálják kizsákmányolni azokat, akik Krisztus nevében szolgálnak. És akkor is beáll a feszültség a gyülekezetbe. Éppen ezért rendkívül fontos ez a szakasz, amit itt olvasunk. Pál nem általánosságokról prédikált. Látjuk például, hogy ebben a levélben, a második fejezetben szó volt a kereszténység legnagyobb titkáról, Krisztus isteni emberi természetéről, nem? És nagyon érdekes, ahogyan Pál ezen a helyen elmondja azt, hogy Jézus Krisztus hogy üresítette meg magát, hogy vett szolgai formát, hogy lett engedelmes a halálig, a keresztfának haláláig, beszél az engedelmességről, beszél Jézus visszafelé útjáról a mennybe, elmondja azt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket. Azt lehet mondani, az üdvösség minden titkát elmondja ez a szakasz. De el szoktunk arról felejtkezni, én azért ismételtem szinte minden előadáson ezt a második fejezet 5. versét, mert itt a titok. Pál, amikor elkezd Jézusról beszélni, és nézzük meg páli levelekben, hogy Jézusról mit mond Pál, mindig abba az összefüggésbe beszél Jézusról, hogy én és Jézus. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, tehát beszél a Jézussal való gyakorlati kapcsolatról, és utána beszél arról az alapvető, ha így tetszik, dogmatikai igazságról, hogy ki is ez a Jézus Krisztus, hogyan Isten, hogyan ember. És mi ezt szoktuk elfelejteni. Mi azt gondoljuk, hogy attól óriási hívők leszünk, hogyha elkezdünk valami hajánál előráncigált tételt, mondjuk akár Jézusról, akár a Biblia bármelyik más igazságáról, nem is beszélve különböző reménységhez tartozó dolgokról, ami majd ezután lesz valahogy, ugye, mert mi csak a profétai képletet ismerjük, de mi megfellebbezhetetlen magyarázatot gyártunk hozzá, és várjuk a saját magyarázatunk teljesedését, nem az esemény teljesedését, és ebből óriási vitákat tudunk gyártani, és közben elsikkad a lényeg. A lényeg pedig abban van, hogy ez ma a gyakorlati keresztényi élet szempontjából mit jelent. Nem Krisztus követéséről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy Jézus megy elől, és mi megyünk utána, hanem arról, hogy hogy kell megrajzolni a térképet, aminek alapján a másik ember majd fog menni Jézus Krisztus után, és mi ott ülünk, és nem csinálunk semmit, hanem térképet rajzolunk. Ez nagyon sokszor kísértette a kereszténységet. Pált nem. Figyeljük meg, hogy ezt a nagyon nemes, nagyon mély, nagyon sok gyakorlati életigazságát, alapvető teológiai tételt felsorakoztató levelet, Pál most úgy folytatja, ezért tehát testvérei. Mivel ezek mind így vannak, ez az igazság. Ezért, akiket szeretek, akik után vágyódom, figyeljük meg, megint visszatér oda, hogy igen, neki szüksége van nem csak egy hallgatóközönségre, Pál számára a gyülekezet nem egy hallgatóközönség, hogy legyen hol prédikálni, legyen egy olyan pulpitus, amire ő feláll, és utána szájtátva hallgatja a gyülekezetőt, hogy milyen nagyszerű dolgokat mond,
hanem Pálnak szüksége van ezekre az emberekre, mert szükségem van arra, hogy társam legyen a másik. Ezért mondja azt, hogy vágyódom, örömem és koronám vagytok ti. Ez az apostol lényegében egy nagyon gyakorlati intéssorral kezdi ezt a levelet. De minden intésnek az alapja a szeretet. Az a fajta teljes szeretet, ami nem csupán érzelem, hanem az a szeretet, és egy természeti példát is tudok mondani, ami az édesanyja szeretete, nem? Azt hiszem, hogy az az édesanyja, aki mindent ráhagy a gyerekére, az nem szereti a gyerekét. Még akkor is, hogyha vannak ilyen kifordult pedagógiai elképzelések, hogy a gyereket nem kell megmérni, most újabban divatba jön megint ez, a gyereknek nem kell akadályokat állítani, mert a gyereknek úgy jó minden, ahogy van. Mert ugye netán gátlások alakulnak ki a gyerekekbe, ez a kulcsszó. Na most, ne haragudjanak, én rövid és eseménytelen életem során nagyon sok pedagógiai fáradozásba vettem részt. Dolgoztam pedagógiai kutatóintézetben, sok mindent csináltam. Diplomáimat ide teszem. És elmondom, hogy az a diploma, aki nekem az be tudja bizonyítani, hogy gátlás nélkül lehet nevelni. Tudnék, a gátlás nélküli embertől tessék félni, nem? Hát a gátlástalan embertől tetszenek félni, nem? Miért? Azért, mert a gátlás az olyan, mint a egészséges gátlás, az olyan, mint a folyónak a partja. Az is gát, nem? A part is gát. És mi volna akkor, hogyha Dunának nem lenne partja? Mert nem Duna folyó lenne, hanem egy össznépi pocsolya, nem? A gátlástalan ember az a pocsolya ember, nem? Avval már egyetértek, hogy vannak egészségtelen gátlások, akkor keresztbe rakják a gátat a Dunán, és abból nagy baj lesz. Ezzel már egyetértek. De a folyónak a lényege a gát, a part. Igaz? Ugyanígy van az emberrel is. És igenis, a nevelés az az egészséges gátlások beépítésének a tudománya, nem? Ha ezt nem fogjuk észrevenni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki azt csináljon, amit akar, ez nem szabadság, ez óriási tévedés. Nem szabadság az, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Ezt anarchiának hívják, illetve lehetetlenségnek, mert így nem lehet élni, nem? Mindenki azt csináljon, amit akar, nincs olyan világ, aminek annyi tengely van, ahány lakója. Így nem forog az egész, még a föld se forogna, nem? Szóval vissza ez az egészhez. Igenis, a szeretetnek az az igazi formája, amikor bizonyos gátlások épülnek a mi életünkben. Tehát bizonyos fegyelme van ennek a szeretetnek. Édesanyám nagyon szeretett minket, én ezt tudom, és már réges-régen meghalt évtizede, és mégis hiányzik, mert ez a szeretet hiányzik, de hát édesanyámtól azért kaptunk pofont, hújjaj, nagyokat is. És azért nem lehetett azt csinálni otthon, amit akartunk, mert ennek meg volt a következménye. Most Isten szeretete is ilyen, az atyai szeretet is ilyen. És ez a gyülekezetre is igaz. Gyülekezetben akkor hal meg a szeretet, és ez egy nagyon különös dolog, amikor meghal a fegyelem. Ezt figyeljétek meg! Egy gyülekezetben elkezd mindenki azt csinálni, amit akar, abban a pillanatban, abban a gyülekezetben meghalt a szeretet.

Nekem ki a testvérem? Nem azt, akit én megszavaztam, ez óriási tévedés. Az lehet, hogy az a gyülekezeti tag. De nekem minden olyan ember testvérem, aki Krisztust elfogadja személyes megváltójának, nem? Mint testvérem. Pál azt mondja, hogy ti a testvéreim vagytok. És az igazi szeretet gyökere az annak a felismerése, hogy, és ezért vágyódik utánuk, hogy Krisztussal együtt járó közösségben érzi magát úgy, hogy helyemen vagyok. Mert itt van part, van fegyelme a szeretetnek. Pál azt mondja, hogy ez a gyülekezet az ő győzelmi koszorúja. Úgy fordítja a mi fordításunk, hogy korona, csak ezt mi félreértjük. Itt nem a királyi koronáról van szó, hanem ez a Stefanász, ez a korona, ez azt a győzelmi koszorút jelentette, amit a versenyző kapott. A győztesnek kijáró jutalomról van szó. És ezzel azt akarja Pál mondani, hogy a gyülekezet az az Isten, Jézus Krisztus győzelmi jele. De mitől vagyunk mi gyülekezet? Attól, hogy tökéletesek vagyunk. De valaki azt hiszi, jöjjön hozzá, majd én elmondom, hogy ő miért nem tökéletes, csak azért nem merem elmondani, mert ő is el tudja mondani, hogy én miért nem vagyok tökéletes. De a gyülekezetet azt tartja össze, hogy bennünk harcolt, és bennünk győzelmeket aratott Jézus, nem? Hogyha most úgy kezdjük nézni, hogy hogy kerültél te ide, milyen úton vezetett téged az Isten, amiről sajnos nagyon keveset szoktunk gondolkodni, akkor kiderülne az, hogy ez a gyülekezet Jézus Krisztus győzelmi jele. Mert valami változott bennünk. És mi ezt nagyon sokszor egy kézlegyintéssel elintézzük. És az apostol ezt nem akarja. Még akkor sem akarja, hogyha a következő versben éppen két, talán pletykás, talán veszekedő, nem tudom, hogy ez a Szüntükhés Evódia mit csinált, de minden esetre valami feszültséget támasztó két nőtestvérről van szó. Ez két női név. Nevükön túl nem tudunk semmit. És ezeket a nőtestvéreket egy ilyen szent, magasztos, teológiai magaslatokba járó, jelmondhatom levélve, név szerint bizony megkorholja. Nagyon érdekes, hogy nem azt keresi, hogy kinek van igaza. Mi nagyon sokszor intézünk úgynevezett gyülekezeti ügyeket, és mindig azt rontjuk el, hogy megpróbálunk bírónak lenni, pedig Jézus maga mondta, hogy kitett engem köztetek bíróvá. Úgy látszik, hogy mi azért Jézusnál jobb jogi alapképzettséggel rendelkezünk, és megpróbáljuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Én itt nőttem fel ebben a közösségben, még sose láttam, hogy sikerült volna eldönteni, hogy kinek van igaza. Mert két veszekedő félnél olyan nincs, hogy 100%-ig igaza van egynek, és 0%-ban van igaza a másiknak, mert akkor nincs veszekedés. A veszekedésnek az a tulajdonsága, hogy az igazság rész szerint való. Mindenkinek van egy bizonyos igaza a maga szempontjából, nem? És ezért nem lehet egy embert meginteni. Az intés az mindig valahol középen van. És ezért mondja, figyeljük, hogy hogy mondja itt. Nem tudjuk, hogy az Evódia meg a Szüntükhé mit csinált, de Pál azt mondja, intem Evódiát és intem Szüntükhét. Na mire inti ő? Hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. És itt van a titok nyitja. Mi az, hogy egyetértés? Mi két dolgot szoktunk összekeverni nagyon. Azt gondoljuk, hogy akkor van egyetértés egy gyülekezetben, ha mindenki úgy látja a dolgokat, ahogyan én. Vagy ne legyünk ilyen önzőek, mindenki egyformán lép. Van a gyülekezetnek egy vezetője, szájában a síp, és aki nem lép egyszerre, és így tovább. Nem ez az egyetértés.

Ha egy emberi közösség, ha egy emberi csoport, a legkisebb csoportban is mindenki egyformán gondolkodik, az az emberi csoport nyomorék. És ezt kellene nagyon jól látni. Mi nagy nehezen az úgynevezett demokratizálódás útján, ami nem az igazság teteje, mert ugye gondoljuk csak végig, hát ez most egyszerű lenne Churchillt idézni, aki azt mondja, hogy demokrácia rossz, de sajnos még nem találtak fel jobbat, mondta Churchill. Nem ezt mondom, de a demokráciáról gondolkozunk el. Van 10 ember, és van egy vita kérdés. El kell dönteni a vita kérdésbe az igazságot. 10 embernek körülbelül 10 féle véleménye lesz. Mert egy igazi vita kérdés az nem az, hogy most este van kint vagy nappal, mert ez nem vita kérdés, nem? Hanem valamit meg kell oldani. Lesz 10 féle vélemény, nem? Ha demokratikusan döntünk, mi a biztos? 2 biztos van. Az egyik az, hogy nem a legrosszabb véleményt fogjuk választani, és van még egy biztos, hogy nem a legjobbat fogjuk választani, hanem valahol középen fogunk választani valamit. Ez így van mindig. De mi az akkor, amiről itt beszél az apostol, hogy legyen köztük egyetértés? Nem ezt mondja, hogy egyetértés, hanem még azt is mondja, hogy egyetértés az Úrban. Mi ez az egyetértés az Úrban? Az egyetértés az nem egyformaságot jelent, egyforma véleményt, hanem a különbözőségeknek egy nagyon érdekes harmóniáját. Egyforma természetű volt a 12, vagy mondjuk a 11 apostol, hogy Júdást kivonjuk belőle? Egyáltalán nem. Miért hívott ilyen különböző embereket Jézus? Pontosan azért, mert a mezőn is különbözőek a fűszálak, még az egyforma fajtájú fűszálak is különbözőek. 2 egyforma rózsa nincs, 2 egyforma ember sincs, ugye? Mert valahol a tolerancia az nem azt jelenti, hogy összeszorítom a fogam, és azt mondom, hogy na, ezt a patkányt is el kell viselnem. A tolerancia az igazán azt jelenti, és ez az egyetértés, hogy rájövök arra, hogy 2 egyforma ember nincs, mert Isten így alkotta. És nekem nem csak ki kell bírnom a másikat, hanem fel kell fedeznem, hogy az Úrban, és itt jön az Úrban, hogyha az a másik odaadja azt a másat, azt a másféle gondolkodási módot, azt a másféle látási módot, azt, hogy egyikünk praktikusan lát, a másik inkább elméletileg lát, az egyik az inkább érzelmileg lát, a másik inkább gyakorlatilag lát, az egyik jobbról néz egy problémát, a másik balról néz egy problémát, és 2 egyforma vélemény nincs. De hogyha mi közösen odaadjuk az Úrnak, Krisztus alá rendeljük, hogy így mondom, azt, amit kaptunk, legyen az lelki ajándék vagy talentum, mindegy, akkor abban a pillanatban a másik másságában én meg leszek áldva. Ez nem igaz úgy, hogy a másiknak csak másnak kell lenni, nem. Hanem arra van szükség, és ez a gyülekezet lényege, hogy én a másféle gondolkodásomat, a másféle látásomat odaadom az Úrnak, és az Úr nem egyformává teszi ezt, hanem ezt a különbözőséget beépíti az igazi egységbe. Egy igazi gyülekezet sokszólamú. Csak harmóniában van. Nem egyszólamú, hogy mindenkinek ugyanazt kell énekelni, és valaki diktálja a tempót, hanem egy igazi gyülekezeti kórus, vegyük ezt egy énekkarnak, ma mindenki más szólamot énekel, de harmóniában, és a harmóniát az biztosítja, hogy az Úrban vagyok. Nem azt mondja itt el Evódiának és Szüntükhének az apostol, hogy ti ilyenek vagytok és olyanok,
hanem azt mondja el, hogy legyetek az Úrban. És most gyorsan tovább megyünk. És ehhez az egységhez, ennek az egységnek, ennek a közösségnek az ápolása az, ami a gyülekezet lelki munkásainak, Pál munkatársainak a dolga. Erre kéri az apostol hűséges munkatársát, akiről nem tudjuk, hogy ki az, aztán a Kelement, a többi munkatársat, mindenkit, akinek be van neve, írva a neve az életkönyvébe, mert az életkönyvébe szerepelni az azt jelenti, hogy pontosan ezért az, a különbözőségben felépülő egységért munkálkodni. Ez a lényege az egésznek. És utána szinte egy nagy-nagy összefoglalás következik, 10 lépésben. Erről a 10 lépésről én egyszer ebbe az gyülekezetbe, csak már rettenetesen régen volt, 1976-ban, 10 lépésről tartottam egy sorozatot egyszer, 10 alkalommal. Ezért most erre 10 perc áll rendelkezésemre, csak jelezni fogom ezt a 10 lépést. Az első lépés az az, hogy úgy kezdi az apostol, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát az Istennel való közösségemnek, ennek a különbözőségben lévő egységnek az alapja az öröm. Tehát nem azért örülök, mert mindenki nekem ad igazat, hanem azért örülök, mert azt, ami más bennem, meg azt, ami én vagyok, amit én kaptam az Úrtól, azt mind odaadhatom az Úrnak. És ennek semmi külső akadálya nincs. Ezért mondja, hogy mindenkor. Se időbeli, se térbeli akadálya nincs. Istennek rád úgy, ahogy van, szüksége van. És ez az örömöm alapja. Ezért mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. A második lépés az az, hogy az öröm befogadásának van egy belső feltétele. És ez a belső feltétel pedig az, amit úgy mond az ige, hogy a ti szelíd lelkűségetek. Mit jelent az, hogy szelíd lelkűség? A szelíd lelkű ember az, aki tekintettel van a másik emberre. Tekintettel van a másik emberre, akkor mértékletesen, józanul, figyelemmel él a másikért. Szóval nem úgy van, hogy én kaptam egy lelki ajándékot az Úrtól, és akkor azt mondtam, hogy na én mondjuk a vezetés aján, ezt mindenki szereti. Szóval én vagyok itt a egyes számú ember, a nacsalnyik, ez a nacsalnyik lelki ajándéka, mondjuk így, és én dirigálok, te neked pedig engedelmeskedni, hát ezt a lelki ajándékot kaptam. Abban a pillanatban megtörik az öröm, miért? Mert az öröm nem szelíd lelkűségen alapul. A szelíd lelkű ember az az, aki tudja, hogy Istentől kapta, amilyen van, de mindig a másikért, a másikat figyelembe véve, a másik ember javára és áldására kamatoztatja azt. Józanul, mértékletesen és figyelmesen. Ez a szelíd lelkűség. Azután, ha tovább megyünk, csak azt tud szelíd lelkűen élni, aki Krisztus Jézus visszajövetelének tudatában él. Ez nem azt jelenti, hogy dogmatikailag elfogadja, mert azt mondja, ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Miért van itt ez az Úr közel? Ez nem csak azt jelenti, hogy dogmatikailag elfogadom, hogy Jézus vissza fog jönni. Ez biztos, és ez igaz. Hanem az életben ez azt jelenti, hogy nem én osztom az igazságot, nem én harcolok ki semmit, hanem tudok mindent, a nagyon hamar ítélni eleveneket és holtakat visszatérő Jézus Krisztusra építeni. Jézusra bízni tudom, el tudom engedni, nem én akarom az igazságot kiharcolni. Tudom azt, hogy Jézus ítél, ő jön. Nem én nekem, nem nekünk kell megoldani a világtörténelmet. Nem mi vagyunk azok, akik majd megváltoztatjuk a világot. Ha én tudom azt, hogy Jézus visszajön, ez a biztos pont. Azután nézzük a negyediket. Jézus visszajövetelének a reménységét mi rombolja le bennünk? Ezt úgy hívják, hogy aggodalmaskodás. Mi az aggodalmaskodás? Így White úgy mondja, hogy hit hiány, és valóban ez. Az aggodalmaskodás az a keresztény ember bizalmi válsága.
Amikor én már nem tudok bízni az Istenben, hanem azt mondom, hogy persze, hát Isten segítségével, erejével nekem kell kiharcolni az Isten igazát a világban, nem? Ez az aggodalmaskodás. És azt mondja az ige itt, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Mert aki aggodalmaskodik, az nem tud bízni az Istenben. Aki nem tud bízni az Istenben, az nem tud szelíd lelkű lenni. Aki nem tud szelíd lelkű lenni, az az öröm befogadására alkalmatlan. Az elszakad Jézus Krisztustól. Na most, az aggodalmaskodástól mi óv meg bennünket? Azt mondja az apostol, és ez a következő lépés, hogy az aggodalmaskodástól az imádság óv meg bennünket. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem két szóval is mondja, hálaadással, könyörgés, imádsággal és könyörgéssel tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Mi az imádságnak az alapja? Ugye sokszor szoktam mondani, biztosan tetszenek tudni, hogy az imádság az nem akaratátvitel, hogy én akarok valamit, és addig mondom az Istennek, még Isten is azt akarja, amit én, hanem akaratátvétel. Hogy én Isten akaratához szabom az életem, nem? De ennek az akaratátvételnek az az alapja, és ez a lényeg, és ezt kell nagyon világosan látni, hogy én csak akkor tudok imádkozni, ha bízom abban, hogy ez a Jézus velem van. Ha Isten jelenlétének a tudatában élem meg az örömemet is, a bánatomat is, a konfliktusaimat is, és a győzelmeimet is. Gondoljuk arra, volt már összeütközésünk a másik emberrel, tudom, hogy itt senkinek nem volt. Azért elméletileg próbáljuk elgondolni. Elhisszük mi ebben a helyzetben, hogy ott is jelen van Jézus? Idáig még el szoktuk jutni, és azt mondjuk, hogy hát szegény Jézus, hogy panaszkodik, hogy engem hogy bántanak. Ez is igaz, de ennek van egy másik oldala. Jézus ezt én értem megengedte. Mert Jézus valami tanulságot elrejtett ebben, nem? Ezért hogy kell imádkozni? Következő lépés. Érvényesen imádkozni, hogy lehet. Hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Mi az, hogy hála? Az hálálkodás? Na, szépeket mondok Jézusnak, mert akkor hát ez ugye megolajozza az utat. Olvastam olvastam egy ilyen meditációs könyvben, hogy a hála az megolajozza az Istenhez vezető utat. Hát nem púder, meg nem olaj a hála. A hála az egészen más. A hála annak az elismerése, felismerése, megvallása, amiről épp az előbb beszéltem, hogy ami velem történik, az nem véletlenül történik. Az jó nekem, hogy így van. Nézzük csak Jobot. Jobot mindenki rá akarta venni, hogy mondja azt, hogy ő milyen bűnös. És Jobb tiltakozik. Ez a Jób, akiről elmondja az Úr is, az első fejezetben olvassátok el, Sátán se tudja megcáfolni, csak kötekedik, hogy igaz istenfélő bűngyűlölő ember. És a próba végén ez a Jób eljut oda, hogy hálát ad, mert a hálaadásnak az a lényege Jób számára, és ez a különös, hogy azt mondja Jób, hogy eddig csak füleim hallásával hallottam felőled. Most szemeimmel látlak téged. És figyeljük meg, hogy mi következik utána. Hibáztatom magam és bánkódom a porban. A hála visz engem közelebb az Istenhez. Amíg én csak programot akarok adni az imádságban az Istennek, és amíg én nem veszem észre azt, hogy Isten valamit valamiért enged meg, valamiért az az én életemben megtörtént, és valamit meg kell tanulni,
addig nem megyek semmire. Háladással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. És honnan lehet tudni, hogy az én életemben megvan ez a hála? Én rengeteg lázadozó imádkozót ismerek. Pedig az igazi imádság után beáll egy békesség. Ugye úgy mondja, és az Isten békessége, és azt is hozzáteszi, mert minden értelmet felülhalad. Úgy mondanám ezt ma, hogy ami egyáltalán nem logikus. Hogy lehet az, hogy valami bajom van, és majd összeroskadok alatta, és elmegyek, és oda megyek Isten el, és imádkozom. És ez a baj megmarad, és utána én mégis visszatalálok az örömhöz, pedig a baj nem múlt el. Mert a hálaadás megnyitotta a szemem. És észreveszem azt, hogy ami történt velem, az nem véletlenül van. Ezért mondja azt, hogy az, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket a Krisztus Jézusban. Mai kereszténységnek tudják, hogy mi a baja? Az értelmem még ott van Jézusnál. Még érvelek Jézussal. De a szívem, a belső ember, az nem Jézussal van. Jézus igazságáért harcolok a sátán fegyvereivel, nem? Ami fából vaskarika, nem? Fúrunk, faragunk, könyökölünk. De Uram, ezt te érted tesszük. És nem érezzük a belső békességet, és a szívünk már nincs Jézusban. Mai kereszténységre rá lehetne írni, hogy minta érték nélkül. Kívülről még úgy néz ki, mintha keresztény lenne, csak a szívünk nem Jézusban van. Megmaradás útja csak ez az út. Eljutok a háláig, akkor ez a hála meg fogja őrizni az én szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. És utána nem csak negatívan, hanem pozitívan is elmondja ezt. 8 tulajdonságban. Nem ártana ezt a verset kívülről tudni, tudom, nagyon sokan tudják kívülről. Ha valami ér engem, ha valami botrány van, ugye rászoktunk a botrányra, a bulvárlapok ebből élnek. Úgy látszik, hogy lassan már mi is. Szóval, ha valami botrány van, akkor van egy 8-as szabály. A tiszta gondolkodásnak 8 dimenziója van. Amik csak igazak, nem mondok róluk semmit, tessék otthon végig gondolni. Amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ami erény, ami elismerésre méltó, vagy elismerés érdemel, ezekről gondolkodjatok. Nagyon sokat szoktunk beszélni a pozitív gondolkodás hiányáról. Mert a szemét az mindig erősebb, mint a jó. Isten azt akarja, és így épül meg egy gyülekezet, hogyha keressük a pozitív gondolatokat, és kerüljük a negatívokat. Megtanuljuk a jót követni, és Isten ebben segít bennünket. Hát ez a feladat. Ugye milyen érdekes, hogy egy Evódiából és Szüntükjéből. Lehet, hogy ez a két az, hogy megtépte egymást, vagy pletykált egymást, nem tudom, mit csináltak. Nem lényeges. Ebből az intésből milyen mélységek jöttek. Mert ha az Úrban vagyok, akkor a gyülekezet minden negatív
élménye pozitívvá tud változtatni. Az Úrban lenni az egy nagy előjelváltás. A rosszban megtanulom a jót. A kulcs az a hála. És ha az hála megvan, akkor győz az öröm. Ha győz az öröm, eltűnik az aggodalmaskodás, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Így győzi a mi szívünket a Jézus Krisztusban. És Pál erre mondja a végén, erről nem csak prédikáltam, látjátok az életemben. És ami ebből nekem sikerült, azt kövessétek ti is. Ami ebből nem sikerült nekem, azt ne kövessétek. Mert a negatív gondolkodású ember az, aki a másik életébe szemetet keres. És mivel nincsen hibátlan ember, ezért mindenkiben lehet botránkozni. Nem? Mivel hibátlan ember nincs. De ami jó, ha van valami erény, azokról gondolkodjatok, mondja az apostol, ez a jó erősít. És már el kell döntened, hogy pozitívan akarsz gondolkodni, vagy te akarsz lenni a kukás, aki minden szemetet összegyűjt. Adja jó Isten, hogy jól döntsünk.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenetesen változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, három napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljúta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. történeti képet, Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként eléd beírtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől, és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok. És egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek, füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra, de akkor már elerőtelenedtek a lábaim, és le is térdeltem. Imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez. Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette. Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninivebeliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbízatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból, engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Istent szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, nekem adod. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdetnék azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyérszaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni? Egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára, nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivébe újabb próba várt Isten profétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét? Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja. De hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársai! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga.

vagy a másik párté. Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam. Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában? Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népek. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi? Hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus. Tudok-e úgy nézni, egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus. És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát.

0: Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárőrvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás, első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta ekényt. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg! Vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarult arcán verítéket csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta. Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is íge hirdetők ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztul Ninivé. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülésodok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, s tarts bűnbánva bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyétette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta, ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid, hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni, és Isten elfordítja haragját felőle. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak: térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoboreldőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét. Így remélte. De nem így történt. De a Ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda. Hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és miben. Munkálja a bűnbeismerést, munkálja a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vöröstenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében. Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helyiségnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm állandó meghívottamat, Filip Lukács Istvánt is, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jézusról tanulmányozunk, Jézus cselekedeteiről, Jézusnak tanításáról, lépésről lépésre felfedezzük azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Jézustól tanulhatunk, azokat a rendkívüli dolgokat, amelyeket Jézus tett. Azokból vonjuk le a következtetést, és próbáljuk alkalmazni mindennapi életünkre azért, hogy gazdagodjon életünk, és boldogabb életünk legyen Isten áldásával. Jézus egy nagyon aktív életet élt, jött, ment, tanított, gyógyított betegeket, halottakat támasztott fel, prédikált. Ahogy közeledik Jézus szolgálatának a vége, azt látjuk, hogy Jézus tevékenysége nem lankad, hanem tovább munkálkodik, addig, ameddig lehetősége van rá. A Lukács evangélium a 10. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus tanítványokat küld, hogy valamit tegyenek. Lássuk, hogy miről van szó, ezért elolvasom a Lukács evangéliuma 10. részéből az első 12 verset. Majd megbeszéljük az itten leírtakat, és utána pedig befejezzük majd a 20. verssel, ahol a történetnek a záró gondolatait találjuk. Olvasom az első verstől. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondta azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, íme én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad, ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok, még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük. Mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz a ma napon, hogy nem azé a városé. Megállunk egyelőre a bibliai rész olvasásával, és rögtön az első versre térnék, ahol azt olvastuk, hogy Jézus másokat is rendelt, azaz 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő országa előtt minden városba és helyre, ahova ő menendő vala. Tudjuk, hogy Jézusnak a szolgálata közeledik a végéhez, már egyre kevesebb hely az, ahova menni fog, de azt látjuk, hogy még mindig vannak azért helyek, ahova ő tervez utazni, és ahova el szeretne jutni. Viszont honnét van ez a 70 tanítvány? Tudjuk, Jézusnak ott volt a 12 aktív tanítványa, körülötte volt szinte mindvégig, amíg ő tevékenykedett, de itt Jézus 70-et küld el. Ki ez a 70? És van-e jelentősége annak, hogy 70 tanítványt küld el Jézus?
2: Az Isten világa egy nagyon hierarchikus, mérnöki ilyen pontos és megszervezett világ. Az Ószövetségben, amikor a Jóisten rendeletet ad arra, hogy hogyan szervezzék meg az Izrael népét, Mózes körül a 12 törzsből nyilván 70 vezetőt emelt ki Isten, akik még a hegyre is felmentek Mózessel, legalábbis egy bizonyos pontig, a Sínai hegyre, akik részt vettek a zsidó nép vezetésében, és később, amikor Jézust elítélik, már az Újszövetség időben, a Sanhedrin teszi meg ezt, ez a szó, a Sanhedrin éppen ezt jelenti, hogy a 70, tehát a 70 vénnek a tanácsa. Szóval a 7-es számnak, amely a tökéletesség száma, tulajdonképpen a 10-es szorzójával találkozunk itt, és ugyanezt, mint említettem, meglátjuk, megtaláljuk az Ószövetségben is, a 70 ember volt az, aki 70 vén, aki vezette a zsidó népet. Természetesen, hogy megvoltak a törzsfők, a 12 törzsfő, lásd, 12 kémet küldött ki Kanán földjének megszemlélésére. Tehát ez a 12-es, illetve a 70-es az Ószövetségben is jelen van már. Jézus ezt a rendet követi, így választ magának ki először 12 tanítványt, utána meg kiválasztja a 70-et. Egyébként a hagyomány szerint a Mózes első könyvében, az első genealógia, amikor megjelenik, a népek, a nemzetek, világ népeinek, nemzeteinek a száma szintén 70. Szóval a zsidóságban hagyományként úgy élt, hogy tulajdonképpen a világnak 70 nemzete van. 70 felé választotta a Jóisten a föld lakóságát. Tehát ez a 70-es szám, ez ott él bennük, és Jézus most ennek megfelelően 70-et választ.
1: Mi volt ennek a 70-nek a küldetése? Keveset látunk arról, hogy mit kellett prédikálniuk. A 9. versben olvassuk, hogy gyógyítsátok a betegeket, kik ott lesznek, mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Kevés utasítást találunk arról, hogy mit prédikáljanak. Azon kívül, hogy Jézus azt mondja, beszéltek arról, hogy itt az Istennek országa, hogy elközelített az Istennek országa. Mi volt az üzenetük? Az Isten országának eljövetele egy valóság volt már akkor, abban az időben? Ezt kellett elmondaniuk? Vagy az Isten országa olyasmi, amit még mindig várunk, ami ezután fog eljönni?
2: A 20. század teológusai közül egyesek nagyon pontosan ráéreztek az evangéliumnak feszültségére, hogy az Isten országa már eljött, és még nincs itt. Tehát ez a már, és még nincs itt feszültség az Isten országa körül. Mindkettőre tudnánk igeverseket felsorakoztatni. Például megkérdezik Jézust a tanítványok, hogy mikor jön el a te országod, és Jézus erre azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van. Már eljött. Vagy más oldalon Jézus elmondja egyértelműen, hogy az ő országa nem csak így spirituálisan jön el, hanem a Máté evangélium a 24. fejezete részletesen leírja azt, hogy eljön az Isten országa hatalommal, minden szem meglátja Jézust, ahogy visszajön, ugyanúgy, ahogy elment, szemmel láthatóan ment el, úgy jön vissza, akkor teljes átalakulás következik, ahogy a természetben, mint az emberi természetben, az emberi test megújul az Isten képmására. Tehát ez a feszültség, hogy már itt az Istennek országa is még nem jött el, jelen van az evangéliumokban, sőt az evangéliumoknak egyik fő mondani valója. De már az is nagy dolog volt, talán a legnagyobb dolog az, hogy már itt volt az Istennek országa. Mert a király belépett, ezért a korábbi bitorló kénytelen teret engedni, visszavonulni, és minden egyes gyógyítással, minden evangéliumi megerősödéssel, minden bűn feletti győzelemmel amely Jézus munkássága, illetve a tanítványok munkássága során is bekövetkezik, az Isten ország egy-egy lépéssel előbb halad. Szóval ezt valahogy képben úgy látnám, hogy eljött a hódító, már itt van, és lépésről lépésre hódít magának, teret nyer magának. És amikor ez a hódítói munka befejeződik, akkor eljön a maga dicsőségében, ugyanúgy, ahogy a hódítás után egyes királyok diadalmasan beszoktak vonulni, akár abban a városban, amelyet legyőztek, vagy pedig a saját fővárosukban az illető városból vitt foglyokkal. Nos, Jézus Krisztus második eljövetele az ehhez hasonlítható, viszont a hódítás az már elkezdődött, és akit meghódított, ő már az Isten országában volt, van.
1: Ezt a képet érzékeltette Keresztelő János is, amikor előkészítette Jézus érkezését, és úgy jelentette be, hogy elközelített Istennek országa. Valamint hasonlítható e tanítványoknak szerepe, persze, hogy kisebb méretben a Keresztelő János szerepéhez, csak hogy ők most külön helyiségekbe, városokba mentek el, hogy bejelentsék a hódítónak az érkezését. Mert Jézus olyan városokba küldte el őket, ahova ő menendő volt, tehát ahova tervezett menni. És valamilyen formában előkészítették Jézusnak az útját?
2: Ha megfigyeljük a Keresztelő János tanítását, ugyanez volt. Térjetek meg, mert elközelítetett az Isten országa. Jézus, ő maga is ezzel kezdi az evangelizálását, hogy eljött az Istennek országa, elérkezett hozzátok, és ezt adja a tanítványai szájába is, hogy ezt hirdessétek. Ilyen tekintetben is, az üzenet tekintetében hasonlítható a János szolgálatához, a 12-nek a munkássága. Másrészt, amit említetted, útkészítők. János így mutatja be magát, illetve így hirdeti meg az ő szolgálatának a lényegét, hogy készítsetek útat az Úrnak, meg én egy útkészítő vagyok, annak az útját készítem, aki jön a pusztában. És 70 is Jézus orcsája előtt megy. Azt olvassuk, hogy a 10. fejezet első versében, hogy Jézus orcsája előtt megy, tehát elmennek valahova, ahova majd Jézus jönni fog. Előkészítik a munkát. Ebben is nagyban hasonlít az ő szolgálatuk. Amiben eltér a 70 tanítványnak a szolgálata, ugye a Keresztelő Jánosétól, mint a 12-től, az az, hogy sokkal szélesebb körű. Nem csak, hogy többen vannak, hanem a földrajzi terület a küldetésüknek is nagyobb. Ugye itt a 9. fejezetben arról tanultunk, hogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, Samárián megy át. És az ezt követő időt Jézus már nem Galileában tölti, hanem Samáriában, Péreában, a Jordántól túleső részen, Jeruzsálemmel szemben. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a 70-et most, amikor kiküldi, Samáriába is küldi. A Máté evangélium a 10. fejezetében még beszélgettünk arról, hogy kiküldte Jézus a 12-t, ott viszont szigorúan megparancsolta nekik, hogy samaritánusok útjára ne térjenek, hanem előbb hirdessék az evangéliumot az Izrael háza elveszett juhainak. Most a rendelettel nem találkozunk, szabadon mehetnek a samaritánusok közé, sőt valószínű, hogy menjük is kellett, és igazából ott vagyunk már a samaritánusok között. Tehát egy szóban azt mondhatjuk, hogy a Jánoséhoz is, a 12 tanítványéhoz viszonyítva, a 70 tanítvány száma, tehát számbeli túlsúlya az előzőkhez viszonyítva, és földrajzi szempontból nézve az ő tevékenységüknek a szintere, sokkal kiteljesedettebb. És jelzik, hogy az Istennek országa nő, és ugye azóta elért hozzánk. Tehát természetesen, hogy növekvőben van az Istennek országa és az evangélium.
1: Említetted Keresztelő Jánost, az a beszélgetésben említettük mindketten Keresztelő Jánost, említetted a 12 tanítványt, akiket Jézus hasonlóan elküldött, viszont más feltételek között. Most pedig itt van a 70, akiket Jézus elküld. Tehát ebben is azt látjuk szemléltetve, hogy az Istennek országa az növekedik, az terjed. Mégis a második versben azt mondja Jézus ennek a 70-nek, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Tehát habár ők szaporodnak, mégis azt mondja Jézus, hogy a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mi ez az aratás? Mik a munkások? Miért jelképeznek? És milyen munkát kell elvégezniük, amire Jézus utal?
2: A Máté evangélium a 13. fejezetében felelhető példázatokban azoknak egyikében Jézus azt mondja, hogy a szántóföld a világ. Ha a szántóföld a világ, akkor az aratnivaló terület, vagy az aratási terület is a világ kell legyen. És Jézus mielőtt visszamegy az atyához, így szólítja meg a 12-t, és valószínű a velük lévő 500-at, akkor már sokkal többen vannak. Ugye erről az 500-ról Pál apostol ír a Korintus beliekhez írott levélben, amikor a feltámadás valóságáról beszél, 15. fejezetben, az első levél 15. fejezetében, hogy és Jézus egy alkalommal megjelent több mint 500-nak. Valószínű, hogy ez az alkalma a Jézus mennybe menetelének az alkalma lehetett, vagy közvetlen előtte valahol Galileában. Péternek is ugye ezt mondja, hogy menj fel Galileába, és ott majd találkozok veled a feltámadásom után. És ha Jézus ekkor elmondja az 500-nak, akkor az azt jelenti, hogy a 70-hez viszonyítva jelentősen megnőtt már az evangéliumot befogadó és az evangélium üzenetét kétséggel hirdetőknek száma. És akkor elmondja nekik azt, hogy a szántóföld a világ, tehát elmenvén szélesebb világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát természetesen, hogy ez a szám még mindig nagyon kicsi, és Jézus ma is hívogat. Sőt, ez a szám ez olyan kicsi, hogy nem is tudnák elvégezni maguk, ezért a tevékenységüknek egyik fontos része nem is az, hogy megduplázzák a munkájukat, hanem hogy megsokszorozzák az imádságukat, és abban kérjék az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ma is lehet, hogy kedves a rádió hallgatókba méltán felébred a gondolat, hogy akkor engem is hív, téged is hív Isten a 70 után minden bizonnyal. Tehát Isten hív. Viszont arra is hív, hogy kérjük az Istent, hogy küldjön még az ő aratásába aratókat.
1: A 3. versben azt mondja Jézus, hogy elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Mire számíthattak ezek a tanítványok, milyen fogadtatásban lesz részük? Itt Jézus több utasítást is ad a későbbiekben, hogy mit tegyenek, hogyha békességgel fogadják őket, mit tegyenek, hogyha nem békességesen fogadják őket. Mire számíthattak? Hogyan fogják az emberek, ezek a városok fogadni a hódító, az Úr Jézus Krisztus munkásságát megelőző küldötteket?
2: Azt kérdezi Jézus egy alkalommal a tömegtől, a zsidó előjárók jelenlétében, hogy a proféták közül a ti atyáitok kit nem üldöztek. És erre nem tudnak neveket felsorolni, hiszen az ószövetségi proféták közül mindegyik rendes üldözést szenvedett a nép részéről. És ez már elég kellett volna legyen a tanítványok számára, akik az apostoloknak és a profétáknak az alapkövére építettek, hogy tudatosítsák magukban, hogy ugyanez a sors vár rájuk is. Emellett Jézus elmondja azt is, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő uránál, ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Szóval Jézus előre figyelmeztette a tanítványait annak a világnak a zártságára, az elzárkózására, amelybe őket általában küldte. Ugyanakkor meglepő az, hogyha a Máté evangélium a 10. fejezetére gondolunk, hogy a tanítványok milyen lelkesedéssel térnek vissza a szolgálatból, és egyáltalán nem beszélnek arról, hogy őket nem fogadták be. Minden bizonnyal Jézus az első útjukat, az isteni kegyelem úgy rendezte, hogy az ne kudarc legyen számukra, hanem az egy örömélmény, egy sikerélmény legyen számukra. És ma is nagyon fontos az, hogyha egy tapasztaltabb tanítvány maga mellé vesz egy újat, egy kezdőt, akkor lehetőleg olyan területekre vigye el, ahol tapasztalatokban, pozitív tapasztalatokban van része. Mert mondjuk egy kezdő szolgálattevőt, akár egy olyan gyülekezetbe, vagy akár egy olyan misszióterületre kiküldeni, ahol nem tudja megkóstolni a sikernek az élményét, az örömét. Ez nem bölcs dolog. Igazából olyan helyekre kell a kezdőket vinni, ahogy Jézus is vitte, hogy legyen alkalmuk, idejük megkóstolni az örömöt, az áldást. De nyilván azt követően elmondja Jézus, hogy ugyanarra a sorsra számíthatunk, mint ő, és a tanítványoknak bőséggel kijutott a Krisztus szenvedéséből, de bőséges volt a vigasztalásuk is, a vigasztalódásuk Isten által.
1: Köszönöm szépen, álljunk meg most egy zenei szünetre, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Elhangzik a Jézus utasításai között egy nagyon érdekes figyelmeztetés, utasítás a 7. vers végén. Azt mondja Jézus, ne járjatok házról házra. Mire utal Jézus itt? Ez egy olyan munkamódszer, amit egyáltalán nem engedélyez Jézus, vagy ezzel az alkalommal más volt a kiküldött tanítványoknak a küldetése, és azért nem volt alkalmas ez a házról házra való járás, hiszen tudjuk, hogy napjainkban is vannak bizonságtevők, akik Jézusról akarnak bizonságot tenni, missziómunkát akarnak végezni, elmennek különböző falvakba, ahol nem ismerik az embereket, elmennek azért, hogy bizonságot tegyenek Jézusról, Isten országának közelettét hirdessék, és házról házra mennek, hogy megkeressék az embereket ott, ahol vannak. Jézus ez alkalommal itt azt mondja a 70-nek, hogy ne járjatok házról házra. Ez egy általános tilalom, vagy a 70-nek szólt ez az utasítás?
1: Én ebből inkább a 70 tanítvány elszállásolását olvasom ki. Szóval, hogy hol tartózkodjanak egy településen. Mert azt nem várhatták el, és nem is lett volna sem jogos, sem pedig logikus, hogy ők bezárkozzanak egy házba, és ott várják, hogy majd hozzájuk jönnek, jöjjenek a betegek, és meggyógyítsa őket. Tehát az egész jézusi küldetés, Jézus megjelenése egy szertejárás volt. Jézus maga szertejárt, és jót tett. A tanítványok is szertejártak, és házanként tevékenykedtek. Jézus elment. Az Ószövetségben még létezett ez a centripetális, ez a középpont felé lépés, vagy vonzás, hogy jöjjenek el a népek Izrael népéhez, és lássák meg ő bennük, hogy milyen csodákat művelt az Isten. Tehát Istennek volt egy ilyen szándék az Ószövetségben az Izrael népével, hogy ők a világ közepe lesznek, és mindenki eljön hozzájuk, és meglátja, hogy milyen hatalmas dolgokat tesz velük az Isten. És meg is történt ez számtalan alkalommal, ugye Salamonhoz eljött Séba királynője, akkor egyik kiemelkedő uralkodója, hogy lássa, hogy tényleg úgy van a bölcsessége, mint ahogy hallott ő felőle, vagy Ezékiás királyhoz eljött a Babilonnak a küldöttje Merodák Baladán, mert hallotta, hogy meggyógyított őt az Isten. Tehát az Ószövetségben valóban ez működött, hogy eljönnek a népek, sőt, ígéretként találkozunk ezzel, akár Ézsaiás könyvére, hogyha gondolunk, hogy eljön minden nép az Úr hegyére, és azt mondják, hogy hallottuk, hogy ti nálatok van az Isten, az Istennek az igazsága, vagy minden zsidó férfit megragad 10 pogány, mert hallották azt, hogy náluk van az Isten, tehát hogy jönnek. Viszont Jézus, ő már ment. Attól a pillanattól kezdve, hogy ő kijött a mennyei komfortból, lejött erre a földre. Aztán elhagyta a Názáretet, és körbejárt Galileában. Vagy kiküldi a tanítványokat a Galilea településeire, illetve most a 70-et azon túl is. Tehát ez egy ilyen küldetés, egy kifele való lépés. Menjetek el! Ezzel zárja is Jézus, hogy elmenvén széles a világra. Nem hiszek is, nem evangéliumi már az ígéret, amit egyes emberek ígérgetnek, hogy ha úgy élünk, ahogy kell, majd az emberek eljönnek hozzánk, és megkérdezik, hogy és mint van az Istennek a dolga. Mi nem rejtőzködhetünk el. Nekünk a világban van a helyünk. Nyilván, hogy ebben az időben most egy kicsit nehezebb ezt a helyet megtalálni a világban.

0: Igen, azt látjuk, hogy Jézus arra is utasítást ad, hogy ennivalót ne tegyenek, erre ne készüljenek, mert méltó a munkás az ő bérére, és ebben a kontextusában világos, hogy erről van szó, hiszen ételről, ivásról beszél, arra, hogy egy ház befogadja őket, és akkor ott mindenük meg lesz, amire szükségük van. Mire számíthattak ezek a tanítványok? Már részben említettük és beszélgettünk róla, hogyha valamely városba bementek, mondja Jézus, és befogad titeket, a békességetek szájon, a házra, ahol befogadnak, ha egy városba befogadnak, ott egyétek, amit előttük beadnak. Azt látjuk a 9. versben, hogy a küldetése a tanítványoknak nagyon pozitív, és egy nagyon jó hírt visznek azzal, hogy beszélnek Jézus Isten országának közelettéről, elérkezéséről. Ezen kívül gyógyítják a betegeket. Ma is az örömhír, az evangélium az, amit az embereknek hirdetni kell. Miért van mégis az, hogy sokan félnek az evangélium hirdetőitől? Amikor meglátsz két embert, beszél a Bibliából, vagy Bibliát fog a kezében, akkor úgy az emberek elkerülik őket. Miért változott meg? Miért látják negatívan az emberek azt, ha valaki a Bibliából beszélget valakivel? És lehetne tenni valamit? Hogyan változhatna meg az emberek gondolkodása? Hiszen az Isten igaz tanítványa nem becsapni akarja az embereket, hanem egy jó dolgot akar vinni neki, olyasmit, ami megváltoztatja az életét, olyasmit, amivel gazdagabbá teszi az ember életét. Olyan üzenettel érkezhet a missziómunkás, az evangélium hirdetője, ami békességet hoz az emberek családjába, és valóban szükségük van arra, hogy ez bekövetkezzék. Mégis miért zárkoznak el, miért tekintik előítélettel ezeknek az embereknek a munkáját napjainkban? És valószínű, hogy akkor is voltak, akik hasonlóan tettek, hiszen Jézus utalt rájuk.
1: Mégis azt mondom, hogy a mai világunk bizonyos szempontból rosszabb, mint az akkori világ volt. A következetlensége adja ezt a negatív jelzőt. Mert ugye posztmodern vagy poszt-posztmodern világban élünk, amelynek az egyik jellemzője az, hogy elfogadjuk a másságot, a kisebbséget befogadjuk, készek vagyunk meghallgatni a más véleményt, és ez minden tekintetben hangsúlyt kap, legyen szó szexuális orientációról, vagy újabban genderelméletekről, vagy tehát az emberek gyakorlatilag sokkal nyitottabb hozzáállást vallanak. De nem feltétlen tanúsítanak. Mert e nagy nyitottságban a kereszténység, a keresztény tanítás lassan kisebbségbe került. És miközben mindenki irányában nagy a tolerancia, azt tapasztaljuk, hogy az igével szembe, az Isten igével szembe egyre kisebb a tolerancia. Tehát hirdetjük azt, hogy mindenkit meg kell hallgatni, és tulajdonképpen az ige hirdetőjét, az Isten beszédének, a Bibliának a tanítását egyre nehezebben fogadja el az ember. Egy kicsit oda jutottunk, hogy azt hirdetjük, hogy elfogadjuk a másságot, csak ez a másság éppen ne Jézus legyen. Vagy akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emberek szívesen elhisznek ma bármit, csak ne legyen megírva a Bibliában.
0: Azért nagyszerű volt ezeknek a tanítványoknak a küldetése, hiszen hatalmat kaptak arra, hogy betegeket gyógyítsanak, és ez valami rendkívüli. Most már természetesen, hogy a betegségnek a skálája is nagyon nagy, és sok nemű beteg van, viszont meglátni valakinek a gyógyítását, az valami fantasztikus dolog, és Istennek neve legyen áldva minden egyes gyógyulásért. Abban az esetben, ha visszautasították őket, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy a port is törjék le a lábukról, azaz, hogy ezt mondják az ott lakóknak, hogy még a port is letöröljük magunkról. Minek volt az a jelentősége? Mi jelentősége volt annak, hogy a port letörölték magukról? Ez valamilyen átok volt, vagy egy jelképes cselekedet, amit ők jobban értettek, mint mi, amikor keresztül

0: hogy porttal alakítsuk az utcákat?
1: Hát, ha önmagában az egyik ember mondjuk leseperni a másik előtt magáról a dolgokat, vagy a másikról ráragad dolgokat, ez eléggé visszataszító és negatív gesztusként hathat. Viszont gondoljunk csak arra, hogy ezek a tanítványok nem magukat képviselték, és az elutasításuk sem az ő elutasításukat jelentette. Az Isten országának evangéliumát, a Teremtő Istent, a mindenek tulajdonosát képviselték, Jézus Krisztust, a mindenek megváltóját képviselték, az Isten egyszülött fiát. És hogyha egy település elutasította az üzenetet, tulajdonképpen nem a tanítványokat utasították el, hanem magát az élő Istent, magát az élő Istennek fiát, Jézus Krisztust vetették meg. És azért, hogy felfogja az illető település azt, hogy tulajdonképpen milyen negatív hozzáállást tanúsítottak, illetve hogy mennyire súlyos az a tettük, ahogy elutasították az evangéliumot, ennek kifejezésére rendeli Jézus ezt, hogy még a port is törőjétek le a lábotokról. Tehát, hogy ti fejezzétek ki akkor egy ilyen közösséggel, hogy akkor nektek sincs semmi közöttök hozzájuk. Tehát amennyiben ők nem fogadják az evangéliumot, nem akarják, hogy közük legyen az evangéliumhoz, annyiban fejezzétek ki, hogy ti annyira azonosultatok az evangéliummal, hogy akkor ti sem, illetve az evangélium ura sem tud sors közösséget vállalni az ilyen emberekkel. Jézus Krisztus mindenkivel azonosult, mindenkit elfogadott, befogadott, nem volt személyválogató, viszont azokat, akik az evangéliumot visszautasították, az Istennek evangéliumát visszautasították, azokkal már nincs mit kezdeni. És az emberiségnek nem az a baja ma, hogy vétkezett úgy általában. Illetve ez is egy nagy baj, hiszen a bűn zsoldja a halál. De erre Isten megoldást hozott az ő fiában, Jézus Krisztusban. És senki sem azért hal meg ma, mert valamikor vétkezett. Nem. Hanem egyes emberek azért jutnak az örök pusztulásba, mert az evangéliumot utasították el. Jézus Krisztust, a gyógyszert, a megoldást utasították el. És kifejezi ezáltal azt, hogy tulajdonképpen annak az embernek, aki az evangéliumot utasítja el, Istennek már nincs más megoldása. Az evangélium az utolsó eszköz, az utolsó fegyver Isten kezében. És
0: vagy mondhatni azt, hogy az egyetlen lehetőség, ugye? Az egyetlen lehetőség az ember megváltására.
1: A megváltása nyilván, hogy igen, arra, hogy az emberek magukba szálljanak, azért sokféleképpen megszólította az Isten az embert már mostanig, csapásokkal, természeti katasztrófákkal, vagy éppen egy személyes nehézséggel, és sokszor is sokféleképpen szólott az Isten az embernek, de az utolsó üzenete a bibliai leírásban is azt látjuk, hogy közvetlen Jézus eljövetele előtt az evangélium üzenete lesz. Ez még tisztább a Jelenések könyvének 14. fejezetében, ahol azt találjuk, hogy Jézus eljövetele előtt az utolsó üzenet az örökkévaló evangéliumnak a hirdetése. És aki ezt elutasítja, az menthetetlen. Tehát menthetetlen az az ember, aki a Jézus Krisztus evangéliumát elutasítja, visszautasítja.
0: Azt mondja Jézus itt, és most már egy picit előreugrok a 16. versre, azt mondta a tanítványoknak, akiket kiküldött, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Ez azt jelenti, hogy nagy felelősség elfogadni, vagy elutasítani az evangéliumot, hiszen, ahogy említetted, egy óriási lehetőséget, vagy talán az egyetlen lehetőséget is visszautasíthatjuk, amit, vagy az utolsó lehetőséget arra, hogy Isten megszólítson bennünket. Ugyancsak a tanítványoknak való utasítás közben Jézus elmond néhány jajt a 13. versben. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsaida, mert ha Tírusban és Sidonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tírusnak és Sidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néktek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. Mit akart Jézus itt mondani ezekkel a jajokkal, és mi volt a gond ezekkel a városokkal?
1: Sőt, engedd meg, hogy még a 12. verset is ide idézzük, hiszen a legismertebb képet idézi. Mondja Jézus, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz azon a napon, mint hogy ezeknek a városoknak az állapota. Ugye Sodomáról tudjuk azt, hogy a bűn meleg ágya volt, a bűnfészke volt, a szodomizmus, ugye, tehát az elszabadult bujaságnak, a szexuális szabadosságnak a színhelye és jelképévé is vált. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy egy bizonyos kontextusban az egyik erdélyi magyar hírlap, főhírlap megjelentetett egy ilyen teljes buta cikket, hogy a szodomizmus az nem a szexuális szabadosságot jelenti. Aztán nyilván, hogy egy bizonyos alkalomra jelentette meg ezt a cikket, és mikor az alkalom lejárt, utána szépen elnézést kért a cikk tartalmáért, mert valóban butaság volt, a szodomizmust nem a szexuális szabadossággal társítani. Tehát visszatérve, ugye a szodomizmus, Sodomának a buja magatartása, a bujasága, a bűn jelképévé vált. És azt mondja Isten az ígéjében, Jézus Krisztus, de van ennél rosszabb. Melbevágva ez a kép, hogy hát lehet ma rosszabb egy állapot, mint a Sodom állapota? És igen, azt mondja, felsorakoztatja, hogy kiknek, azoknak a városoknak, ahol Jézus Krisztus tevékenykedett. Tehát például Jeruzsálemnek az állapota sokkal rosszabb volt, mint Sodomának az állapota. Mert az Isten fiával, az élő Isten fiával, Jézus Krisztussal találták szembe magukat, és őt utasították el. Sodomában, idézőjelben mondom, csak egy küldöttet, ugye, Lótot, de itt az élő Istennek fiát szemtől szembe. Szóval Jézus egy kicsit sokkolni is akarta, és akar ma is bennünket, hogy gondoljunk bele, hogyha mi keresztények, akik hallgatjuk, olvassuk a Szentírást, és nem vesszük mérhetetlenül komolyan, rosszabb állapotban vagyunk, mint Sodoma és Gomora. És igazából Jeruzsálemnek is, amely elutasította Jézust, rosszabb állapota lett, és keményebben megfizetett, mint a Sodoma és Gomora első réjesztett városai. Hát ott megégtek. Itt viszont milyen ostrom alatt volt Jeruzsálem, milyen bezártságban, hogy Józsefus Flavius feljegyzi azt, hogy az asszonyok megfőzték és megették a gyermekeiket. Szóval amennyivel nagyobb volt a bűnük, annyival volt nagyobb a büntetésük is. És Jézus ezt szeretné, hogyha megszívlelnénk mi is ma, ezért is szeretne sokkolni, hogy azzal az ígével, amelyet kaptunk az evangélium ígéjével, sokkal felelősség teljesebben bánjunk, sokkal inkább komolyan vegyük annak a megélését és a hirdetését. És ugye találkozunk Korazinnel, meg Betsaidával, Galilea városaival, ahol Jézus tevékenykedett, egy ideig befogadták őt, aztán bekövetkezett ott is a galileai válság, amikor Jézus elmondja, hogy ő nem földi kenyeret és boldogságot jött hozni, hanem az Isten igéjét, az életnek a kenyerét, ők is elfordultak tőle, és utána mondja, hogy Tírusban és Sidonban ezek a föníciai városok, ugye, ahol Jézus is megfordult, sőt, megfordult valamikor Illés próféta is, aki nem kapott helyet Izraelben, de kapott helyet Sidonban, Sareptában, több hitet talált ott, mint amennyit talált a saját nemzete között. És Jézus erre mondja azt, hogy igen, vannak nem vallásos közösségek, ahol ha megjelenik az Istennek igéje, sokkal több megbecsülést kap, mint a vallásos, vagy éppen a keresztény közegben. Tehát ez is egy sokkoló, egy melbevágó kép kellene legyen, és milyen elgondolkoztató számunkra, hogy nem-e azt mondaná ma Jézus, hogy Korazim és Betseide helyett, hogy de te X gyülekezet, vagy Y közösség, a pokolig fogsz megaláztatni.
0: Köszönöm. Egy kis zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Hadd menjünk tovább akkor, és lássuk, hogy hogyan végződik a története ennek a kiküldött tanítványoknak. A 17. verstől olvasom a 20. versig a Szentírást, a Lukács evangélium a 10. fejezetéből. Visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondta nékik, látám a sátán, mint a villámlást lehullani az égből. Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Milyen tapasztalattal tértek vissza ezek a tanítványok, akik Jézus nevében ilyen nagy csodákat tettek?
1: Ugye említettük már korábban, hogy Istennek erre gondja volt. Akárcsak a 12 kiküldésekor, itt is Istennek gondja volt arra, hogy előbb megkóstolják az evangelizálásnak az örömét, az abból való sikerek boldogságát, és megtapasztalják az Isten hatalmát, ahogyan nagyszerűen, nagyméretűen dolgozik bennük. Istennek erre gondja van. Figyeljük meg, minden alkalommal Isten, amikor valakit elhív az elején, megerősítő jeleket, tapasztalatokat ad az embernek. Például, amikor Gedeont ugye elhívta, ő egy bírója volt Izraelnek, Gedeon jelt kért. Kitette a gyapjút a szárazra, vizes lett a gyapjú, a föld körülötte száraz maradt, utána megfordította, legyen száraz a gyapjú és vizes körülötte a fű, és Isten adott jelt. Vagy Mózesnek, amikor azt kérdezte a küldetésekor az égő csipkebokornál, hogy milyen jelt adsz nekem, hogy velem leszel. Ugye tedd be a kezed a melletbe, beteszi, kiveszi, poklós, visszahelyezi, tiszta a kéz, megtisztult, eldobja a kígyót, eldobja a botot, kígyóvá lesz, megfogja a farkát, ismét bottá válik. És sorolhatnánk a tapasztalatokat, Isten az elején az embernek ad tapasztalatot, és hagyja magát próbára tenni. És arra szeretnék bátorítani minden kedves hallgatót, akik esetleg még nem szereztünk a mindenható jó Istennel tapasztalatot. Ha tényleg őszinték vagyunk magunkban, és végig gondoljuk az életünket, és azt mondjuk, hogy hallottunk Istenről, de úgy nem találkoztunk vele. Bátran kérhetünk az Istentől tapasztalatot, mert a hit út elején, kezdetén megerősít bennünket ezek a tapasztalatok által, hogy bemutassa magát. Ha nem kérkedően boncolgatjuk őt, hanem hittel, és kérünk ilyen tapasztalatokat, bízhatunk benne, hogy megadja. Ezt találjuk itt a tanítványok esetében is, hogy a szolgálatuk elején vannak, és a Jóisten ad nekik egy ilyen berobbantó tapasztalatot, hogy legyen mivel elinduljanak. Egy kicsit olyan, mint a házasságban a szerelem, hogy az elején kell legyen valami jó, ahhoz, hogy az ember végig tudja vinni a szeretetnek az útját, végig tudja járni a nehézségekben is. Tehát így indul el, így indítja el Isten az ő gyermekeit.
0: A tanítványok visszatérnek, nagy az öröm, mesélik Jézusnak, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk. És Jézus azt mondja itt többek között, hogy látta sátánt lehullani az égből, mint villámlást. Mikor hult le sátán az égből? Mi az, amit Jézus látott? Akkor, amikor a tanítványok kint voltak, és végezték a munkát, és ezzel a munkával idézték elő sátánnak lehullását, az evangélium terjesztése, az Isten országának terjesztése okozta, vagy Jézus netán előre látott egy más eseményre, ami előidézte sátánnak az égből való lehullását? Gondolok itt a közelgő áldozatára, netán akkor lett kivetve sátán a mennyből.
1: Lehet, hogy egyesek számára egyáltalán az is meglepő, hogy mi az, hogy sátán levettetik a mennyből. De valóban a Szentírás így tanítja, ha Ézsaiás könyvének a 14. fejezetére gondolunk, vagy Ezékiel könyvének a 28. fejezeteire, akkor azt találjuk, hogy igen, a Lucifer, a fényes csillag, az Isten jobbján volt, mint kérub, mint tróntestőre az Istennek, vagy trónőre az Istennek, és kivettetik a mennyből, mert gonoszság találtatott a szívében. Tehát innen van Sátán. Most a Sátán kiüzetése a mennyből, az Isten helyéről bizonyos progresszivitással figyelhető meg. A Jelenések könyvének a 12. fejezetében találunk egy harc leírását, ahol a Mihály küzd a sárkánnyal, a Sátánnal tulajdonképpen. Meghatározza a Biblia, hogy a sárkány az a Sátán, az a régi kígyó, aki ördög is egyben. Tehát volt egy küzdelem a mennyben, amelyben Isten győzött az angyalaival, Mihállyal, Mihály arkangyallal, és ekkor kivettetik Sátán a mennyből. Tudjuk azt, hogy ez a történet, ez még a történelem előtti időkben zajlott. De mégis azt látjuk, hogy Sátán eljön, és megjelenik Isten színe előtt. A Jobb könyve ugye ezzel indul, hogy eljönnek a képviselők, bizonyos közössége képviselői az Isten színe elé, az Isten fiai megjelennek előtte, és eljön Sátán is közöttük. Tehát megjelenik Sátán is az Isten színe előtt. Ott van, belép az Isten tróntermébe, vagy az Isten fogadó termébe legalábbis. Itt meg azt látjuk, hogy Sátán kivettetik a mennyből. Jézus látja, mint egy villámlást kivetni őt. Én úgy értem, hogy minden győzelemmel az üdvösség szakaszaiban, vagy az üdv történelem bizonyos szakaszaiban Sátánnak egyre kevesebb helye maradt a mennyben. És maga az, hogy itt a tanítványok elindulnak és végzik az ő munkájukat az Isten kegyelme által, ez is arra szolgál, hogy Sátán érvei az Isten előtt, Sátán ereje ezen a világon egyre kevesebb legyen. Viszont végül nyilván, hogy Jézus Krisztus kereszthalálában történik az, hogy Sátánnak lezárul egy szakasz az ő életéből, hiszen Jézus, amikor a János Evangélium a 10. fejezet 30. verse alapján elkiáltja magát a kereszten, hogy elvégeztetett, ez a bizonyos tetalasztály görög szó, ez beteljesedést jelent, hogy valami most már betelt. Nem csak, hogy valaminek vége, hanem most be is telt egy pohár. És betelt Sátán számára is egy pohár. Nyilvánvalóvá vált az emberek előtt, az angyalok előtt is az, hogy mi van a Sátán szívébe, hogy ő kész megölni Istent. Ha eddig kérdőjeleik voltak az angyaloknak, hogy milyen alapon vetette ki Isten Sátánt a mennyből, most nyilvánvalóvá vált. Simeon ugye ezeket a profétiákat mondta Máriának Jézus csecsemőkorában, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá fog válni Jézus Krisztus szenvedés által. Nyilvánvalóvá vált, hogy mi lakozik az Isten szívébe, aki odaadja az ő fiát az emberért, hogy az ördög szívében mi van, aki kész megölni az Istennek fiát, aki tökéletesen szereti az embert. Tehát betelt Sátánnak a Jézus Krisztus halálában valami beteljesedése jutott. Másrészt, hogyha nézzük zárásként ezt a, vagy röviden zárjam ezt a gondolatot, azt találjuk, hogy a protoevangéliumban, az ős evangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15.-16. verseiben, hogy Isten előre megígérte azt, hogy az asszonynak a magva rá fog taposni Sátánra, és megsemmisíti azt. És amikor az annak a fejére tapos, ez annak, vagyis a Sátán annak a sarkát mardossa. Most ez is teljesedik a keresztben, hogy Jézus Krisztus rálép tulajdonképpen a Sátánra, és Sátán Jézus Krisztusnak a sarkát mardossa, és ez kifejezi azt, hogy rálépett, tehát legyőzte, legfennebb valamilyen kárt tud tenni Jézus Krisztusban, de nem tudja Jézust legyőzni. És ugyanezzel a gondolattal találkozunk a Római Levél 16. fejezetében is, amikor már azt mondja az ige, hogy Isten megsemmisíti a Sátánt a ti lábaitok alatt. Tehát ahogy Jézus lábai alatt megsemmisült Sátán, úgy semmisíti meg Sátánt a mi lábunk alatt is Jézus Krisztus az Istennek fia. Tehát, hogy az egyház is le fogja győzni az ellenséget. Tehát az ellenség legyőzetett a mennybe, amikor háborúzott Isten népe ellen, az angyalok ellen kivettetett, legyőzetett a kereszten, amikor háborúzott Jézus ellen, Jézus legyőzte őt, ekkor is kivettetett a szó egy bizonyos értelmében a mennyből, és van még egy harmadik része, amikor küzd Isten népe ellen, az ígéret az, hogy Isten népe le fogja őt győzni, és akkor Sátán nem csak a mennyből, hanem tulajdonképpen az egész univerzumból száműzve lesz, meg lesz semmisítve. Tehát egy progresszív győzelem, Jézusnak egy progresszív győzelme Sátán fölött.
0: Ezek mind szép és jó gondolatok, tudni azt, hogy Sátán egy legyőzött ellenség, és lassan kiszorul a világból, és eljön a nap, amikor teljesen megsemmisül. Jézus elmondja a tanítványoknak, de egyben elmondja nekünk is, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. A legjobb hír, a legnagyobb örömhír az, hogy az egész megváltási terv, az Úr Jézus Krisztus szolgálata az érettünk volt, és ennek az eredménye az, hogy a mennyei névsorban ott van a nevünk, és ez pedig a megváltást ígérette, a megváltásnak bizonyossága, amit Isten kegyelméből kapunk ajándékba Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban való hit által. Nagyon szépen köszönöm István a mai beszélgetést, és ha teljesedjen mindannyiunk életében ez az ígéret, legyen nevünk felírva a mennyei jegyzékekbe.
1: Ámen, úgy legyen.
0: Szeretnék elköszönni minden kedves hallgatótól is. Köszönöm a figyelmüket. Nevem Szász Károly Zsolt és László Attila technikai munkatársunk nevében is elköszönünk Önöktől, visszavárjuk a rádiókészülékek közelében jövő héten is a viszonthallásra.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hölgyeket, akiknek ma egy különleges adás készül számukra. Ugyanis a nők talán a életüknek egyik legkülönlegesebb időszakát élhetik át a várandóság előtt, alatt és után is. Egy olyan folyamat ez, amelyben a test hónapról hónapra alkalmazkodik, változik, teret készít egy új élet számára igazából, majd szülés után újból új egyensúlyt keres. Míg ez egy természetes folyamat, a felkészülésből mindig lehet egy kicsit többet, és ezért rengeteg kérdés is felmerül a nőknek a fejében ennek kapcsán. Olyanok, mint például, hogyan lehet jól felkészülni a várandóságra, mit bír el ilyenkor a női test, szabad-e mozogni, sportolni, vagy masszázsra járni, illetve hogyan lehet a szülés után nem csak fizikailag, hanem lelkileg is regenerálódni. A mai beszélgetésben arról szeretnénk őszintén és gyakorlatilag beszélni, hogy hogyan támogatja a mozgás és a masszázs a nőket ebben az érzékeny, azonban mégis csodálatos életszakaszban. És szeretettel szeretném köszönteni a vendégeimet is, akik segíteni fognak ebben a témában. Folytos Szende alapítót, prenatális, posztnatális és hegterápiás specialistát, valamint Kállai Eszter kinetoterapeutát és perinatális szakembert. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a meghívást.
0: Elsőként szeretném, hogyha mesélnétek egy picit arról, hogy mivel foglalkoztok pontosan nap mint nap, és miért választottátok azt a szakterületet, amivel foglalkoztok, amit az előbb így röviden felvázoltam.
1: Az Angel's Nest koncept az úgy volt megálmodva, hogy a kismamákat végigkísérjük a terhesség minden folyamatán, majd ezt követően segítsünk őket a felépülésben, függetlenül attól, hogy természetesen vagy császármetszéssel szülnek. Erre egy specializált csapat várja őket. Szerettünk volna, és szeretünk az édesanyák mellett lenni az életük legszebb pillanataiban, és erre próbáljuk őket nagyon stratégiailag felkészíteni, hogy ez a folyamat könnyű legyen, hogy élvezzék ezt a folyamatot, és utólag is segítsük őket a felépülésben, ami az életszínvonalukat nagyban befolyásolja.
2: Így van, és én képviselem a gyógytorna és a mozgás terápia részét ennek az egész megközelítésnek. Már lassan 4,5 éve dolgozom csak nőkkel. Az egyetem elvégzése után kezdtünk el együttműködni Szendével, és igazából akkor realizáltam azt, hogy elsősorban ez egy a szakmának egy hiányos része, amikor elkezdtem először is masszázsterapeutaként dolgozni. Szendi mellett megtanultam tőle a kismama masszást, és nagyon sokat beszélgettem kismamákkal, illetve követtem a terhességüket, és mindezek mellett még informálódva és tanulmányokat olvasva realizáltam azt, hogy bizony ez nem csak ennyiből áll, nem csak a masszázsból, hanem nagyon nagy szükség van arra, hogy minden lehetséges szempontból támogassuk a testüket, úgy a terhesség ideje alatt, mint pedig utána. Úgyhogy én elsősorban terhesség alatt foglalkozom a nőkkel. Célom az, meg célunk az, hogy megelőzzünk bizonyos patológiákat, bizonyos kellemetlen tüneteket ez alatt az idő alatt, illetve hogy felkészítsük őket úgy a természetes, mint a császár metszésre, és ezt követően pedig a terhesség utáni regenerációt próbáljuk időben támogatni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek ezen a területen dolgozni, nagyon szeretem látni, ahogy a nők feltöltődnek, és tényleg támogathatjuk őket ebben a csodálatos időszakban.
0: nagyon szép és fontos munkát végeztek abból, ahogyan elmesélitek, és ahogyan őszintén és motiváltan beszéltek erről. Azonban, hogy megértsük jobban, hogy hogyan néznek ki a mindennapjaitok, és hogy mit csináltok pontosan, segítene, hogyha elmagyaráznátok az alap dolgokat. Például az, hogy mit is jelent pontosan a prenatális torna, vagy a kinetoterápia, és hogy miben más ez, mint egy egyszerű edzőtermi edzés.
2: Na most a maga a kinetoterápia az alapja az egész programnak, és az a különbség, hogy mi itt igazából az egész testet és az minden struktúrát figyelembe veszünk, és próbálunk felkészíteni. Nagyon nagy változásokon esik át a nő teste egy terhesség alatt, és az alapoktól kezdve próbáljuk ezen változások alatt támogatni a testet, megelőzni bizonyos problémákat, és tulajdonképpen ez azt jelenti, egy picit betekintés nyerve ebbe az egész programba. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mélyizmoknak az aktiválására és tudatosítására a légzésre, hiszen az egy nagyon nagy változáson megy át, illetve az alapja egy könnyedebb szülésnek, hogyha természetes szülésről beszélünk, illetve az utána következő regenerációnak is. Ezek mellett még foglalkozunk ugye a gát területtel. A gerincvédelem az alapja, az egyik fő alapja a programunknak. Mindezek mellett mindenféle fizikai aktivitást igyekszünk bevonni. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mobilizációra, az izületi mobilitásnak a megtartására, az erősítésre, az izomerősítésre, úgy saját testsúllyal, mint súlyokkal is, és erről majd később bővebben fogunk beszélni, hogy ez igenis lehetséges terhesség alatt is, és nagyon sok pozitív hatása van. És tulajdonképpen minden olyan jellegű fizikai aktivitást igyekszünk bevonni, amiből előnyünk származhat. És mindezek mellett igyekszünk felkészíteni a nőket, tehát külön foglalkozunk a természetes szülésre való felkészítésre, úgy a légzéstechnikákkal, mint bizonyos pozíciókkal, vagy mozgásokkal, amik vajódás alatt tudják megkönnyíteni a nőnek a helyzetét. És ezt követően már felkészítjük őket a legelső fázis a regenerációt illetően, közvetlenül szülés után, főleg császármetszés illetően. Itt kialakítottunk egy külön workshopot is, amire már terhesség alatt jelentkezhetnek és részt vehetnek a nők, és ezt követi a regeneráció, a rehabilitáció része, amely kicsit én úgy gondolom, hogy komplikáltabb, hiszen a nőnek a terhesség alatti változások is megterhelik a szervezetét, de a szülés alatti beható tényezők is megterhelik a szervezetét, és akkor attól függően, hogy kinek hogy alakult ez a maga a szülés története, fogjuk elkezdeni a rehabilitációt. Most császármetszés után, az ajánlott 6-7 után elkezdeni, tehát mi 6-7 után szoktunk találkozni az elsődleges felmérésem. Miután a nők zöld utat kaptak, úgymond az orvosoktól, tehát előbb a 6-7-es nőgyászati kontrollon fognak megjelenni, ahol főleg a császárheget fogják vizsgálni, hogy ott minden rendben történt a gyógyulás területén. Természetes után egy picit hamarabb is találkozhatunk, hogyha a nő úgy érzi, hogy már készen áll rá, hiszen ez az első periódus amúgy is nehéz és fárasztó, szóval nem szoktuk erőltetni, de azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy minél hamarabb, annál jobb. Tehát természetes után, akár már 4 hét után volt, aki 3 hét után visszatért, és elkezdtünk nagyon gyengét, tényleg gyógytornához tartozó gyakorlatokkal, mozgásokkal, légzésgyakorlatokkal dolgozni.
0: Ugye azt teszem észre, hogy az általánosságokon túl nagyon sok specifikumát érinti ez a torna a női életnek és ennek a folyamatnak, ami a várandósággal kapcsolatos, illetve tetszik az, hogy a nőkre van szabva ez a torna, általában olvasva így a kutatásokat, meg az orvostudományt figyelve, nagyon sok minden a férfi testre volt felépítve, de itt ebben az esetben csak a nőkről van szó, és arról, ami nekik hasznos, ami nekik segítőkész ebben a fontos időszakban. Miért fontos, hogy ez alatt az idő alatt a nők ne csak úgy a fejük után magukra próbálják ezeket a folyamatokat segíteni, hanem egy szakember segítségével menjenek végig ezen az úton?
2: Hát én úgy gondolom is, amit tapasztaltam, hogy most már egyre több információ jut el a nőkhöz, és egyre többen tudnak megbízható forrásokból informálódni, de azért vannak olyan dolgok, amiknek a gyakorlati részét nincs hogy magadtól, úgy, hogy megtanuld és helyesen elvégezd, úgyhogy nem vagy szakember. Tehát úgy, ahogy az orvoshoz is elmegyünk a nőgyógyászhoz, vagy egy dietetikushoz, ugyanúgy ennek a területnek is szükséges, és igényelt egy szakember, aki ebben irányítja a nőket. És az előző kérdésedre válaszolva, hogy miben különbözik ez az edzőtermi edzéstől, abban, hogy nagyon specifikus. Tehát tényleg támogatni próbáljuk az időszak alatt bekövetkező folyamatokat. Szóval emiatt gondolom azt, hogy még nem is csak egy általános kinetoterapeuta vagy gyógytornász szükséges, hanem egy olyan, akinek erre külön képesítése van. Mert nagyon nagy különbséget tesz.
0: Hogy tud felkészülni a torna által egy nő maga a természetes szülésre és a császármetszésre a kinetoterápia által?
2: Maga a mozgás az, ami nagyon fontos szerepet játszik, hiszen napjainkban nagyon mozgásszegény életmódot élünk. A köztudatban ugye az van, hogy vagy az maradt meg, hogy terhesség alatt inkább pihenni kell. Jobb, hogyha nem terheljük tovább a szervezetünket, semmiképp nem emelünk súlyokat, inkább pihentetjük a szervezetünket. Ennek ellenére a legújabb tanulmányok mind azt mutatják, hogy a fizikai aktivitás és a mindemellett még az erősebb fizikai aktivitás sincs negatív hatással a magzat fejlődésére, illetve az anyatestére. Ezzel ellentétben azt is kimutatták, hogy azok az anyukák, akik fizikailag aktívak voltak a terhességük alatt, nagyban könnyíteni tudták a szülést, főleg, hogy a természetes szülésről van szó, nagyon sok pozitív hatást vettek észre a regeneráció, a rehabilitáció folyamatában, és a magzatra is kifejezetten nagyon sok pozitív hatással van. A mozgásszegény életmódot korrelálták a koraszüléssel, tehát ebből is az következik, hogy igazából az, ahogy te óvni próbálod a tested ebben a periódusban, igazából csak rosszabbat teszel, mint jót. Régebben ugye sokkal aktívabbak voltunk, a nők sokkal többet mozogtak, és úgy az emberiség önmagában, általánosságban sokkal többet mozgott. Ezért nem volt arra szükség, hiszen nagymamáink, ha 60-szor legugoltak a kertben, mert épp dolguk volt, akkor azt követően már nem volt szükség arra, hogy még súlyokat emeljen, vagy mobilitást fejleszten. És emiatt napjainkban nagyon fontos, mivel a nők nagyon sok időt töltenek ülésben, emiatt a medence övi mobilitás az javában csökken, és ez ugye nagyban meghatározza a vajudás lemenetelét is, illetve magát a szülést is meg tudja könnyíteni, hogyha a medence övi részen megfelelő az izületi mobilitás. Úgyhogy elsősorban a mobilitás fejlesztésével tudjuk ezt támogatni, főleg a természetes szülésnél, de szükségünk van erőre is, hiszen egy rendkívüli nagy fizikai megterhelés a természetes szülés. Ezért is dolgozunk súlyokkal is, és erősítést is végzünk, hogyha természetesen egy egészséges terhességről van szó, de mindezek előtt az orvos beleegyezését is kérjük, tehát itt most természetes és egészséges terhességről van szó. Császárt illetően pedig nagyon fontos a hasfalnak a felkészítése, hiszen a hasi terület az nagyban érintett lesz, sok réteget átvágnak, a belső szervek is érintettek lesznek, lesz egy hegünk, ami sok következménnyel járhat, krónikus fájdalmat okozhat, és emiatt fontos, hogy már előtte tudatosítsuk ezeket a mézmokat, tudjuk őket használni, hogy aztán majd könnyebb legyen ezeket újra aktiválni és tónust fejleszteni.
0: Hogyha össze kellene foglalni röviden, hogy miért fontos ezt a témát jobban tudatosítani a nők fejében, akkor mi lenne a válasz erre a kérdésre? Milyen veszélyek állhatnak fenn, hogyha a nők nem figyelnek oda a mozgásra? Itt már volt érintve egy néhány dolog, például a koraszülött állapot, illetve még más dolgok is, de vannak esetleg más kockázatok is, hogyha a nő nem foglalkozik megfelelően a várandóság előtt, nem gondolja végig ezeket a lépéseket?
2: Abszolút, hát maga a krónikus hátfájdalom egy ilyen dolog, ami elég gyakran érinti a nőket, és nagyon kellemetlen tud lenni. A terhesség alatti cukorbetegség is megelőzhető azzal, hogyha aktívak vagyunk. A terhesség alatti magas vérnyomás, ami szintén nagyon veszélyes, úgy a magzatra nézve, mint az anyára nézve. Illetve azt tudni kell, hogyha ez a terhesség alatti cukorbetegség kialakul az anyukánál, akkor nagyobb eséllyel kialakulhat majd a gyereknél is a későbbiekben. Emiatt nagyon fontos, a komfort növelése miatt is nagyon fontos. Megelőzhetünk vele nagyon kellemetlen tüneteket, illetve ami még szerintem kiemelendő, hogy a rehabilitációt megkönnyíti. Tehát óriási különbségeket veszek észre azon nők között, akik felkészültek velünk, és az egész terhességüket végig tornázták megfelelően, vagy akár edzették is. És azok a nők, akik terhesség után jutnak el hozzánk, akár egy-két évre rá. Akkor sincs elvesztve ez az egész, tehát akkor is lehet segíteni, de sokkal apróbb lépésekkel tudunk haladni, és határozottan sokkal könnyebb dolgunk van azokkal a nőkkel, akik előtte is dolgozták az izomzatokat, főleg a mi izomzatokat.
0: Mi a masszázsnak a szerepe ebben a témában, és ebben az életfolyamatban igazából?
1: A masszázs az tökéletesen kiegészíti a tornát. Itt muszáj kihangsúlyoznom, hogy a prenatális masszázsról beszélünk, mert a masszázsfajták javarésze a terhesség során nem indikált, veszélyes lehet a kismamára nézve, ezért csak egy speciálisan erre kifejlesztett masszázs technikát alkalmazunk. A prenatális masszázs az úgy volt felépítve, hogy a leggyakoribb tüneteket tudjuk kezelni, akár preventív módon, de hogyha már bekövetkeztek, akkor evel könnyen tudjuk segíteni a kismamának, ilyen mind a derék és a hátfájás. Ezek az első jelek általában, amikor eljönnek hozzánk. Ahogy a terhesség egyre jobban előre halad, a nyirokrendszer nagyon le van terhelve, a keringése csökken, ez azt jelenti, hogy vízvisszatartási problémák jelennek meg, megdagadnak a kezek, a lábak, egyre nehezebb lesz a mozgás, ez egy elég nagy diszkomfortot szokott a kismamáknak jelenteni. A prenatális masszázsal ezt nagyon könnyen tudjuk orvosolni, nagyon gyengéd módon tudjuk a nyirokrendszert mozgásba tenni. Emellett fontos kihangsúlyozni a mély hidratálást, ugye a bőr az egy óriási változáson megy át a terhesség során, és nagyon-nagyon sokat nyúlik. Itt persze a genetika is segít, viszont a mély hidratálás az elengedhetetlen, erre pedig ugye minden masszázs során sor kerül. Egy alkalom 50 percet tart, úgyhogy van időnk nagyon jól végig dolgozni a testen.
0: Tehát igazából a masszázs és a torna elég sok minden sok problémát ki tud szedni a listáról, amivel a várandós nők találkozni szoktak ebben az időszakban.
1: Pontosan, és nagyon gyakran megkérdeznek minket, hogy melyiket ajánljuk, a masszázs vagy a tornát. Nem tudja egyik a másikat helyettesíteni, együtt működnek a legjobban, ezért mindig azt szoktuk javasolni, hogy kombinálják mindkét szolgáltatást, mert akkor érzik igazán az eredményét mindkettőnek.
0: Mennyire fontos ilyenkor a nők esetében, de gondolom a férfiak esetében is, hogyha egy pár tervez előre, és babát szeretnének, maga a stressznek a csökkentése és a pihenés szerepe.
1: A stressz csökkentése az elengedhetetlen. Ugye a kortizolnak nagyon sok negatív hatása lehet a szervezetre nézve, pláne hogyha már megfogant a magzat. A magzatra nézve is nagyon rossz hatása van. Úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk, hogy minden stresszfaktor próbáljanak a kismamák kizárni az életükből, úgy a terhesség során, mint majd az ezt követő időszakban. Amennyire lehet, mi javasoljuk, hogy legalább 6 hónappal azelőtt készüljenek a terhességre, és már készítsék a szervezetet minden szempontból, fizikailag is, életmódváltással is, minden, ami segíti, hogy a legjobb környezetet nyújtsuk effektív a kisbabának.
0: És Sokan, amikor mozgásra gondolnak, főleg azok, akik már nagyon régóta nem mozogtak, azzal a beállítottsággal rendelkeznek, hogy elkezdenek mozogni, de mi van, hogyha nem helyesen végzik a gyakorlatokat, ha többet ártanak, mint amennyit segítenének, hogyha egy ilyen személy jelentkezne hozzátok, akkor mit válaszolnátok neki erre az aggodalmára?
2: Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon releváns aggodalom, nem csak abban a korban lévő nőknek, akik már gyereket szeretnének vállalni, hanem minden korosztálynak, és a fiatal korosztályt is érinti, akik el szeretnének kezdeni edzőterembe járni, hiszen nagyon sok baleset történik, ami hát eléggé szomorú, mert igazából mi azzal, hogy elkezdünk edzeni és mozogni, egy pozitív hatást szeretnénk elérni, és ha nem vigyázunk, akkor bizony történhetnek balesetek. Én mindenképp azt ajánlom, hogyha soha életedben nem mozogtál, akkor kezd el egy kinetoterapeutával, egy gyógytornásszal. Mert ő az, aki meg tudja neked tanítani elsősorban a helyes légzést. Úgy gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Nem csak nőknél, férfiaknál is, csak ott nem teszünk akkora nagy hangsúlyt erre, csak mikor már van valamilyen probléma. Ezt követően megtanít a helyes mozgásra, tehát nem kezdünk el egyből súlyokkal guggolni, ameddig nem tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell helyesen guggolni, és ezt egy ilyen szakember tudja neked megtanítani. Úgyhogy én ilyenkor mindig azt ajánlom, hogy kezd el egy gyógytornásszal, és azt követően kezd el azt a sportot, ami neked szimpatikus. Most itt főleg az edzőtermi edzésre gondolok, mert ott szoktak balesetek történni, amikor már súlyokat is bevonunk. Én mindenképp azt ajánlanám, hogy ezt előzzük meg azzal, hogy egy megfelelő szakemberrel készülünk fel, és aztán hosszú távon az a cél, hogy tudjunk bármilyen jellegű mozgásformát végezni helyesen. De itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy helyesen végezzük.
0: A masszás szessziókat, azokat hogy kell elképzelni? Milyen területek vannak megmasszírozva? Ezek hogyan segítik pontosan a kismamákat?
1: A masszázsnak az alapja, ugye, ahogy említettem, az a nyirokmasszázs, szóval effektív az egész test szinte be van vonva. Nem masszírozzuk a talpakot a terhesség során, így gondolok a reflexoterápiára, szóval nagyon pontozottan, specifikusan nem végzünk talpmasszázs, esetleg csak nagyon óvatosan simító technikákkal átmasszírozhassuk a talpat, de ennyi. Nagyon oda kell figyelni, hogy milyen erősséggel masszírozunk. Általában a terhes kismamák sokkal érzékenyebbek, ezért az erős masszást nem tolerálják, és nem is szoktuk ilyenkor javasolni. Nagy hangsúlyt kell fektessünk a derék zónára, ugye ott, ahol a legnagyobb probléma van, mégis szakmai szempontból kicsit limitálva vagyunk, mert ugyanazok a technikák, amit normálisan használnánk egy ilyen esetben, a javarészit nem lehet használni, mert vannak olyan technikák is, olyan presszió, ami negatív hatása lehet, esetleg beindíthassa a szűrés, úgyhogy ott nagyon kell vigyáznunk, hogy milyen technikát alkalmazunk, milyen erősen megy az a masszázs, ezért fontos, hogy az, aki csinálja, az erre legyen szakosodva, hogy a legtökéletesebb masszást tudjuk nyújtani a kismamáknak. Nagyon fontos odafigyelni a kismamának a pozíciójára. Semmiképpen nem szabad 50 percet vízszintesen a hátán tartani. Az legtöbbször meg szokta nehezíteni a kismamáknak a légzését. Ilyenkor gyakran megtörténhet, hogy esetleg elszédülnek, hány inger lesz. Szóval nekünk a masszázságyaink azok olyanok, amiket teljesen fel lehet emelni, akár ülő pozícióban is, és mindig a hát támlája az úgy van pozícionálva, ahogy a kismamának kényelmes. Szóval mindig a kismama után állítsuk az ágynak a magasságát, úgyhogy kényelmesen feküdjön, a légzés az könnyű legyen számára. A masszázsnak a több mint 80%-át, 70%-át azt háton fekve végzi, és amikor a hátán kell dolgozunk, akkor fél oldalra szoktuk a kismamákat fordítani, és ebben a pozícióban szoktuk masszírozni.
0: Ezeket a technikákat egy átlagos masszőr el tudja végezni, vagy mindenképp egy szakembert, egy prenatális szakembert keresenek fel a jövendőbeli anyukák?
1: Úgy érzem, hogy most már a szakemberekhez fordulnak egyszer is azért, mert a prenatális, posztnatális szolgáltatásokra külön szakképzés van. Romániában jelen pillanatban nagyon gyengén állunk, nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs is. Mindketten külföldön tanultunk, akkor, amikor mi nekifogtunk ennek, én 2015-ben végeztem el az első képzést, azt külföldön végeztem el, akkor Romániában még azt tartották, hogy a kismamákat nem szabad zavarni, nem masszírozzuk, nem tornáztassuk, nem szabad semmit csinálni, viszont a kismamák kérték, szóval a testük kéri, hogy támogassuk ez idő alatt is, és akkor volt az, amikor legelőször érdeklődtem, hogy hol tudom tovább képezni magam. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ezeket a szolgáltatásokat csak szakképzett terapeutáknál végezzük. Ezt intuitív módon nem ajánlom senkinek se, hogy csinálja.
0: Mi történik a női testtel a szülés után? Hogyan alakul ez a regenerációs időszak az ők életükben, úgy a mozgás szempontjából, mint a masszás szempontjából?
2: Ugye terhesség alatt nagyon sok testi változáson esnek át a nők. Vannak ezek a nagyon látványos változások, mint az, hogy megnyúlnak a hasizmok, ezek 110%-ban megnyúlnak, szóval egy óriási nyúlásról beszélünk. Kialakulhat, vagyis nem kialakulhat, fiziológiásan kialakul egy ilyen diasztázis, ami lehet, hogy ismert ez a kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az egyenes hasizmok eltávolodnak, és szülés után ez az állapota fennmaradhat, ami már patológiásnak számít, úgyhogy ez egy olyan probléma, amit kezelnünk kell utána. Mindezek mellett megváltozik a test súly középpontja, hiszen itt elől lesz egy óriási nagy súly, ami téged előre húz, ez azt jelenti, hogy hátul is befolyásolni fogja a szöveteket, és főleg a derék részre lesz negatív hatással, és azt fogja túlterhelni. És akkor ezért fontos az, hogy terhesség alatt a hasizmukat is dolgozzuk. Tehát ez is úgy gondolom, hogy egy általános tévhit, hogy a hasizmukat békén kell hagyni, nem kell velük foglalkozni. Ezt megcáfolták, és kimutatták azt, hogy a megfelelő hasizmukat ott a mélyben, azokat igenis ajánlott erősíteni is, annak érdekében, hogy egy támaszt nyújtson a gerincünknek elsősorban. Mindezek mellett vannak ugye a hormonális változások, terhesség alatt olyan hormonok szabadulnak fel, amik... Nek az az elsődleges célja, ugye az izomrendszerre nézve, hogy ellazítsa ezeket a szöveteket, úgy az izmokat, mint az izületi szalagokat, és egyaránt az izületet is, hiszen a végső cél az, hogy a medence része, ami egy csontos struktúra, az tágulni tudjon egy természetes szülés esetén. És akkor emiatt terhesség alatt minden nőnél van instabilitás probléma, amit már terhesség alatt is próbálunk kezelni. És akkor erre rájönnek még a szülés körüli problémák. Természetes szülésnél fontos az, hogy hogyan zajlott a vajudás, hogyan zajlott maga a szülés, hogy milyen külső eszközöket használtak annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a folyamat. Fontos az, hogyha kapott epidurális, hogyha kapott oxitocint, hogy milyen hosszú volt a vajudás, hogy szükséges volt-e gátmetszésre, vagy hogy volt-e gát területi szakadás. Ezek mind nagyon fontos tényezők, és mind nyomot hagynak a testen. Szóval utána... ezek is befolyásolják azt, hogy honnan fogunk indulni. Császármetszés esetében ott pedig igazából egy óriási hasiműtétről beszélünk. Tehát ez önmagában megkövetelni a rehabilitációt, csak ez nem volt a köztudatban nagyon elterjedve. Szerencsére most már egyre többen realizálják is ezt, az orvosok is, és ők küldik hozzánk a nőket, hiszen ott nagyon sok réteg van átvágva, egy óriási hegről van szó, ami nem csak lokálisan produkálhat tüneteket, hanem globálisan az egész testünkre hatással van. Például krónikus derékfájdalmat is okozhat. Ezt kimutatták a tanulmányok, hogy nem csak lokálisan hat a szövetekre, hanem hogyha itt elől van egy feszes szövet és heg, akkor az hátulról is húzza azokat a szöveteket, és feszültséget okozhat, feszességet a szövetekben. És az is egy tévhit, hogy császármetszés után nincs dolgunk a gát területével. A gát területe is érintve lesz, hiszen terhesség alatt maga az a nyomás, ami főleg a harmadik trimesterben a gát területére nehezedett, az már befolyásolta ezeket az izmokat, főleg ha nem dolgoztunk velük, és nagyon gyakori az, hogy befeszülnek ezek az izmok, és nem fognak funkcionálni, ahogy kell. Hiszen feszesek lesznek, de erősek nem lesznek, és képtelenek leszünk őket használni, úgyhogy akár császármetszés után is jelentkezhetnek inkontinencia jellegű problémák. Mindemellett még gát területen jelentkezhet olyan probléma, ami a szexuális életet is befolyásolja, hiszen kellemetlen érzéssel maradunk, akár az, a gát meccésnek a hege okozhat problémát, vagy teljesen más jellegű. A lényeg az, hogy nagyon sok változáson esik át a test, és az alapja ennek a regenerációnak egy megfelelő felmérés, hogy tudjuk azt, hogy nagyon személyre szabott legyen, és tudjuk azt, hogy mivel indulunk. És minden területet globálisan kell kezelni. Nem csak a hasat fogjuk kezelni, nem csak a gátat fogjuk kezelni, mert az egész testtartásunk változott. És továbbra is változik, ahogy a babát folyamatosan tartjuk a kezünkbe. Úgyhogy nagyon komplex folyamat, és igényel egy megfelelő felmérést, melyet követően fogjuk elkezdeni a személyre szabott munkát.
0: Itt lehet elmondani a masszázsról szülés előtt, de inkább után is akár.
1: Hát ugye szülés előtt már elmeséltem, hogy miből áll a prenatális masszázs. A posztnatális masszázs az személyre szabott teljesen, annak függvényében, hogy a kismama hogyan szült, mert az nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan fogunk neki a kezelésnek. Az alapja az egy posztnatális felmérés, amit ugye a kolléganők szoktak elvégezni, még mielőtt eljönnek masszázsra, mert például, hogyha egy császáros anyukáról beszélünk, ott jöhető hozzánk hát problémával, hátfájással, de ahogy Eszter is mondta, ugye, hogyha a szövetek, a fáscia az nagyon húzódik előről, akkor nekünk az első dolgunk az, hogy a hegen dolgozunk, és majd utána kezdünk a háton dolgozni, úgyhogy nem nagyon sokat számít itt a sorrend, és nagyon sokat számít az, hogy a megközelítés az sokoldalú legyen ahhoz, hogy megfelelő eredményt tudjunk elérni. A nyirokmasszázs az továbbra is alapja marad a posztnatális masszázsnak, mivel nagyon sok anyukánál a víz visszatartása az továbbra is fennmarad, vagy rosszabbodik a szülés után. Nagyon sok az anyuka, aki nehezen bátorkodik, hogy újra kezdjen mozogni, pedig nagyon sokat segítenének a mindennapi séták a babával, az már a nyirokrendszert is sokat stimulálná. Visszatérve a hátfájásra, ugye befolyásolja nagyon a pozíció, ahogy szoptat a kismama. Nagyon sokat számít az, hogy ugye nagyon keveset alszik, a stresszhormon ilyenkor nőni szokott, jobban befeszülnek az izmok is, úgyhogy ezen a téren mindenképpen sokat kell dolgozzunk. Sokan azt gondolják, hogy a posztnatális masszázs inkább a relaxációra épül, de egyáltalán nem, inkább azt mondanám, hogy most már eljött annak az ideje, hogy bizonyos manuálterápiákat alkalmazunk, vagy sokkal specifikusabb technikákat alkalmazunk a hátfájdalomra és a kellemetlenségekre, ugye ami evel jár, nagyon gyakran számolnak be az anyukák arról, hogy az alkar az nagyon fáj, zsibbadhat ugye attól, hogy sokat tartsák ölben a babát, vannak olyan esetek, amikor egy egész éjszakán keresztül végig kell ringatni, ugye az a felső testre

0: hát a masszázs, a pihenés, míg a torna az az aktív részét képezi ennek a folyamatnak, a masszázs az pedig a pihenési részét. Hogyan kapcsolódnak össze? Hogyan lehet segíteni a nőknek a lelkiállapotán ezek által ebben az időszakban?
1: Mi próbálunk nagyon sok plusz információval szolgálni a kismamáknak, nem csak ami csak a szolgáltatásainkat illeti, hogy masszázs és torna, és ezt kombinálni, és amennyire lehet ebből egy rutint felépíteni, hanem az egyik legértékesebb tanács, amit én is annó kismamaként kaptam, amikor terhes voltam, az az volt, hogy tanuljunk meg idejében delegálni. Ez azt jelenti, hogy akkor is, hogyha te most jelen pillanatban nem érzed úgy, hogy neked szükséged lett segítségre, még a terhesség során már nagy vonalakban a közeli családtagokkal már lehet tervezni, hogy majd melyik nagymama fogja átvállalni a főzést, hogy melyik nagymama fogja átvállalni, hogy segítsen a takarításban, ki fog bevásárolni, hogy legyen neked egy héten egy-két alkalmad, amikor egy-két órára elmehetsz otthonról, ami segít téged feltölteni, hogy azt az időt magadra fordítsd, akár masszázs, torna, vagy hogyha el szeretnél menni egy barátnővel meginni egy kávét, bármi, ami jó hatással van úgy a lelki, mint a fizikai felépülésedre. Nagyon fontos, hogy odafigyelj a lelki oldalára és a pszichikai oldalára is ennek a regenerációnak, mivel nagyon gyakori probléma a szülés utáni depresszió. Nem tudjuk, hogy ki az, aki végig fog ezen menni, és ki az, aki nem, mert sokszor megmagyarázhatatlan, mert olyan családokban is megtörténik, ahol a létező minden támasz mindenhonnan megkapja, és mégis megtörténhet ez. Úgyhogy nem tudjuk, hogy a hormonrendszerünk hogyan fog velünk játszani, úgyhogy nagyon fontos, hogy erre is felkészüljünk. Én azt szoktam javasolni az anyukáknak, hogy erről már lehet beszélni otthon, még a szülés alatt, hogy megtörténhet, hogy az első 6 hétben, vagy az első 6 hét körül szokott legelőször ez a depresszió megjelenni, hogyha az apuka észreveszi, hogy megváltozott a viselkedése, hogy magába van fordulva, hogyha szükséges kérjenek külső segítséget egy szakembertől, hanem akkor nagyobb hangsúlyt kapjon a családon belüli támogatás, de hogy erre felkészíteni a körülöttel levőket is, mivel a legtöbb esetben nem az édesanyja veszi ezt észre magán, hanem az első személy, aki legközelebb van hozzá, és ez általában a partnere szokott lenni. Úgyhogy itt mindenképpen fontos, hogy idejében kommunikáljunk, felkészítsük a családtagjainkat erre, mert ez nekünk is sokat fog számítani. És abban az esetben, amikor megértést kapunk, általában sokkal jobban tudjuk kezelni a kihívást, a stresszt, a nyomást, amit legtöbbször saját magunkra teszünk rá, mert hogy ugye meg szeretnénk felelni a közösségnek, hogy lássa mindenki, hogy én mindent meg tudok csinálni, hogy mindennel meg tudok oldani, viszont nem kell senkinek semmit sem bizonyítani. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell érteni, hanem mindenki a saját ritmusában, és úgy, ahogy ösztönösen neki jön, próbálja venni a kihívásokat, és ne próbáljunk egyedül mindent megoldani. Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog.
2: És amit még én tapasztalok az anyukáinkkal, az az, hogy ezek a problémák, főleg a szülés utáni időszakban nagyon nagy szorongást okoznak. Tehát nagyon kellemetlen problémákról is szó eshet, és már az, hogy eljönnek egy olyan közegbe, ahol valaki meghallgatja őket, egy szakember, már az egy felszabadulást
0: eredményez
2: az életükben. És amit még látok, hogy ahogy elkezdik érezni a hatását ennek a terápiának, hogy ezek a tünetek enyhülnek, egyre felszabadultabban jönnek, és egyre jobban várják, hogy jöjjenek, és haladjunk ezzel az egésszel. És nyilván, hogy ez a lelki és a pszichés egészségükre is nagyon nagy hatással van. Úgyhogy mindenképp maga az egész program, és maga az, hogy magaddal foglalkozol, és megoldod ezeket a problémákat is hat rád. Illetve, hogyha nincs ahogy és a környezeteddel, akivel megold ezt az egészet, mi azért gyakoroljuk azt, hogy babástól dolgozunk az anyukákkal. Tehát nekem volt olyan anyukám, aki minden egyes alkalomra úgy jött, hogy hozta a babát is. Ami nyilván azt jelenti, hogy nem olyan ütemben haladunk, de nagyon szépen tudtunk úgy is dolgozni, és akkor a kettő nem ütötte ki egymást.

0: 10 percünk van még hátra a beszélgetésből, és arra gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk arról is, hogy milyen tévhitek szoktak keringeni a kismamák körül, ami ezeket a dolgokat illeti. Ugye bár gondolom, hogy találkoztok több tévhittel, hiszen az ember, amikor nem tudja valamire a választ, akkor elsősorban az internethez fordul, és ott próbálja megtalálni a válaszokat, de az interneten nem minden hiteles, nem minden szakembertől jön, és még nagyobb gondot okoz az emberek fejében, nagyobb homályt. Hogyha egy kicsit kellene a legelterjedtebb tévhitekről beszélnetek, akkor melyek lennének ezek, és mi a megfelelő gondolkodásmód azzal kapcsolatosan?
1: Én amit tapasztalok, hogy terhesség alatt egy nagy tévhit, hogy ha előtte nem sportoltál, akkor ne terhesség alatt kezd el. Mint mondtam, ez teljesen meg volt cáfolva, tehát van olyan anyukánk, aki terhesség alatt kezdte el, sokkal jobb formában volt, mint valaha, és utána azóta is tartja magát ehhez a programhoz. Szóval mindenképp pozitív hatása van, csak itt már nagyon fontos, hogy a megfelelő szakembert keresd fel ezzel, és a számodra megfelelő programot kövesd. A szülés utáni rész, ez egy kicsit érzékenyebb, én úgy érzem, mert érzékeny problémák jelentkezhetnek, amikről a nők nehezebben tudnak megnyílni ezekkel kapcsolatban, és beszélni ezekről a problémákkal, illetve hogyha erről beszélnek, akkor úgy mindenki elkönyveli azt, hogy te szültél, és akkor teljesen normális, hogy ez a tünet ez jelentkezett. Tehát az, hogy például inkontinenciával küzdesz, az teljesen normális, mert természetesen szültél. És amit itt realizálni kell, és úgy gondolom, hogy azért most már jó úton haladunk, és egyre több megbízható információ is megjelenik, hogyha azt jó forrásból keresed, az az, hogy ezeken a tüneteken, ezeken lehet segíteni. A másik nagy probléma, vagy tud lenni probléma, ezek az anyuka csoportok, amikben megosztják egymással a saját tapasztalatukat, de ez nem mindig jó, mert azt azért ki szeretném hangsúlyozni, hogy minden terhesség más, még egy anyának is többszöri terhessége más lehet, és minden rehabilitáció teljesen más. Tehát az, ami az egyiknek működött, lehet a másiknak nem működik, úgyhogy ez egy ilyen zsákutca lehet, hogyha ezekre alapozunk. Ott is nagyon sokszor láttunk olyan tévhiteket, hogy például az, hogy a heg körül nem érzed a bőrfelületet, vagy az, hogy még 2 év után is fáj a heg körül, az teljesen normális, mert na, ott elvágták, és az teljesen normális. És ezek mind óriási nagy tévhitek, és azt kell, és mi is azon vagyunk, és edukálni szeretnénk erről a nőket, hogy ezek nem normálisak, megvan a megfelelő szakterület, a megfelelő szakemberek, akik ezen nagyon gyakran eléggé egyszerű módszerekkel tudnak segíteni.
2: Általában azt szoktuk észrevenni, a legnagyobb tévhit az szokott lenni, hogy mivel egy teljesen természetes folyamatról beszélünk, úgy a terhesség során, mint a felépülés során, hogy a testem tudja, mit kell csináljon, én nem csinálok semmit. És ez az egyik legrosszabb, mert igen, egy bizonyos szintig tudja, és egy bizonyos szintig csinálja is, viszont mivel az életstílusunk teljesen más, mint ahogy annó megvoltunk teremtve, ezért, hogyha nem segítsük a testünket minden folyamatban, avval limitáljuk, és nehezebbé tesszük az egész terhességet, vagy a felépülést is, vagy hiányossá is tudjuk tenni. Szóval nagyon fontos, hogy kihasználjuk azt a sok opciót, ami segít, hogy sokkal könnyebbé, sokkal kellemesebbé tegyük is, stratégiailag a testünket készítsük mindig arra, ami következni fog. Ezért is fontos az, hogy csak is hiteles forrásokból informálódjunk, mint ahogy Eszter is mesélte, ezeket az anyukás csoportokat el kell kerülni, mert valakinek a személyes tapasztalata az nem reális semmilyen szempontból. Amennyire csak lehet, keressünk szakembereket, most már a közösségi oldalon is nagyon sok szakorvos, kinetoterapeuta ingyen is nagyon sok információt megoszt, úgyhogy abból nagyon sokat tudunk tanulni, és ezt használjuk az előnyünkre, és legyünk mindig informálva, mert az információ az mindig erőt és előnyt jelent.
0: Hogyha egy utolsó záró gondolatotok lenne, amit a nők jegyezzenek meg a saját testükről, illetve ebben az időszakban lévő változásokról, akkor mi lenne ez a gondolat, amit átadnátok nekik, mint most a beszélgetés végére, amit úgy kiemelnétek, hogy maradjon meg nekik a mindennapokra nézve, ne felejtsék el?
1: Hát én azt szeretném kiemelni, hogy, és azt szeretném, hogyha megjegyeznék a nők, hogy ezek a folyamatok általában, ezek nagyon logikusan zajlanak le egy nő szervezetében, viszont vannak bizonyos eszközök, amikkel bizonyos folyamatokat támogatni tudunk. És akkor tulajdonképpen ezekre kell a hangsúlyt fektetni, hogy felkutassuk és éljünk ezekkel az eszközökkel, terápiákkal, vagy bármilyen jellegű külső segítséggel, és ne fogadjuk el azt, hogyha valami nehézséget okoz, kellemetlenséget okoz. Tehát manapság már mindenre van megoldás. Lehet, hogy még napjainkban, főleg itt Romániában egy kicsit többet kell kutatni ahhoz, hogy megtaláld a megfelelő szakembert, de szerintem most már azért egyre könnyebben tudjuk ezt elérni, úgyhogy én bátorítani szeretném a nőket arra, hogy ne fogadják el azt, hogyha valami nem működik, hogyha valami kellemetlenséget okoz fizikailag, mentálisan, bárhogyan, mert erre lehet megoldást találni, és tudunk rajta segíteni.
2: Én azt tanácsolom minden nőnek, hogy preventív módon készüljenek minden életszakaszra, ami be fog következni. Készüljenek fel, mert egy felkészült, informált nő sokkal könnyebben meg tud birkózni bármilyen kihívással, és sokkal könnyebbé tudja tenni ezeket a folyamatokat, ami ugye sokszor fájdalmas lehet, kellemetlen lehet, és ugye, ahogy Eszter is mondta, meg kell ismerni a testedet is, hogyha már tudod, hogy hogy működik normálisan, ha bármilyen olyan problémát észlelsz, ami eddig nem volt, és egy zavaró tény, azt ne fogadd el, hogy az így marad, mert ezt mind meg lehet oldani, csak időben kell, és tájékozódni kell, hogy hogyan és kitől tudjunk segítséget kérni.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy segítettetek ebben a mai témában eligazodni, nagyon sok fontos információt átadtatok, és hiszem azt, hogy ez csak egy parányi része volt annak, ami a tudomány háta mögött áll igazából, és amit ti végeztek nap, mint nap, de hálásak vagyunk azért, hogy bár egy ennyit megtudhattunk erről a várandósági időszakról, és arról, hogy a nők hogyan gondolkodjanak egészségesebben róla, és hogyan tudják alátámasztani az egészségüket masszázs és torna által. Amennyiben jól éreztétek magatokat, én nagyon jól éreztem magam veletek, nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. A várandóság, illetve az ez előtti, ez utáni időszak volt a témánknak a középpontjában, és ebben a beszélgetésben Folytos Szende, illetve Kállai Eszter voltak a vendégeim. Velük együtt nagyon fontos tanácsokat sikerült megfogalmazni, ami ezt az időszakot illeti, és hiszem azt, hogy mindannyian egy-egy részecskét magunkkal vehetünk, amit a mindennapokban alkalmazhatunk, akár nők vagyunk, akár férfiak, akár várandósági időszakban vagyunk, akár nem, hiszen a mozgás és a pihenés az mindenki számára fontos. Amennyiben tetszett a beszélgetés, és a téma, a vendégeim, szeretettel visszavárom önöket is legközelebb, de mindaddig minden jót, és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is. Mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A család szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 11. előadás. Keresztény élet, öröm, becsület.

Örülök, hogy az Isten igéje iránti készség az bennünk van, és tovább tanulmányozhatjuk Filippi levél további részét. 4. fejezet első 9 verse lesz, amiről beszélgetünk. Olvassuk el először ezt a szakaszt, ami egy új része a Filippi levélnek. Ez a Filippi levélnek a gyakorlati része. Az írásmagyarázók hosszú-hosszú évszázadokon keresztül azon vitatkoztak, hogy vajon a páli levelek azok valóságos levelek, vagy irodalmi levelek. Ugye az irodalmi levelek olyanok, iskolából emlékszünk még Mikes Kelemenre, hogy egy nem létező nénikéjének ugye írta ezeket a leveleket, amivel nagyon közvetlenül el tudta mondani mindazokat az élményeket, amik benne voltak, és ilyen irodalmi leveleket már az ókorból is ismerünk. Vajon tényleg Filippi valóságos problémákra írta ezt a levelet Pál, vagy ez a levél is olyan mondjuk, mint egy prédikáció egy sosem volt gyülekezetnek? Az első megoldása jó. Elsősorban prédikálni nagyon nehéz. Én elég sokat prédikáltam, de sosem volt gyülekezetnek, nem lehet prédikálni. A prédikációnak nem az a lényege, hogy én elmondom az igét, hanem a prédikációnak az a lényege, hogy azokat az embereket és magamat, akik eljöttünk az ígét hallgatni, be kell vonni az Isten gondolkodásának áramkörébe. Tehát a prédikációhoz mindig szükség van egy gyülekezetre. Senkinek mondani valamit nem lehet. Sok prédikáció azért unalmas, azért rossz, azért tartalmaz általánosságokat, bár minden igaz benne, mert senkinek sem mondom. Az igazi prédikáció az az, amikor én is úgy hallom és úgy mondom, hogy nekem is szól belőle az Isten, és itt és most szólal meg az Isten. Ezért van az, hogy minden prédikációban két lényeges elem van. Az első az, hogy tudni kell, hogy akkor, amikor az Isten megszólalt, elmondta ezt, amikor történt ez, és akkor, amikor leírták ezt, akkor mit mondott az ige? Ez csak az egyik oldala az igének. Utána azt is kell tudni, hogy ma, most, amikor én élek, ez a régi ige mit mond nekem itt és most. Mert az igének pontosan ebben van a titka, ez a kétidejűsége az igének. Hogy egyrészt nagyon komolyan kell venni, hogy akkor mit mondott, és nagyon komolyan kell venni azt, hogy most mit mond. Ha erről elfelejtkezünk, akkor az igéből eszköz lesz, és nem az ige mond valamit, hanem mi mondunk az igéről valamit. És ez mindig tragikus. Én kisgyerek koromban például hallottam olyant, hogy valaki elkezdte magyarázni az ígét, hogy hol vannak a tankok meg a repülőgépek benne a proféta ígébe. Meggyőződésem, hogy nincsenek a tankokról szó, nincs szó a tankokról a proféta ígébe, de amit a proféta ige mond, az a tankok, sőt az atombomba, a hidrogénbomba a világában is igaz. Tehát nem a hidrogénbombát kell belemagyarázni a Bibliába, hanem az ősi ígét kell megérteni a hidrogénbomba korába. És pontosan ez az, amit én bevezetőben azért szeretnék elmondani, és sokszor mondok ilyeneket, éppen ezért tegyük meg, amit csak lehet, hogy megtudjuk azt, hogy az Isten igéje akkor, amikor megszólalt, mit mondott. Ezért beszéltem én Filippi városáról, mert nagyon fontos, hogy milyen volt ez a Filippi, milyen város ez, hogy van ez a város, és mit jelentett az evangélium ennek a városnak, de mi nem régészeti előadást tartunk, hanem ez a régi ige elkezd szólni a 21. században nekem. És ezt is meg kell hallani. És ezt a két dolgot csak egyszerre lehet igazán hitelesen meghallani. Ezek után, a bevezetők után, ugye ennek a levélnek, ugye ahogy kezdtem, mindenképpen gyakorlati célja volt. És ha valaki ezt nem hiszi, akkor ha ezt a szakaszt olvassa, vagy minden páli levélnek a gyakorlati alkalmazásra vonatkozó szakaszát olvassa, akkor erről meggyőződik. Pál mindig úgy ír levelet, hogy kifejt egy evangéliumi alapigazságot, és ez a kifejtett evangéliumi alapigazság, ez egyszerre csak elkezd beszélni és mondani valamit nekünk, és amikor a levél vége felé ér Pál, akkor rendszerint ezzel a formulával, hogy ezért tehát testvéreim, levonja ebből a gyakorlati következtetést a maga korára. És itt nagyon gyülekezetszerű lesz.
Hirtelen megjelennek emberek, hirtelen megjelennek esetek, hirtelen megjelenik az a világ, amiben Pál él. És Pál az evangéliumot úgy hirdeti hitelesen, hogy mindig az akkori ember valós problémáira keresi a valóságos megoldást ezekben az igékben. Ennyit előre bocsájtok, és most a 4. fejezet 1. versétől olvasom az ígét. Így szól az ige. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen köztük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, hogy együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. A hitbeli felismerés értékét a gyülekezeti közösségben megélt szeretet az, ami biztosítja. Hiába mondja valaki, hogy kérem szépen, én az igazságnak csodálatos mélységeit ismerem, én az evangélium minden egyes titkos fordulatát nagyon jól tudom, én minden alapvető bibliai igazságban otthon vagyok, minden alapvető bibliai igazságra vonatkozó kérdése pontos válaszokkal rendelkezem, ha az én életemben nem nyilvánul meg a Krisztus követéséből következő szeretet, akkor én semmit sem értek az evangéliumhoz, mert és ezt kellene nagyon jól megtanulni minden keresztény embernek, a kereszténység az nem egy tan. A kereszténység nem egy ideológia. A kereszténység az nem egy dogma rendszer. Nem a világmagyarázatnak egy formája, hanem a kereszténységnek pontosan az a lényege, hogy valakinek a követése. És valakinek a követése, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követése, ezért vagyunk keresztények. Az a szó, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy krisztusi, nem a kereszt szóból származik, a krisztiánoszból származik. Én, mint keresztény, akkor vagyok keresztény, ha Krisztus követője vagyok. A Krisztus követés, az pedig nem tant jelent, hanem a Krisztus követésnek az a lényege, hogy én egy életformát kezdek élni, és ennek az életformának a lényege, ennek az életformának az igazi tartalma az a szeretet. Tehát ezért mondtam azt, hogy a hitbeli felismeréseknek az értékét, a gyülekezet közösségében megélt szeretet az, ami biztosítja. A szeretet a hőmérő. Igen ám, de a kereszténység, hogyha nem elmélet és nem ideológia, akkor a szeretet is más, mint amit mi szeretetnek mondunk. A szeretetnek a Biblia szerint van fegyelme is. Nagyon sokszor egy üzenetét vesztett keresztény gyülekezetben úgy gondoljuk, hogy a szeretet akkor áll helyre, hogyha szeretgetjük egymást. Ez a szeretgetés ez abból áll, hogy mindent mindenkire ráhagyunk. Jaj, csak baj ne legyen belőle, jaj, csak ebből feszültség ne legyen, kerülünk minden ütközést, és mindenre azt mondjuk, hogy jó van, nem számít, majd csak lesz valahogy, szőnyeg alá söpörjük, sok mindent szoktak ezzel kapcsolatban mondani. A szeretet akkor igazi szeretet, hogyha van fegyelme.
És bizony a szeretet az nagyon sokszor ütközésekkel jár. Már azért is, mert ezen a világon nem a szeretet az Úr, nem a szeretet a vezető gondolat ezen a világon, hanem valami más. Ezen a világon az önzés a vezető gondolat is, nem a szeretet. Éppen ezért, ahol a szeretet megjelenik, ott bizonyos feszültség is van. Azt lehet mondani, hogy a gyülekezet akkor egészséges, ha a szeretet feszültségében él. Na de ez mit jelent? Vajon az a szeretet feszültsége, hogyha szemben azt mutatjuk, ó, drága testvérem, én úgy szeretlek téged, és szorongatom a markomba a kést, amikor átölelem a hátába döfök, ez-e a szeretet? Vagy az a szeretet, hogy ugyan nem döföm a tört, még szóval sem, mert ugye természetesen kézzel nem, hát vagyunk annyira hívők, hogy csak a nyelvvel ölünk, hanem egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy lesz kétféle véleményünk egy emberről. Lesz egy ilyen általános használatra lévő véleményünk, amit a szemébe mondunk, és ha háta mögött pedig áztatjuk, ahol lehet. Lehet, hogy nem is a másik előtt, hanem ennek egy finomítottabb formája az, hogy itt belülről megvan a véleményünk róla, mert ez egy nagyszerű védekező eszköz. Tudnélik, egy közösségnek mindig az lenne az igazi célja és rendeltetése, hogy egy közösség egymás segítő emberekből álljon ahhoz, hogy azt, ami nem jó az én életemben, azt ki tudjam küszöbölni. Na most, abban az esetben, hogyha hazudunk egymásnak állandóan szeretetet, azt hazudjuk egymásnak, ó, drága testvér, én úgy szeretlek téged, hogy csak na, és én még egy szót sem mondok a háta mögött erről a másikról, amit nagyon nehéz megállni, sajnos én nagyon kevés ilyen embert láttam, mert általában a háta mögött mindig megered a nyelve a másiknak, és kijön az a méreg, ami benne van. Mikor szoktam is mondani, hogy mondja testvér, legalább kevesebb marad benned. Szóval ez így szokott lenni, de hogyha mondjuk ez a csoda bekövetkezne, hogy ráharapunk a nyelvünkre, és nem mondunk semmit, akkor is nagyon-nagyon beteggé tesz bennünket ez a lelkület, megmondom miért. Mert én gyűjtögetem a másik szennyesét, gyűjtögetem dosszébe azt, hogy mi az a másikról, ami rossz, amit tudok, és ezeket természetesen arra használom, hogy menlevelet adok a magam hibáira, és mindenképpen be fogom bizonyítani azt, hogy igaz, hogy én is egy kicsit bűnös vagyok, de azért én jobb vagyok, mint a másik. És abban a pillanatban, amikor ez a lelkület eluralkodik, abban a pillanatban a gyülekezetben egy nagyon érdekes jelenség indul el. Az ilyen gyülekezetet úgy is lehetne nevezni egy idegen szóval, hogy koexisztens gyülekezetnek hívjuk. Koexisztencia ugye az a békés egymás mellett élés, ami az államok dolgában hát egy nagyon pozitív valami volt. 20. század második felében az ENSZ-ben állandóan ez a szó hangzott, hogy koexisztencia, békés egymás mellett élés, erre kell törekedni. Igen ám, de mi van akkor, hogyha egy gyülekezetben ez a koexisztencia uralkodik el? Koexisztenciának, a békés egymás mellett élésnek az a tulajdonsága, hogy egy patika mérleg lehetne a címere. És ezen a patika mérlegen mi állandóan azt méricskéljük, hogy nekünk mi a jogunk, és a másiknak mi a kötelessége. És mi mindig arra törekszünk, hogy ezt a méricskélést úgy végezzük el, hogy valahogyan jól járjunk. És ez az állapot, amikor beáll, amikor én mindig a jogaimért harcolok, és a kötelességeimet próbálom a másikra rákenni, abban a pillanatban elvész a krisztusi magatartási mód alapja. Kereszténynek lenni, ha már ez az egzisztencia szót mondtam, akkor még egy idegen szót hadd mondjak, csak proexisztensen lehet. Ez azt jelenti, hogyha én a másikért élek, nem a másikból élek, nem a másik ellen élek, nem békésen egymás mellett élek, hanem úgy, hogyha az én életem célja az, hogy én
Valamit adjak a másiknak. A kereszténység akkor él, hogyha egymásért élő emberek közössége. Ha ez nincsen meg, akkor nem lehet beszélni igazán kereszténységről. Akkor nem lehet beszélni igazán arról, hogy két ember Krisztusban találkozott egymással. Mert Isten azért ad lelki ajándékokat nekem, mert ezzel a lelki ajándékkal meg akar áldani téged. Az én általam kapott lelki ajándéknak az az értelme, hogy én alkalmas legyek a szolgálatra neked. Az érted való szolgálatra. Ha beáll ez a koexisztens gondolkodási mód, amikor mindig a jogaimról és a kötelességeimről kell beszélni, állandóan ilyen jogvédő irodákat szeretnénk a gyülekezetbe felállítani, hogy a mi szerzett valóságos jogainkat védjük, abban a pillanatban baj lesz. Baj lesz akkor is, hogyha a gyülekezet fele csinálja ezt. Mert akkor meg az lesz, hogy az, aki szolgálni akar, azokat kihasználják, és akik nem akarnak szolgálni, azok állandóan ilyen titkos módon, ilyen titkos tőkét gyűjtve akarnak a felszínen maradni, és megpróbálják kizsákmányolni azokat, akik Krisztus nevében szolgálnak. És akkor is beáll a feszültség a gyülekezetbe. Éppen ezért rendkívül fontos ez a szakasz, amit itt olvasunk. Pál nem általánosságokról prédikált. Látjuk például, hogy ebben a levélben, a második fejezetben szó volt a kereszténység legnagyobb titkáról, Krisztus isteni emberi természetéről, nem? És nagyon érdekes, ahogyan Pál ezen a helyen elmondja azt, hogy Jézus Krisztus hogy üresítette meg magát, hogy vett szolgai formát, hogy lett engedelmes a halálig, a keresztfának haláláig. Beszél az engedelmességről, beszél Jézus visszafelé útjáról a mennybe, elmondja azt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket. Azt lehet mondani, az üdvösség minden titkát elmondja ez a szakasz. De el szoktunk arról felejtkezni, én azért ismételtem szinte minden előadáson ezt a második fejezet 5. versét, mert itt a titok. Pál, amikor elkezd Jézusról beszélni, és nézzük meg páli levelekben, hogy Jézusról mit mond Pál, mindig abban az összefüggésben beszél Jézusról, hogy én és Jézus. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, tehát beszél a Jézussal való gyakorlati kapcsolatról, és utána beszél arról az alapvető, ha így tetszik, dogmatikai igazságról, hogy ki is ez a Jézus Krisztus, hogyan Isten, hogyan ember. És mi ezt szoktuk elfelejteni. Mi azt gondoljuk, hogy attól óriási hívők leszünk, hogyha elkezdünk valami hajánál előráncigált tételt, mondjuk akár Jézusról, akár a Biblia bármelyik más igazságáról, nem is beszélve különböző reménységhez tartozó dolgokról, ami majd ezután lesz valahogy, ugye, mert mi csak a profétai képletet ismerjük, de mi megfelelbezhetetlen magyarázatot gyártunk hozzá, és várjuk a saját magyarázatunk teljesedését, nem az esemény teljesedését, és ebből óriási vitákat tudunk gyártani, és közben elsikkad a lényeg. A lényeg pedig abban van, hogy ez ma a gyakorlati keresztényi élet szempontjából mit jelent. Nem Krisztus követéséről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy Jézus megy elől, és mi megyünk utána, hanem arról, hogy hogy kell megrajzolni a térképet, aminek alapján a másik ember majd fog menni Jézus Krisztus után. És mi ott ülünk, és nem csinálunk semmit, hanem térképet rajzolunk. Ez nagyon sokszor kísértette a kereszténységet. Pált nem. Figyeljük meg, hogy ezt a nagyon nemes, nagyon mély, nagyon sok gyakorlati életigazságát, alapvető teológiai tételt felsorakoztató levelet Pál most úgy folytatja, ezért tehát testvérei. Mivel ezek mind így vannak, ez az igazság. Ezért, akiket szeretek, akik után vágyódom, figyeljük meg, megint visszatér oda, hogy igen, neki szüksége van nem csak egy hallgatóközönségre, Pál számára a gyülekezet nem egy hallgatóközönség, hogy legyen hol prédikálni, legyen egy olyan pulpitus, amire ő feláll, és utána szájtátva hallgatja a gyülekezetőt, hogy milyen nagyszerű dolgokat mond,
hanem Pálnak szüksége van ezekre az emberekre, mert szükségem van arra, hogy társam legyen a másik. Ezért mondja azt, hogy vágyódom, örömem és koronám vagytok ti. Ez az apostol lényegében egy nagyon gyakorlati intés sorral kezdi ezt a levelet. De minden intésnek az alapja a szeretet. Az a fajta teljes szeretet, ami nem csupán érzelem, hanem az a szeretet, és egy természeti példát is tudok mondani, ami az édesanyja szeretete, nem? Azt hiszem, hogy az az édesanyja, aki mindent ráhagy a gyerekére, az nem szereti a gyerekét. Még akkor is, hogyha vannak ilyen kifordult pedagógiai elképzelések, hogy a gyereket nem kell megmérni, most újabban divatba jön megint ez, a gyereknek nem kell akadályokat állítani, mert a gyereknek úgy jó minden, ahogy van. Mert ugye netán gátlások alakulnak ki a gyerekekbe, ez a kulcs szó. Na most, ne haragudjanak, én rövid és eseménytelen életem során nagyon sok pedagógiai fáradozásba vettem részt. Dolgoztam pedagógiai kutatóintézetben, sok mindent csináltam. Diplomáimat ide teszem. És elmondom, hogy az a diploma, aki nekem az be tudja bizonyítani, hogy gátlás nélkül lehet nevelni. Tudnék, a gátlás nélküli embertől tessék félni, nem? Hát a gátlástalan embertől tetszenek félni, nem? Miért? Azért, mert a gátlás az olyan, mint a egészséges gátlás, az olyan, mint a folyónak a partja. Az is gát, nem? A part is gát. És mi volna akkor, hogyha Dunának nem lenne partja? Ha nem Duna folyó lenne, hanem egy össznépi pocsolya, nem? A gátlástalan ember az a pocsolya ember, nem? Avval már egyetértek, hogy vannak egészségtelen gátlások, akkor keresztbe rakják a gátat a Dunán, és abból nagy baj lesz. Ezzel már egyetértek. De a folyónak a lényege a gát, a part. Igaz? Ugyanígy van az emberrel is. És igenis, a nevelés az az egészséges gátlások beépítésének a tudománya, nem? Ha ezt nem fogjuk észrevenni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki azt csináljon, amit akar, ez nem szabadság, ez óriási tévedés. Nem szabadság az, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Ezt anarchiának hívják, illetve lehetetlenségnek, mert így nem lehet élni, nem? Mindenki azt csináljon, amit akar, nincs olyan világ, aminek annyi tengely van, ahány lakója. Így nem forog az egész, még a föld se forogna, nem? Szóval vissza ez az egészhez. Igenis, a szeretetnek az az igazi formája, amikor bizonyos gátlások épülnek a mi életünkben. Tehát bizonyos fegyelme van ennek a szeretetnek. Édesanyám nagyon szeretett minket, én ezt tudom, és már réges-régen meghalt, évtizede, és mégis hiányzik, mert ez a szeretet hiányzik. Tehát édesanyámtól azért kaptunk pofont, hújjaj, nagyokat is. És azért nem lehetett azt csinálni otthon, amit akartunk, mert ennek megvolt a következménye. Most Isten szeretete is ilyen, az atyai szeretet is ilyen. És ez a gyülekezetre is igaz. Gyülekezetben akkor hal meg a szeretet, és ez egy nagyon különös dolog, amikor meghal a fegyelem. Ezt figyeljétek meg! Egy gyülekezetben elkezd mindenki azt csinálni, amit akar, abban a pillanatban, abban a gyülekezetben meghalta a szeretet. Nem az a szeretet, hogy nekem azt lehet csinálni, amit én akarok, meg gondolok, hanem az a szeretet, hogyha felfedezem a szeretet fegyelmének a logikáját. És itt is miről van szó? Azt látjuk, hogy az apostolnak a viszonyát a gyülekezethez a testvériség szabályozza. A testvériség az nem vér szerinti rokonságon alapszik. A testvériség a Krisztushoz való viszonyunkon alapszik, nem? Nekem ki a testvérem?
nem azt, akit én megszavaztam, ez óriási tévedés. Az lehet, hogy az a gyülekezeti tag. De nekem minden olyan ember testvérem, aki Krisztust elfogadja személyes megváltójának, nem? Mint testvére. Pál azt mondja, hogy ti a testvéreim vagytok. És az igazi szeretet gyökere az annak a felismerése, hogy, és ezért vágyódik utánuk, hogy Krisztussal együtt járó közösségben érzi magát úgy, hogy helyemen vagyok. Mert itt van part, van fegyelme a szeretetnek. Pál azt mondja, hogy ez a gyülekezet az ő győzelmi koszorúja. Úgy fordítja a mi fordításunk, hogy korona, csak ezt mi félreértjük. Itt nem a királyi koronáról van szó, hanem ez a Stefanász, ez a korona, ez azt a győzelmi koszorút jelentette, amit a versenyző kapott. A győztesnek kijáró jutalomról van szó. És ezzel azt akarja Pál mondani, hogy a gyülekezet az az Isten, Jézus Krisztus győzelmi jele. Mitől vagyunk mi gyülekezet? Attól, hogy tökéletesek vagyunk. De valaki azt hiszi, jöjjön hozzá, majd én elmondom, hogy ő miért nem tökéletes. Csak azért nem merem elmondani, mert ő is el tudja mondani, hogy én miért nem vagyok tökéletes. De a gyülekezetet azt tartja össze, hogy bennünk harcolt, és bennünk győzelmeket aratott Jézus, nem? Hogyha most úgy kezdjük nézni, hogy hogy kerültél te ide? Milyen úton vezetett téged az Isten? Amiről sajnos nagyon keveset szoktunk gondolkodni. Akkor kiderülne az, hogy ez a gyülekezet Jézus Krisztus győzelmi jele. Mert valami változott bennünk. És mi ezt nagyon sokszor egy kézlegyintéssel elintézzük. És az apostol ezt nem akarja. Még akkor sem akarja, hogyha a következő versben éppen két, talán pletykás, talán veszekedő, nem tudom, hogy ez a Szüntüké és Evódia mit csinált, de minden esetre valami feszültséget támasztó két nőtestvérről van szó.

mi azért Jézusnál jobb jogi alapképzettséggel rendelkezünk, és megpróbáljuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Én itt nőttem fel ebben a közösségben, még sose láttam, hogy sikerült volna eldönteni, hogy kinek van igaza. Mert két veszekedő félnél olyan nincs, hogy 100%-ig igaza van egynek, és 0%-ban van igaza a másiknak, mert akkor nincs veszekedés. A veszekedésnek az a tulajdonsága, hogy az igazság rész szerint való. Mindenkinek van egy bizonyos igaza a maga szempontjából, nem? És ezért nem lehet egy embert meginteni. Az intés az mindig valahol középen van. És ezért mondja, figyeljük, hogy mondja itt. Nem tudjuk, hogy az Evódia meg a Szűntüché mit csinált, de Pál azt mondja, intem Evódiát és intem Szűntüchét. Na mire inti ő? Hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. És itt van a titok nyitja. Mi az, hogy egyetértés? Mi két dolgot szoktunk összekeverni nagyon. Azt gondoljuk, hogy akkor van egyetértés egy gyülekezetben, ha mindenki úgy látja a dolgokat, ahogyan én. Vagy ne legyünk ilyen önzőek, mindenki egyformán lép. Van a gyülekezetnek egy vezetője, szájában a síp, és aki nem lép egyszerre, és így tovább. Nem ez az egyetértés. Ha egy emberi közösség, ha egy emberi csoport, a legkisebb csoportban is mindenki egyformán gondolkodik, az az emberi csoport nyomorék. És ezt kellene nagyon jól látni. Mi nagy nehezen az úgynevezett demokratizálódás útján, ami nem az igazság teteje, mert ugye gondoljuk csak végig, hát ez most egyszerű lenne Churchillt idézni, aki azt mondja, hogy demokrácia rossz, de sajnos még nem találtak fel jobbat, mondta Churchill. Nem ezt mondom, de a demokráciáról gondolkozunk el. Van 10 ember, és van egy vita kérdés. El kell dönteni a vita kérdésbe az igazságot. 10 embernek körülbelül 10 féle véleménye lesz. Mert egy igazi vitakérdés az nem az, hogy most este van kint vagy nappal, mert ez nem vitakérdés, nem? Hanem valamit meg kell oldani. Lesz 10 féle vélemény, nem? Ha demokratikusan döntünk, mi a biztos? 2 biztos van. Az egyik az, hogy nem a legrosszabb véleményt fogjuk választani, és van még egy biztos, hogy nem a legjobbat fogjuk választani. Hanem valahol középen fogunk választani valamit. Ez így van mindig. Na de mi az akkor, amiről itt beszél az apostol, hogy legyen köztük egyetértés? Nem ezt mondja, hogy egyetértés, hanem még azt is mondja, hogy egyetértés az Úrban. Mi ez az egyetértés az Úrban? Az egyetértés az nem egyformaságot jelent, egyforma véleményt, hanem a különbözőségeknek egy nagyon érdekes harmóniáját. Egyforma természetű volt a 12, vagy mondjuk a 11 apostol, hogy Júdást kivonjuk belőle? Egyáltalán nem. Miért hívott ilyen különböző embereket Jézus? Pontosan azért, mert a mezőn is különbözőek a fűszálak, még az egyforma fajtájú fűszálak is különbözőek. 2 egyforma rózsa nincs, 2 egyforma ember sincs, ugye? Mert valahol a tolerancia az nem azt jelenti, hogy összeszorítom a fogam, és azt mondom, hogy na, ezt a patkányt is el kell viselnem. A tolerancia az igazán azt jelenti, és ez az egyetértés, hogy rájövök arra, hogy 2 egyforma ember nincs, mert Isten így alkotta. És nekem nem csak ki kell bírnom a másikat, hanem fel kell fedeznem, hogy az Úrban, és itt jön az Úrban,

Hogyha az a másik odaadja azt a másat, azt a másféle gondolkodási módot, azt a másféle látási módot, azt, hogy egyikünk praktikusan lát, a másik inkább elméletileg lát, az egyik az inkább érzelmileg lát, a másik inkább gyakorlatilag lát, az egyik jobbról néz egy problémát, a másik balról néz egy problémát, és két egyforma vélemény nincs. De hogyha mi közösen odaadjuk az Úrnak, Krisztus alá rendeljük, hogy így mondom, azt, amit kaptunk, legyen az lelki ajándék vagy talentum, mindegy, akkor abban a pillanatban a másik másságában én meg leszek áldva. Ez nem igaz úgy, hogy a másiknak csak másnak kell lenni, nem. Hanem arra van szükség, és ez a gyülekezet lényege, hogy én a másféle gondolkodásomat, a másféle látásomat odaadom az Úrnak, és az Úr nem egyformává teszi ezt, hanem ezt a különbözőséget beépíti az igazi egységbe. Egy igazi gyülekezet sokszólamú. Csak harmóniában van. Nem egyszólamú, mindenkinek ugyanazt kell énekelni. És valaki diktálja a tempót. Hanem egy igazi gyülekezeti kórus, vegyük ezt egy énekkarnak, ma mindenki más szólamot énekel, de harmóniában, és a harmóniát az biztosítja, hogy az Úrban vagyok. Nem azt mondja itt el Evódiának és Szüntükjének az apostol, hogy ti ilyenek vagytok és olyanok, hanem azt mondja el, hogy legyetek az Úrban. És most gyorsan tovább megyünk. És ehhez az egységhez, ennek az egységnek, ennek a közösségnek az ápolása az, ami a gyülekezet lelki munkásainak, Pál munkatársainak a dolga. Erre kéri az apostol hűséges munkatársát, akiről nem tudjuk, hogy ki az, aztán a Kelement, a többi munkatársat, mindenkit, akinek be van neve, írva a neve az életkönyvébe, mert az életkönyvébe szerepelni az azt jelenti, hogy pontosan ezért az, a különbözőségben felépülő egységért munkálkodni. Ez a lényege az egésznek. És utána szinte egy nagy-nagy összefoglalás következik, 10 lépésben. Erről a 10 lépésről én egyszer ebbe az gyülekezetbe csak már rettenetesen régen volt, 1976-ban, 10 lépésről tartottam egy sorozatot egyszer, 10 alkalommal. Ezért most erre 10 perc áll rendelkezésemre, csak jelezni fogom ezt a 10 lépést. Az első lépés az az, hogy úgy kezdi az apostol, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát az Istennel való közösségemnek, ennek a különbözőségben lévő egységnek az alapja az öröm. Tehát nem azért örülök, mert mindenki nekem ad igazat, hanem azért örülök, mert azt, ami más bennem, meg azt, ami én vagyok, amit én kaptam az Úrtól, azt mind odaadhatom az Úrnak. És ennek semmi külső akadálya nincs. Ezért mondja, hogy mindenkor. Se időbeli, se térbeli akadálya nincs. Istennek rád úgy, ahogy van, szüksége van. És ez az örömöm alapja. Ezért mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. A második lépés az az, hogy az öröm befogadásának van egy belső feltétele. És ez a belső feltétel pedig az, amit úgy mond az ige, hogy a ti szelid lelkűségetek. Mit jelent az, hogy szelid lelkűség? Szelid lelkű ember az, aki tekintettel van a másik emberre. Tekintettel van a másik emberre, akkor mértékletesen, józanul, figyelemmel él a másikért. Szóval nem úgy van, hogy én kaptam egy lelki ajándékot az Úrtól, és akkor azt mondtam, hogy na én mondjuk a vezetés aján, ezt mindenki szereti. Szóval én vagyok itt a egyes számú ember, a nacsalnyik, ez a nacsalnyik lelki ajándéka, mondjuk így. És én dirigálok, te neked pedig engedelmeskedni, hát ezt a lelki ajándékot kaptam. Abban a pillanatban megtörik az öröm. Miért? Mert az öröm nem szelid lelkűségen alapul. A szelid lelkű ember az az, aki tudja, hogy Istentől kapta, amilyen van, de mindig a másikért, a másikat figyelembe véve,
a másik ember javára és áldására kamatoztatja azt. Józanul, mértékletesen és figyelmesen. Ez a szerd lelkűség. Azután, ha tovább megyünk, csak azt tud szelid lelkűen élni, aki Krisztus Jézus visszajövetelének tudatában él. Ez nem azt jelenti, hogy dogmatikailag elfogadja, mert azt mondja, ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Miért van itt ez az Úr közel? Ez nem csak azt jelenti, hogy dogmatikailag elfogadom, hogy Jézus vissza fog jönni. Ez biztos, és ez igaz. Hanem az életben ez azt jelenti, hogy nem én osztom az igazságot, nem én harcolok ki semmit, hanem tudok mindent a nagyon hamar ítélni eleveneket és holtakat visszatérő Jézus Krisztusra építeni. Jézusra bízni tudom, el tudom engedni, nem én akarom az igazságot kiharcolni. Tudom azt, hogy Jézus ítél, ő jön. Nem én nekem, nem nekünk kell megoldani a világtörténelmet. Nem mi vagyunk azok, akik majd megváltoztatjuk a világot. Ha én tudom azt, hogy Jézus visszajön. Ez a biztos pont. Azután nézzük a negyediket. Jézus visszajövetelének a reménységét mi rombolja le bennünk? Ezt úgy hívják, hogy aggodalmaskodás. Mi az aggodalmaskodás? Így White úgy mondja, hogy hit hiány, és valóban ez. Az aggodalmaskodás az a keresztény ember bizalmi válsága. Amikor én már nem tudok bízni az Istenben, hanem azt mondom, hogy persze, hát Isten segítségével, erejével nekem kell kiharcolni az Isten igazát a világban, nem? Ez az aggodalmaskodás. És azt mondja az ige itt, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Mert aki aggodalmaskodik, az nem tud bízni az Istenben. Aki nem tud bízni az Istenben, az nem tud szelid lelkű lenni. Aki nem tud szelid lelkű lenni, az az öröm befogadására alkalmatlan. Az elszakad Jézus Krisztustól. Na most, az aggodalmaskodástól mi óv meg bennünket? Azt mondja az apostol, és ez a következő lépés, hogy az aggodalmaskodástól az imádság óv meg bennünket. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem két szóval is mondja, imádsággal és könyörgéssel tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Mi az imádságnak az alapja? Ugye sokszor szoktam mondani, biztosan tetszenek tudni, hogy az imádság az nem akaratátvitel, hogy én akarok valamit, és addig mondom az Istennek, még Isten is azt akarja, amit én, hanem akaratátvétel. Hogy én Isten akaratához szabom az életem, nem? De ennek az akaratátvételnek az az alapja, és ez a lényeg, és ezt kell nagyon világosan látni, hogy én csak akkor tudok imádkozni, ha bízom abban, hogy ez a Jézus velem van. Ha Isten jelenlétének a tudatában élem meg az örömemet is, a bánatomat is, a konfliktusaimat is, és a győzelmeimet is. Gondoljuk arra, volt már összeütközésünk a másik emberrel, tudom, hogy itt senkinek nem volt. Azért elméletileg próbáljuk elgondolni. Elhisszük mi ebben a helyzetben, hogy ott is jelen van Jézus? Idáig még el szoktuk jutni, és azt mondjuk, hogy hát szegény Jézus, hogy panaszkodik, hogy engem hogy bántanak. Ez is igaz, de ennek van egy másik oldala. Jézus ezt én értem megengedte. Mert Jézus valami tanulságot elrejtett ebben, nem? Ezért hogy kell imádkozni? Következő lépés. Érvényesen imádkozni, hogy lehet. Hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Mi az, hogy hála? Az hálálkodás? Na, szépeket mondok Jézusnak, mert akkor hát ez ugye megolajozza az utat. Olvastam egy
nem is régen olvastam egy ilyen meditációs könyvben, hogy a hála az megolajozza az Istenhez vezető utat. Hát nem púder, meg nem olaj a hála. A hála az egészen más. A hála annak az elismerése, felismerése, megvallása, amiről épp az előbb beszéltem, hogy ami velem történik, az nem véletlenül történik. Az jó nekem, hogy így van. Nézzük csak Jobot. Jobot mindenki rá akarta venni, hogy mondja azt, hogy ő milyen bűnös. És Jobb tiltakozik. Ez a Jobb, akiről elmondja az Úr is, az első fejezetben olvassátok el, Sátán se tudja megcáfolni, csak kötekedik, hogy igaz istenfélő bűngyűlölő ember. És a próba végén ez a Jobb eljut oda, hogy hálát ad, mert a hálaadásnak az a lényege Jobb számára, és ez a különös, hogy azt mondja Jobb, hogy eddig csak füleim hallásával hallottam felőled. Most szemeimmel látlak téged. És figyeljük meg, hogy mi következik utána. Hibáztatom magam és bánkódom a porban. A hála visz engem közelebb az Istenhez. Amíg én csak programot akarok adni az imádságban az Istennek, és amíg én nem veszem észre azt, hogy Isten valamit valamiért enged meg, valamiért az én életemben megtörtént, és valamit meg kell tanulni, addig nem megyek semmire. Háladással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. És honnan lehet tudni, hogy az én életemben megvan ez a hála? Én rengeteg lázadozó imádkozót ismerek. Pedig az igazi imádság után beáll egy békesség. Ugye úgy mondja, és az Isten békessége, és azt is hozzáteszi, mely minden értelmet felülhalad. Úgy mondanám ezt ma, hogy ami egyáltalán nem logikus. Hogy lehet az, hogy valami bajom van, és majd összeroskadok alatta, és elmegyek, és oda megyek Istennel, és imádkozom. És ez a baj megmarad, és utána én mégis visszatalálok az örömhöz, pedig a baj nem múlt el. Mert a hálaadás megnyitotta a szemem. És észreveszem azt, hogy ami történt velem, az nem véletlenül van. Ezért mondja azt, hogy az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket a Krisztus Jézusban. Mai kereszténységnek tudják, hogy mi a baja? Az értelmem még ott van Jézusnál. Még érvelek Jézussal. De a szívem, a belső ember, az nem Jézussal van. Jézus igazságáért harcolok a Sátán fegyvereivel, nem? Ami fából vaskarika, nem? Fúrunk, faragunk, könyökölünk. De Uram, ezt Te érted tesszük. És nem érezzük a belső békességet, és a szívünk már nincs Jézusban. Mai kereszténységre rá lehetne írni, hogy minta érték nélkül. Kívülről még úgy néz ki, mintha keresztény lenne, csak a szívünk nem Jézusban van. Megmaradás útja csak ez az út. Ha eljutok a háláig, akkor ez a hála meg fogja őrizni az én szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. És utána nem csak negatívan, hanem pozitívan is elmondja ezt. 8 tulajdonságban. Nem ártan ezt a verset kívülről tudni, tudom, nagyon sokan tudják kívülről. Ha valami ér engem, ha valami botrány van, ugye rászoktunk a botrányra, a bulvárlapok ebből élnek. Úgy látszik, hogy lassan már mi is. Szóval, ha valami botrány van,
Akkor van egy 8-as szabály. A tiszta gondolkodásnak 8 dimenziója van. Amik csak igazak, nem mondok róluk semmit, tessék otthon végig gondolni. Amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ami erény, ami elismerésre méltó, vagy elismerést érdemel, ezekről gondolkodjatok. Nagyon sokat szoktunk beszélni a pozitív gondolkodás hiányáról. Mert a szemét az mindig erősebb, mint a jó. Isten azt akarja, és így épül meg egy gyülekezet, hogyha keressük a pozitív gondolatokat, és kerüljük a negatívokat. Megtanuljuk a jót követni, és Isten ebben segít bennünket. Hát ez a feladat. Ugye milyen érdekes, hogy egy evódiából és szüntükjéből. Lehet, hogy ez a két az, hogy megtépte egymást, vagy pletykálta, és nem tudom, mit csináltak. Nem lényeges. Ebből az intésből milyen mélységek jöttek. Mert ha az Úrban vagyok, akkor a gyülekezet minden negatív élménye pozitívvá tud változtatni. Az Úrban lenni az egy nagy előjelváltás. A rosszban megtanulom a jót. A kulcs az a hála. És az hála megvan, akkor győz az öröm. Ha győz az öröm, eltűnik az aggodalmaskodás, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Így őrzi a mi szívünket a Jézus Krisztusban. És Pál erre mondja a végén, erről nem csak prédikáltam, látjátok az életemben. És ami ebből nekem sikerült, azt kövessétek ti is. Ami ebből nem sikerült nekem, azt ne kövessétek. Mert a negatív gondolkodású ember az, aki a másik életébe szemetet keres. És mivel nincsen hibátlan ember, ezért mindenkibe lehet botránkozni. Nem? Mert hibátlan ember nincs. De ami jó, ha van valami erény, azokról gondolkodjatok, mondja az apostol, ez a jó erősít. És már el kell döntened, hogy pozitívan akarsz gondolkodni, vagy te akarsz lenni a kukás, aki minden szemetet összegyűjt. Adja jó Isten, hogy jól döntsünk. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És elnyúlta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. történeti képet, Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten prófétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell mennünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát! Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben van és romok. És akkor ránézek a naptára. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint, visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez. Kimenti őt és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette. Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninive-beliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbízatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból. Engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Isten szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, neked. Hát valahogy így imádkozik sok keresztényben. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem. Azok számára nagy költőnknek szavát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdesd nékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljuk át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő, az Isten Krisztus, nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét, és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igen, csak hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost. Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök. Új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét? Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja. De hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársaim! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népi? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagyvárosba, szélese világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában? Elmenvén azért szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk faluját, a magunk fele barátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus. Tudok-e úgy nézni, egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus. És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közben járást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott

0: S fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás, 1. nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és logykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta ekényt. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
1: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninive városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni. Túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is, íge hirdetők, ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap, és elpusztul Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét, és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik.

0: hallgassuk csak Babits Mihály. Másod estére, másik tére ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap. A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is az, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak. Úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni. És Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét. És kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk.
1: nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak: térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely eseménysorozatot Babits Mihály így foglal össze.
0: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
1: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, de nem így történt. De a Ninive-beliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amint Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyert. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és miben. Munkálja a bűnbeismerést, munkálja a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a vörös tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében? Jöjj, adjunk hálát ezért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunk. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm állandó meghívottamat, Filip Lukács Istvánt is, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jézusról tanulmányozunk, Jézus cselekedeteiről, Jézusnak tanításáról, lépésről lépésre felfedezzük azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Jézustól tanulhatunk, azokat a rendkívüli dolgokat, amelyeket Jézus tett. Azokból vonjuk le a következtetést, és próbáljuk alkalmazni mindennapi életünkre, azért, hogy gazdagodjon életünk, és boldogabb életünk legyen Isten áldásával. Jézus egy nagyon aktív életet élt, jött, ment, tanított, gyógyított betegeket, halottakat támasztott fel, prédikált. Ahogy közeledik Jézus szolgálatának a vége, azt látjuk, hogy Jézus tevékenysége nem lankad, hanem tovább munkálkodik, addig, ameddig lehetősége van rá. A Lukács evangélium a 10. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus tanítványokat küld, hogy valamit tegyenek. Lássuk, hogy miről van szó, ezért elolvasom a Lukács evangéliuma 10. részéből az első 12 verset. Majd megbeszéljük az itten leírtakat, és utána pedig befejezzük majd a 20. verssel, ahol a történetnek a záró gondolatait találjuk. Olvasom az első verstől. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondta azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el! Íme én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad. Ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok, még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük. Mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz a ma napon, hogy nem azé a városé. Megállunk egyelőre a bibliai rész olvasásával, és rögtön az első versre térnék, ahol azt olvastuk, hogy Jézus másokat is rendelt, azaz 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahova ő menendő vala. Tudjuk, hogy Jézusnak a szolgálata közeledik a végéhez, már egyre kevesebb hely az, ahova menni fog, de azt látjuk, hogy még mindig vannak azért helyek, ahova ő tervez utazni, és ahova el szeretne jutni. Viszont honnét van ez a 70 tanítvány? Tudjuk, Jézusnak ott volt a 12 aktív tanítványa, körülötte volt szinte mindvégig, amíg ő tevékenykedett, de itt Jézus 70-et küld el. Ki ez a 70? És van-e jelentősége annak, hogy 70 tanítványt küld el Jézus?
2: Az Isten világa egy nagyon hierarchikus, mérnöki ilyen pontos és megszervezett világ. Az Ószövetségben, amikor a Jóisten rendeletet ad arra, hogy hogyan szervezzék meg az Izrael népét, Mózes körül a 12 törzsből nyilván 70 vezetőt emelt ki Isten, akik még a hegyre is felmentek Mózessel, legalábbis egy bizonyos pontig, a Sínai hegyre, akik részt vettek a zsidó nép vezetésében, és később, amikor Jézust elítélik, már az új szövetség időben, a Sanhedrin teszi meg ezt, ez a szó, a Sanhedrin éppen ezt jelenti, hogy a 70, tehát a 70 vénnek a tanácsa. Szóval a 7-es számnak, amely a tökéletesség száma, tulajdonképpen a 10-es szorzójával találkozunk itt, és ugyanezt, mint említettem, meglátjuk, megtaláljuk az Ószövetségben is. A 70 ember volt az, aki 70 vén, aki vezette a zsidó népet. Természetesen, hogy megvoltak a törzsfők, a 12 törzsfő, lásd, 12 kémet küldött ki Kanán földjének megszemlélésére. Tehát ez a 12-es, illetve a 70-es az Ószövetségben is jelen van már. Jézus ezt a rendet követi, így választ magának ki először 12 tanítványt, utána meg kiválasztja a 70-et. Egyébként a hagyomány szerint a Mózes első könyvében, az első genealógia, amikor megjelenik, a népek, a nemzetek, világ népeinek, nemzeteinek a száma szintén 70. Szóval a zsidóságban hagyományként úgy élt, hogy tulajdonképpen a világnak 70 nemzete van. 70 felé választotta a Jóisten a föld lakóságát. Tehát ez a 70-es szám, ez ott él bennük, és Jézus most ennek megfelelően 70-et választ.
1: Mi volt ennek a 70-nek a küldetése? Keveset látunk arról, hogy mit kellett prédikálniuk. A 9. versben olvassuk, hogy gyógyítsátok a betegeket, kik ott lesznek, mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Kevés utasítást találunk arról, hogy mit prédikáljanak, azon kívül, hogy Jézus azt mondja, beszéltek arról, hogy itt az Istennek országa, hogy elközelített az Istennek országa. Mi volt az üzenetük? Az Isten országának eljövetele egy valóság volt már akkor, abban az időben? Ezt kellett elmondaniuk? Vagy az Isten országa olyasmi, amit még mindig várunk, ami ezután fog eljönni?
2: A 20. század teológusai közül egyesek nagyon pontosan ráéreztek az evangéliumnak feszültségére, hogy az Isten országa már eljött, és még nincs itt. Tehát ez a már, és még nincs itt feszültség az Isten országa körül. Mindkettőre tudnánk igeverseket felsorakoztatni. Például megkérdezik Jézust a tanítványok, hogy mikor jön el a te országod, és Jézus erre azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van. Már eljött. Vagy más oldalon Jézus elmondja egyértelműen, hogy az ő országa nem csak így spirituálisan jön el, hanem a Máté evangélium a 24. fejezete részletesen leírja azt, hogy eljön az Isten országa hatalommal, minden szem meglátja Jézust, ahogy visszajön, ugyanúgy, ahogy elment, szemmel láthatóan ment el, úgy jön vissza, akkor a teljes átalakulás következik, ahogy a természetben, mint az emberi természetben, az emberi test megújul az Isten képmására. Tehát ez a feszültség, hogy már itt az Istennek országa is még nem jött el, jelen van az evangéliumokban, sőt az evangéliumoknak egyik fő mondani valója. De már az is nagy dolog volt, talán a legnagyobb dolog az, hogy már itt volt az Istennek országa. Mert a király belépett, ezért a korábbi bitorló kénytelen teret engedni, visszavonulni, és minden egyes gyógyítással, minden evangéliumi megerősödéssel, minden bűn feletti győzelemmel amely Jézus munkássága, illetve a tanítványok munkássága során is bekövetkezik, az Isten ország egy-egy lépéssel előbb halad. Szóval ezt valahogy képben úgy látnám, hogy eljött a hódító, már itt van, és lépésről lépésre hódít magának, teret nyer magának. És amikor ez a hódítói munka befejeződik, akkor eljön a maga dicsőségében, ugyanúgy, ahogy a hódítás után egyes királyok diadalmasan beszoktak vonulni, akár abban a városban, amelyet legyőztek, vagy pedig a saját fővárosukban az illető városból vitt foglyokkal. Nos, Jézus Krisztus második eljövetele az ehhez hasonlítható, viszont a hódítás az már elkezdődött, és akit meghódított, ő már az Isten országában volt, van.
1: Ezt a képet érzékeltette Keresztelő János is, amikor előkészítette Jézus érkezését, és úgy jelentette be, hogy elközelített Istenek országa. Valamint hasonlítható e tanítványoknak szerepe, persze, hogy kisebb méretben a Keresztelő János szerepéhez, csak hogy ők most külön helyiségekbe, városokba mentek el, hogy bejelentsék a hódítónak az érkezését. Mert Jézus olyan városokba küldte el őket, ahova ő menendő volt, tehát ahova tervezett menni. És valamilyen formában előkészítették Jézusnak az útját.
2: Ha megfigyeljük a Keresztelő János tanítását, ugyanez volt. Térjetek meg, mert elközelítetett az Isten országa. Jézus, ő maga is ezzel kezdi az evangelizálását, hogy eljött az Istennek országa, elérkezett hozzátok, és ezt adja a tanítványai szájába is, hogy ezt hirdessétek. Ilyen tekintetben is, az üzenet tekintetében hasonlítható a János szolgálatához, a 12-nek a munkássága. Másrészt, amit említetted, útkészítők. János így mutatja be magát, illetve így hirdeti meg az ő szolgálatának a lényegét, hogy készítsetek útat az Úrnak, meg én egy útkészítő vagyok, annak az útját készítem, aki jön a pusztában. És 70 is Jézus orcája előtt megy. Azt olvassuk, hogy a 10. fejezet első versében, hogy Jézus orcája előtt megy, tehát elmennek valahova, ahova majd Jézus jönni fog. Előkészítik a munkát. Ebben is nagyban hasonlít az ő szolgálatuk. Amiben eltér a 70 tanítványnak a szolgálata, ugye a Keresztelő Jánosétól, mint a 12-től, az az, hogy sokkal szélesebb körű. Nem csak, hogy többen vannak, hanem a földrajzi terület a küldetésüknek is nagyobb. Ugye itt a 9. fejezetben arról tanultunk, hogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, Samárián megy át. És az ezt követő időt Jézus már nem Galileában tölti, hanem Samáriában, Péreában, a Jordántól túleső részen, Jeruzsálemmel szemben. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a 70-et most, amikor kiküldi, Samáriába is küldi. A Máté evangélium a 10. fejezetében még beszélgettünk arról, hogy kiküldte Jézus a 12-t, ott viszont szigorúan megparancsolta nekik, hogy samaritánusok útjára ne térjenek, hanem előbb hirdessék az evangéliumot az Izrael háza elveszett juhainak. Most a rendelettel nem találkozunk, szabadon mehetnek a samaritánusok közé, sőt valószínű, hogy menjük is kellett, és igazából ott vagyunk már a samaritánusok között. Tehát egy szóban azt mondhatjuk, hogy a Jánoséhoz is, a 12 tanítványéhoz viszonyítva, a 70 tanítvány száma, tehát számbeli túlsúlya az előzőkhez viszonyítva, és földrajzi szempontból nézve az ő tevékenységüknek a szintere, sokkal kiteljesedettebb. És jelzik, hogy az Istennek országa nő, és ugye azóta elért hozzánk. Tehát természetesen, hogy növekvőben van az Istennek ország és az evangélium.
1: Említetted Keresztelő Jánost, azaz a beszélgetésben említettük mindketten Keresztelő Jánost, említetted a 12 tanítványt, akiket Jézus hasonlóan elküldött, viszont más feltételek között. Most pedig itt van a 70, akiket Jézus elküld, tehát ebben is azt látjuk szemléltetve, hogy az Istennek országa az növekedik, az terjed. Mégis a második versben azt mondja Jézus ennek a 70-nek, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, tehát habár ők szaporodnak, mégis azt mondja Jézus, hogy a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mi ez az aratás, mik a munkások, miért jelképeznek, és milyen munkát kell elvégezniük, amire Jézus utal.
2: A Máté evangélium a 13. fejezetében felelhető példázatokban azoknak egyikében Jézus azt mondja, hogy a szántóföld a világ. Ha a szántóföld a világ, akkor az aratnivaló terület, vagy az aratási terület is a világ kell legyen. És Jézus mielőtt visszamegy az atyához, így szólítja meg a 12-t, és valószínű a velük lévő 500-at, akkor már sokkal többen vannak. Ugye erről az 500-ról Pál apostol ír a Korintus beliekhez írott levélben, amikor a feltámadás valóságáról beszél, a 15. fejezetben, az első levél 15. fejezetében, hogy és Jézus egy alkalommal megjelent több mint 500-nak. Valószínű, hogy ez az alkalma a Jézus mennybe menetelének az alkalma lehetett, vagy közvetlen előtte valahol Galileában. Péternek is ugye ezt mondja, hogy menj fel Galileába, és ott majd találkozok veled a feltámadásom után. És ha Jézus ekkor elmondja az 500-nak, akkor az azt jelenti, hogy a 70-hez viszonyítva jelentősen megnőtt már az evangéliumot befogadó és az evangélium üzenetét kétséggel hirdetőknek száma. És akkor elmondja nekik azt, hogy a szántóföld a világ, tehát elmenvén szélesebb világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát természetesen, hogy ez a szám még mindig nagyon kicsi, és Jézus ma is hívogat. Sőt, ez a szám ez olyan kicsi, hogy nem is tudnák elvégezni maguk, ezért a tevékenységüknek egyik fontos része nem is az, hogy megduplázzák a munkájukat, hanem hogy megsokszorozzák az imádságukat, és abban kérjék az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ma is lehet, hogy kedves rádióhallgatókba méltán felébred a gondolat, hogy akkor engem is hív, téged is hív Isten a 70 után minden bizonnyal. Tehát Isten hív. Viszont arra is hív, hogy kérjük az Istent, hogy küldjön még az ő aratásába aratókat.
1: A 3. versben azt mondja Jézus, hogy elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Mire számíthattak ezek a tanítványok, milyen fogadtatásban lesz részük? Itt Jézus több utasítást is ad a későbbiekben, hogy mit tegyenek, hogyha békességgel fogadják őket, mit tegyenek, hogyha nem békességesen fogadják őket. Mire számíthattak, hogyan fogják az emberek, ezek a városok fogadni a hódító, az Úr Jézus Krisztus munkásságát megelőző küldötteket?
2: Azt kérdezi Jézus egy alkalommal a tömegtől, a zsidó előjárók jelenlétében, hogy a proféták közül a ti atyáitok kit nem üldöztek. És erre nem tudnak neveket felsorolni, hiszen az ószövetségi proféták közül mindegyik rendes üldözést szenvedett a nép részéről. És ez már elég kellett volna legyen a tanítványok számára, akik az apostoloknak és a profétáknak az alapkövére építettek, hogy tudatosítsák magukban, hogy ugyanez a sors vár rájuk is. Emellett Jézus elmondja azt is, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő uránál, ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Szóval Jézus előre figyelmeztette a tanítványait, annak a világnak a zártságára, az elzárkózására, amelybe őket általában küldte. Ugyanakkor meglepő az, hogyha a Máté evangélium a 10. fejezetére gondolunk, hogy a tanítványok milyen lelkesedéssel térnek vissza a szolgálatból, és egyáltalán nem beszélnek arról, hogy őket nem fogadták be. Minden bizonnyal Jézus az első útjukat, az isteni kegyelem úgy rendezte, hogy az ne kudarc legyen számukra, hanem az egy örömélmény, egy sikerélmény legyen számukra. És ma is nagyon fontos az, hogyha egy tapasztaltabb tanítvány maga mellé vesz egy újat, egy kezdőt, akkor lehetőleg olyan területekre vigye el, ahol tapasztalatokban, pozitív tapasztalatokban van része. Mert mondjuk egy kezdő szolgálattevőt, akár egy olyan gyülekezetbe, vagy akár egy olyan misszióterületre kiküldeni, ahol nem tudja megkóstolni a sikernek az élményét, az örömét. Ez nem bölcs dolog. Igazából olyan helyekre kell a kezdőket vinni, ahogy Jézus is vitte, hogy legyen alkalmuk, idejük megkóstolni az örömöt, az áldást. De nyilván azt követően elmondja Jézus, hogy ugyanarra a sorsra számíthatunk, mint ő, és a tanítványoknak bőséggel kijutott a Krisztus szenvedéséből, de bőséges volt a vigasztalásuk is, a vigasztalódásuk Isten által.
1: Köszönöm szépen, álljunk meg most egy zenei szünetre, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Elhangzik a Jézus utasításai között egy nagyon érdekes figyelmeztetés, utasítás a 7. vers végén. Azt mondja Jézus, ne járjatok házról házra. Mire utal Jézus itt? Ez egy olyan munkamódszer, amit egyáltalán nem engedélyez Jézus, vagy ezzel az alkalommal más volt a kiküldött tanítványoknak a küldetése, és azért nem volt alkalmas ez a házról házra való járás, hiszen tudjuk, hogy napjainkban is vannak bizonságtevők, akik Jézusról akarnak bizonságot tenni, missziómunkát akarnak végezni, elmennek különböző falvakba, ahol nem ismerik az embereket, elmennek azért, hogy bizonságot tegyenek Jézusról, Isten országának közelettét hirdessék, és házról házra mennek, hogy megkeressék az embereket ott, ahol vannak. Jézus ez alkalommal itt azt mondja a 70-nek, hogy ne járjatok házról házra. Ez egy általános tilalom, vagy a 70-nek szólt ez az utasítás?
1: Én ebből inkább a 70 tanítvány elszállásolását olvasom ki. Szóval, hogy hol tartózkodjanak egy településen. Mert azt nem várhatták el, és nem is lett volna sem jogos, sem pedig logikus, hogy ők bezárkozzanak egy házba, és ott várják, hogy majd hozzájuk jönnek, jöjjenek a betegek, és meggyógyítsa őket. Tehát az egész Jézusi küldetés, Jézus megjelenése egy szertejárás volt. Jézus maga szertejárt és jót tett. A tanítványok is szertejártak, és házanként tevékenykedtek. Jézus elment. Az Ószövetségben még létezett ez a centripetális, ez a középpont felé lépés, vagy vonzás, hogy jöjjenek el a népek Izrael népéhez, és lássák meg ő bennük, hogy milyen csodákat művelt az Isten. Tehát Istennek volt egy ilyen szándék az Ószövetségben az Izrael népével, hogy ők a világ közepe lesznek, és mindenki eljön hozzájuk, és meglátja, hogy milyen hatalmas dolgokat tesz velük az Isten. És meg is történt ez számtalan alkalommal, ugye Salamonhoz eljött Séba királynője, akkor egyik kiemelkedő uralkodója, hogy lássa, hogy tényleg úgy van a bölcsessége, mint ahogy hallott ő felőle, vagy Ezékiás királyhoz eljött a Babilonnak a küldöttje Merodák Baladán, mert hallotta, hogy meggyógyított őt az Isten. Tehát az Ószövetségben valóban ez működött, hogy eljönnek a népek, sőt, ígéretként találkozunk ezzel, akár Ézsaiás könyvére, hogyha gondolunk, hogy eljön minden nép az Úr hegyére, és azt mondják, hogy hallottuk, hogy ti nálatok van az Isten, az Istennek az igazsága, vagy minden zsidó férfit megragad 10 pogány, mert hallották azt, hogy náluk van az Isten, tehát, hogy jönnek. Viszont Jézus, ő már ment. Attól a pillanattól kezdve, hogy ő kijött a mennyei komfortból, lejött erre a földre. Aztán elhagyta a Názáretet, és körbejárt Galileában, vagy kiküldi a tanítványokat a Galilea településeire, illetve most a 70-et azon túl is. Tehát ez egy ilyen küldetés, egy kifele való lépés. Menjetek el! Ezzel zárja is Jézus, hogy elmenvén széles a világra. Nem hiszek, és nem evangéliumi már az ígéret, amit egyes emberek ígérgetnek, hogy ha úgy élünk, ahogy kell, majd az emberek eljönnek hozzánk, és megkérdezik, hogy és mint van az Istennek a dolga. Mi nem rejtőzködhetünk el. Nekünk a világban van a helyünk. Nyilván, hogy ebben az időben most egy kicsit nehezebb ezt a helyet megtalálni a világban, amikor maga a világ bezárkozik. Szóval itt inkább azt olvasom ebben a 7. versben, hogy ami a szállásukat illeti a tanítványoknak. Ha valóban elmennek, ne menjenek, ne házoljanak, hogy egyik este egyik háznál szállnak meg, a másik este a másik háznál. Legyen nekik egy intimitásuk is, ahova visszavonulnak, egy család esetleg ezzel azonosulni fog, de sem az ételért, sem pedig a jobb ellátásért ne járjanak házról házra, hanem állapodjanak meg egy településen oda, ahova Isten kiküldte őket, illetve ahol befogadják őket nyilván.
0: Igen, azt látjuk, hogy Jézus arra is utasítást ad, hogy ennivalót ne tegyenek, erre ne készüljenek, mert méltó a munkás az ő bérére, és ebben a kontextusában világos, hogy erről van szó, hiszen ételről, ivásról beszél, arra, hogy egy ház befogadja őket, és akkor ott mindenük meg lesz, amire szükségük van. Mire számíthattak ezek a tanítványok? Már részben említettük és beszélgettünk róla, hogyha valamely városba bementek, mondja Jézus, és befogad titeket, a békességetek szájon, a házra, ahol befogadnak, ha egy városba befogadnak, ott egyétek, amit előttük beadnak. Azt látjuk a 9. versben, hogy a küldetése a tanítványoknak nagyon pozitív, és egy nagyon jó hírt visznek azzal, hogy beszélnek Jézus Isten országának közelettéről, elérkezéséről. Ezen kívül gyógyítják a betegeket. Ma is az örömhír, az evangélium az, amit az embereknek hirdetni kell. Miért van mégis az, hogy sokan félnek az evangélium hirdetőitől? Amikor meglátsz két embert, beszél a Bibliából, vagy Bibliát fog a kezében, akkor úgy az emberek elkerülik őket. Miért változott meg? Miért látják negatívan az emberek azt, ha valaki a Bibliából beszélget valakivel? És lehetne tenni valamit? Hogyan változhatna meg az emberek gondolkodása? Hiszen az Isten igaz tanítványa nem becsapni akarja az embereket, hanem egy jó dolgot akar vinni neki, olyasmit, ami megváltoztatja az életét, olyasmit, amivel gazdagabbá teszi az ember életét. Olyan üzenettel érkezhet a missziómunkás, az evangélium hirdetője, ami békességet hoz az emberek családjába, és valóban szükségük van arra, hogy ez bekövetkezzék. Mégis miért zárkoznak el, miért tekintik előítélettel ezeknek az embereknek a munkáját napjainkban? És valószínű, hogy akkor is voltak, akik hasonlóan tettek, hiszen Jézus utalt rájuk.
1: Mégis azt mondom, hogy a mai világunk bizonyos szempontból rosszabb, mint az akkori világ volt. A következetlensége adja ezt a negatív jelzőt. Mert ugye posztmodern vagy poszt-posztmodern világban élünk, amelynek az egyik jellemzője az, hogy elfogadjuk a másságot, a kisebbséget befogadjuk, készek vagyunk meghallgatni a más véleményt, és ez minden tekintetben hangsúlyt kap, legyen szó szexuális orientációról, vagy újabban genderelméletekről, vagy tehát az emberek gyakorlatilag sokkal nyitottabb hozzáállást vallanak. De nem feltétlen tanúsítanak. Mert e nagy nyitottságban a kereszténység, a keresztény tanítás lassan kisebbségbe került. És miközben mindenki irányában nagy a tolerancia, azt tapasztaljuk, hogy az igével szembe, az Isten igével szembe egyre kisebb a tolerancia. Tehát hirdetjük azt, hogy mindenkit meg kell hallgatni, és tulajdonképpen az ige hirdetőjét, az Isten beszédének, a Bibliának a tanítását egyre nehezebben fogadja el az ember. Egy kicsit oda jutottunk, hogy azt hirdetjük, hogy elfogadjuk a másságot, csak ez a másság éppen ne Jézus legyen. Vagy akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emberek szívesen elhisznek ma bármit, csak ne legyen megírva a Bibliában.
0: Azért nagyszerű volt ezeknek a tanítványoknak a küldetése, hiszen hatalmat kaptak arra, hogy betegeket gyógyítsanak, és ez valami rendkívüli. Most már természetesen, hogy a betegségnek a skálája is nagyon nagy, és sok nemű beteg van, viszont meglátni valakinek a gyógyítását, az valami fantasztikus dolog, és Istennek neve legyen áldva minden egyes gyógyulásért. Abban az esetben, ha visszautasították őket, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy a port is törjék le a lábukról, azaz, hogy ezt mondják az ott lakóknak, hogy még a port is letöröljük magunkról. Minek volt az a jelentősége? Mi jelentősége volt annak, hogy a port letörölték magukról? Ez valamilyen átok volt, vagy egy jelképes cselekedet, amit ők jobban értettek, mint mi, amikor keressük, hogy porttal alakítsuk az utcákat?
1: Hát, ha önmagában az egyik ember mondjuk leseperni a másik előtt magáról a dolgokat, vagy a másikról ráragad a dolgokat, ez eléggé visszataszító és negatív gesztusként hathat. Viszont gondoljunk csak arra, hogy ezek a tanítványok nem magukat képviselték, és az elutasításuk sem az ő elutasításukat jelentette. Az Isten országának evangéliumát, a Teremtő Istent, a mindenek tulajdonosát képviselték, Jézus Krisztust, a mindenek megváltóját képviselték, az Isten egyszülött fiát. És hogyha egy település elutasította az üzenetet, tulajdonképpen nem a tanítványokat utasították el, hanem magát az élő Istent, magát az élő Istennek fiát, Jézus Krisztust vetették meg. És azért, hogy felfogja az illető település azt, hogy tulajdonképpen milyen negatív hozzáállást tanúsítottak, illetve hogy mennyire súlyos az a tettük, ahogy elutasították az evangéliumot, ennek kifejezésére rendeli Jézus ezt, hogy még a port is.

0: Viszont azokat, akik az evangéliumot visszautasították, az Istenek evangéliumát visszautasították, azokkal már nincs mit kezdeni. És az emberiségnek nem az a baja ma, hogy vétkezett úgy általában. Illetve ez is egy nagy baj, hiszen a bűn zsoldja a halál. De erre Isten megoldást hozott az ő fiában, Jézus Krisztusban. És senki sem azért hal meg ma, mert valamikor vétkezett. Nem, hanem egyes emberek azért jutnak az örök pusztulásba, mert az evangéliumot utasították el. Jézus Krisztust, a gyógyszert, a megoldást utasították el. És kifejezi ezáltal azt, hogy tulajdonképpen annak az embernek, aki az evangéliumot utasítja el, Istennek már nincs más megoldása. Az evangélium az utolsó eszköz, az utolsó fegyver Isten kezében. És
1: vagy mondhatni azt, hogy az egyetlen lehetőség, ugye? Az egyetlen lehetőség az ember megváltására.
0: A megváltása nyilván, hogy igen, arra, hogy az emberek magukba szálljanak, azért sokféleképpen megszólította az Isten az embert már mostanig, csapásokkal, természeti katasztrófákkal, vagy éppen egy személyes nehézséggel, és sokszor is sokféleképpen szólott az Isten az embernek, de az utolsó üzenete a bibliai leírásban is azt látjuk, hogy közvetlen Jézus eljövetele előtt az evangélium üzenete lesz. Ez még tisztább a Jelenések könyvének 14. fejezetében, ahol azt találjuk, hogy Jézus eljövetele előtt az utolsó üzenet az örökkévaló evangéliumnak a hirdetése. És aki ezt elutasítja, az menthetetlen. Tehát menthetetlen az az ember, aki a Jézus Krisztus evangéliumát elutasítja, visszautasítja.
1: Azt mondja Jézus itt, és most már egy picit előreugrok a 16. versre, azt mondta a tanítványoknak, akiket kiküldött, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Ez azt jelenti, hogy nagy felelősség elfogadni, vagy elutasítani az evangéliumot, hiszen, ahogy említetted, egy óriási lehetőséget, vagy talán az egyetlen lehetőséget is visszautasíthatjuk, amit, vagy az utolsó lehetőséget arra, hogy Isten megszólítson bennünket. Ugyancsak a tanítványoknak való utasítás közben Jézus elmond néhány jajt a 13. versben. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsaida, mert ha Tírusban és Sidonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tírusnak és Sidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néktek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. Mit akart Jézus itt mondani ezekkel a jajokkal, és mi volt a gond ezekkel a városokkal?
0: Sőt, engedd meg, hogy még a 12. verset is ide idézzük, hiszen a legismertebb képet idézi. Mondja Jézus, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz azon a napon, mint hogy ezeknek a városoknak az állapota. Ugye Sodomáról tudjuk azt, hogy a bűn meleg ágya volt, a bűnfészke volt, a szodomizmus, ugye, tehát az elszabadult bujasságnak, a szexuális szabadosságnak a színhelye és jelképévé is vált. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy egy bizonyos kontextusban az egyik erdélyi magyar hírlap, főhírlap, megjelentetett egy ilyen teljes buta cikket, hogy a szodomizmus az nem a szexuális szabadosságot jelenti. Aztán nyilván, hogy egy bizonyos alkalomra jelentette meg ezt a cikket, és mikor az alkalom lejárt, utána szépen elnézést kért a cikk tartalmáért, mert valóban butaság volt a szodomizmust, nem a szexuális szabadossággal társítani. Tehát visszatérve, ugye, a szodomizmus, Sodomának a buja magatartása, a bujasága a bűn jelképévé vált. És azt mondja Isten az ígéjében Jézus Krisztus, de van ennél rosszabb. Melbevágva ez a kép, hogy hát lehet ma rosszabb egy állapot, mint a Sodoma állapota?

0: És igen, azt most felsorakoztatja, hogy kiknek, azoknak a városoknak, ahol Jézus Krisztus tevékenykedett. Tehát például Jeruzsálemnek az állapota sokkal rosszabb volt, mint Sodomának az állapota. Mert az Isten fiával, az élő Isten fiával, Jézus Krisztussal találták szembe magukat, és őt utasították el. Sodomában, idézőjelben mondom, csak egy küldöttet, ugye, Lótot. De itt az élő Istennek fiát szemtől szembe. Szóval Jézus egy kicsit sokkolni is akarta, és akar ma is bennünket. Hogy gondoljunk bele, hogyha mi keresztények, akik hallgatjuk, olvassuk a Szentírást, és nem vesszük mérhetetlenül komolyan, rosszabb állapotban vagyunk, mint Sodom és Gomora. És igazából Jeruzsálemnek is, amely elutasította Jézust, rosszabb állapota lett, és keményebben megfizetett, mint a Sodoma és Gomora elsüllyesztett városai. Hát ott megégtek. Itt viszont milyen ostrom alatt volt Jeruzsálem, milyen bezártságban, hogy Józsefus Flavius feljegyzi azt, hogy az asszonyok megfőzték és megették a gyermekeiket. Szóval amennyivel nagyobb volt a bűnük, annyival volt nagyobb a büntetésük is. És Jézus ezt szeretné, hogyha megszívlelnénk, mi is ma ezért is szeretne sokkolni, hogy azzal az igével, amelyet kaptunk, az evangélium igéjével, sokkal felelősség teljesebben bánjunk, sokkal inkább komolyan vegyük annak a megélését és a hirdetését. És ugye találkozunk Korazinnel, meg Betsaidával, Galilea városaival, ahol Jézus tevékenykedett, egy ideig befogadták őt, aztán bekövetkezett ott is a galileai válság, amikor Jézus elmondja, hogy ő nem földi kenyeret és boldogságot jött hozni, hanem az Istene igéjét, az életnek a kenyerét, ők is elfordultak tőle, és utána mondja, hogy Tirusban és Sidonban ezek a föníciai városok, ugye, ahol Jézus is megfordult, sőt, megfordult valamikor Illés proféta is, aki nem kapott helyet Izraelben, de kapott helyet Sidonban, Sareptában, több hitet talált ott, mint amennyit talált a saját nemzete között. És Jézus erre mondja azt, hogy igen, vannak nem vallásos közösségek, ahol ha megjelenik az Istennek igéje, sokkal több megbecsülést kap, mint a vallásos, vagy éppen a keresztény közegben. Tehát ez is egy sokkoló, egy melbevágó kép kellene legyen, és milyen elgondolkodtató számunkra, hogy nem-e azt mondaná ma Jézus, hogy Korazim és Betsaide helyett, hogy de te X gyülekezet, vagy Y közösség, a pokolig fogsz megaláztatni.
1: Köszönöm. Egy kis zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Hadd menjünk tovább akkor, és lássuk, hogy hogyan végződik a története ennek a kiküldött tanítványoknak. A 17. verstől olvasom a 20. versig a Szentírást, a Lukács evangélium a 10. fejezetéből. Visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondta nékik, látám a sátán, mint a villámlást lehullani az égből. Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Milyen tapasztalattal tértek vissza ezek a tanítványok, akik Jézus nevében ilyen nagy csodákat tettek?
1: Ugye említettük már korábban, hogy Istennek erre gondja volt. Akárcsak a 12 kiküldésekor, itt is Istennek gondja volt arra, hogy előbb megkóstolják az evangelizálásnak az örömét, az abból való sikerek boldogságát, és megtapasztalják az Isten hatalmát, ahogyan nagyszerűen, nagyméretűen dolgozik bennük. Istennek erre gondja van. Figyeljük meg, minden alkalommal Isten, amikor valakit elhív az elején, megerősítő jeleket, tapasztalatokat ad az embernek. Például, amikor Gedeont ugye elhívta, ő egy bírója volt Izraelnek, Gedeon jelt kért. Kitette a gyapjút a szárazra, vizes lett a gyapjú, a föld körülötte száraz maradt, utána megfordította, legyen száraz a gyapjú és vizes körülötte a fű, és Isten adott jelt. Vagy Mózesnek, amikor azt kérdezte a küldetésekor az égő csipkebokornál, hogy milyen jelt adsz nekem, hogy velem leszel. Ugye tedd be a kezed a melletbe, beteszi, kiveszi, poklós, visszahelyezi, tiszta a kéz, megtisztult, eldobja a kígyót, eldobja a botot, kígyóvá lesz, megfogja a farkát, ismét bottá válik. És sorolhatnánk a tapasztalatokat, Isten az elején az embernek ad tapasztalatot, és hagyja magát próbára tenni. És arra szeretnék bátorítani minden kedves hallgatót, akik esetleg még nem szereztünk a mindenható jó Istennel tapasztalatot. Ha tényleg őszinték vagyunk magunkban, és végig gondoljuk az életünket, és azt mondjuk, hogy hallottunk Istenről, de úgy nem találkoztunk vele. Bátran kérhetünk az Istentől tapasztalatot, mert a hit út elején, kezdetén megerősít bennünket ezek a tapasztalatok által, hogy bemutassa magát. Ha nem kérkedően boncolgatjuk őt, hanem hittel, és kérünk ilyen tapasztalatokat, bízhatunk benne, hogy megadja. És ezt találjuk itt a tanítványok esetében is, hogy a szolgálatuk elején vannak, és a Jóisten ad nekik egy ilyen berobbantó tapasztalatot, hogy legyen mivel elinduljanak. Egy kicsit olyan, mint a házasságban a szerelem, hogy az elején kell legyen valami jó, ahhoz, hogy az ember végig tudja vinni a szeretetnek az útját, végig tudja járni a nehézségekben is. Tehát így indul el, így indítja el Isten az ő gyermekeit.
0: A tanítványok visszatérnek, nagy az öröm, mesélik Jézusnak, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk. És Jézus azt mondja itt többek között, hogy látta sátánt lehullani az égből, mint villámlást. Mikor hult le sátán az égből? Mi az, amit Jézus látott? Akkor, amikor a tanítványok kint voltak, és végezték a munkát, és ezzel a munkával idézték elő sátánnak lehullását, az evangélium terjesztése, az Isten országának terjesztése okozta, vagy Jézus netán előre látott egy más eseményre, ami előidézte sátánnak az égből való lehullását? Gondolok itt a közelgő áldozatára, netán akkor lett kivetve sátán a mennyből.
1: Lehet, hogy egyesek számára egyáltalán az is meglepő, hogy mi az, hogy sátán levettetik a mennyből. De valóban a Szentírás így tanítja, ha Ézsaiás könyvének a 14. fejezetére gondolunk, vagy Ezékiel könyvének a 28. fejezeteire, akkor azt találjuk, hogy igen, a Lucifer, a fényes csillag, az Isten jobbján volt, mint kérub, mint tróntestőre az Istennek, vagy trónőre az Istennek, és kivettetik a mennyből, mert gonoszság találtatott a szívében. Tehát innen van Sátán. Most a Sátán kiüzetése a mennyből, az Isten helyéről bizonyos progresszivitással figyelhető meg. A Jelenések könyvének a 12. fejezetében találunk egy harc leírását, ahol a Mihály küzd a sárkánnyal, a Sátánnal tulajdonképpen. Meghatározza a Biblia, hogy a sárkány az a Sátán, az a régi kígyó, aki ördög is egyben. Tehát volt egy küzdelem a mennyben, amelyben Isten győzött az angyalaival, Mihállyal, Mihály arkangyallal, és ekkor kivettetik Sátán a mennyből. Tudjuk azt, hogy ez a történet, ez még a történelem előtti időkben zajlott. De mégis azt látjuk, hogy Sátán eljön és megjelenik Isten színe előtt. A Jobb könyve ugye ezzel indul, hogy eljönnek a képviselők, bizonyos közösségek képviselői az Isten színe elé, az Isten fiai megjelennek előtte, és eljön Sátán is közöttük. Tehát megjelenik Sátán is az Isten színe előtt. Ott van, belép az Isten tróntermébe, vagy az Isten fogadó termébe legalábbis. Itt meg azt látjuk, hogy Sátán kivettetik a mennyből. Jézus látja, mint egy villámlást kivetni őt. Én úgy értem, hogy minden győzelemmel az üdvösség szakaszaiban, vagy az üdv történelem bizonyos szakaszaiban Sátánnak egyre kevesebb helye maradt a mennyben. És maga az, hogy itt a tanítványok elindulnak és végzik az ő munkájukat az Isten kegyelme által, ez is arra szolgál, hogy Sátán érvei az Isten előtt, Sátán ereje ezen a világon egyre kevesebb legyen. Viszont végül nyilván, hogy Jézus Krisztus kereszthalálában történik az, hogy Sátánnak lezárul egy szakasz az ő életéből, hiszen Jézus, amikor a János Evangélium a 10. fejezet 30. verse alapján elkiáltja magát a kereszten, hogy elvégeztetett, ez a bizonyos tetalasztály görög szó, ez beteljesedést jelent, hogy valami most már betelt. Nem csak, hogy valaminek vége, hanem most be is telt egy pohár. És betelt Sátán számára is egy pohár. Nyilvánvalóvá vált az emberek előtt, az angyalok előtt is az, hogy mi van a Sátán szívébe, hogy ő kész megölni Istent. Ha eddig kérdőjeleik voltak az angyaloknak, hogy milyen alapon vetette ki Isten Sátánt a mennyből, most nyilvánvalóvá vált. Simeon ugye ezeket a profétiákat mondta Máriának Jézus csecsemő korában, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá fog válni Jézus Krisztus szenvedés által. Nyilvánvalóvá vált, hogy mi lakozik az Isten szívébe, aki odaadja az ő fiát az emberért, hogy az ördög szívében mi van, aki kész megölni az Istennek fiát, aki tökéletesen szereti az embert. Tehát betelt Sátánnak a Jézus Krisztus halálában valami beteljesedése jutott. Másrészt, hogyha nézzük zárásként ezt a, vagy röviden zárjam ezt a gondolatot, azt találjuk, hogy a protoevangéliumban, az ős evangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15.-16. verseiben, hogy Isten előre megígérte azt, hogy az asszonynak a magva rá fog taposni Sátánra, és megsemmisíti azt. És amikor az annak a fejére tapos, ez annak, vagyis a Sátán annak a sarkát mardossa. Most ez is teljesedik a keresztben, hogy Jézus Krisztus rálép tulajdonképpen a Sátánra, és Sátán Jézus Krisztusnak a sarkát mardossa, és ez kifejezi azt, hogy rálépett, tehát legyőzte, legfennebb valamilyen kárt tud tenni Jézus Krisztusban, de nem tudja Jézust legyőzni. És ugyanezzel a gondolattal találkozunk a Római Levél 16. fejezetében is, amikor már azt mondja az ige, hogy Isten megsemmisíti a Sátánt a ti lábaitok alatt. Tehát ahogy Jézus lábai alatt megsemmisült Sátán, úgy semmisíti meg Sátánt a mi lábunk alatt is Jézus Krisztus az Istennek fia. Tehát, hogy az egyház is le fogja győzni az ellenséget. Tehát az ellenség legyőzetett a mennybe, amikor háborúzott Isten népe ellen, az angyalok ellen kivettetett, legyőzetett a kereszten, amikor háborúzott Jézus ellen, Jézus legyőzte őt, akkor is kivettetett a szó egy bizonyos értelmében a mennyből, és van még egy harmadik része, amikor küzd Isten népe ellen, az ígéret az, hogy Isten népe le fogja őt győzni, és akkor Sátán nem csak a mennyből, hanem tulajdonképpen az egész univerzumból száműzve lesz, meg lesz semmisítve. Tehát egy progresszív győzelem, Jézusnak egy progresszív győzelme Sátán fölött.
0: Ezek mind szép és jó gondolatok, tudni azt, hogy Sátán egy legyőzött ellenség, és lassan kiszorul a világból, és eljön a nap, amikor teljesen megsemmisül. Jézus elmondja a tanítványoknak, de egyben elmondja nekünk is, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. A legjobb hír, a legnagyobb örömhír az, hogy az egész megváltási terv, az Úr Jézus Krisztus szolgálata az érettünk volt, és ennek az eredménye az, hogy a mennyei névsorban ott van a nevünk, és ez pedig a megváltást ígérette, a megváltásnak bizonyossága, amit Isten kegyelméből kapunk ajándékba Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban való hit által. Nagyon szépen köszönöm István a mai beszélgetést, és ha teljesedjen mindannyiunk életében, ez az ígéret legyen nevünk felírva a mennyei jegyzékekbe.
1: Ámen, úgy legyen.
0: Szeretnék elköszönni minden kedves hallgatótól is. Köszönöm a figyelmüket. Nevem Szász Károly Zsolt és László Attila technikai munkatársunk nevében is elköszönünk Önöktől, visszavárjuk a rádiókészülékek közelében, jövő héten is a viszonthallásra.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsér

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását.

félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hölgyeket, akiknek ma egy különleges adás készül számukra. Ugyanis a nők talán a életüknek egyik legkülönlegesebb időszakát élhetik át a várandóság előtt, alatt és után is. Egy olyan folyamat ez, amelyben a test hónapról hónapra alkalmazkodik, változik, teret készít egy új élet számára igazából, majd szülés után újból új egyensúlyt keres. Míg ez egy természetes folyamat, a felkészülésből mindig lehet egy kicsit többet, és ezért rengeteg kérdés is felmerül a nőknek a fejében ennek kapcsán. Olyanok, mint például, hogyan lehet jól felkészülni a várandóságra, mit bír el ilyenkor a női test, szabad-e mozogni, sportolni, vagy masszázsra járni, illetve hogyan lehet a szülés után nem csak fizikailag, hanem lelkileg is regenerálódni. A mai beszélgetésben arról szeretnénk őszintén és gyakorlatilag beszélni, hogy hogyan támogatja a mozgás és a masszázs a nőket ebben az érzékeny, azonban mégis csodálatos életszakaszban. És szeretettel szeretném köszönteni a vendégeimet is, akik segíteni fognak ebben a témában. Folytos Szende alapítót, prenatális, posztnatális és hegterápiás specialistát, valamint Kállai Eszter kinetoterapeutát és perinatális szakembert. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a meghívást.
0: Elsőként szeretném, hogyha mesélnétek egy picit arról, hogy mivel foglalkoztok pontosan nap mint nap, és miért választottátok azt a szakterületet, amivel foglalkoztok, amit az előbb így röviden felvázoltam.
1: Az Angel's Nest koncept az úgy volt megálmodva, hogy a kismamákat végigkísérjük a terhesség minden folyamatán, majd ezt követően segítsünk őket a felépülésben, függetlenül attól, hogy természetesen vagy császármetszéssel szülnek. Erre egy specializált csapat várja őket. Szerettünk volna, és szeretünk az édesanyák mellett lenni az életük legszebb pillanataiban, és erre próbáljuk őket nagyon stratégiailag felkészíteni, hogy ez a folyamat könnyű legyen, hogy élvezzék ezt a folyamatot, és utólag is segítsük őket a felépülésben, ami az életszínvonalukat nagyban befolyásolja.
2: Így van, és én képviselem a gyógytorna és a mozgás terápia részét ennek az egész megközelítésnek. Már lassan 4,5 éve dolgozom csak nőkkel. Az egyetem elvégzése után kezdtünk el együttműködni Szendével, és igazából akkor realizáltam azt, hogy elsősorban ez egy a szakmának egy hiányos része, amikor elkezdtem először is masszázsterapeutaként dolgozni Szendi mellett, megtanultam tőle a kismama masszást, és nagyon sokat beszélgettem kismamákkal, illetve követtem a terhességüket, és mindezek mellett még informálódva és tanulmányokat olvasva realizáltam azt, hogy bizony ez nem csak ennyiből áll, nem csak a masszázsból, hanem nagyon nagy szükség van arra, hogy minden lehetséges szempontból támogassuk a testüket, úgy a terhesség ideje alatt, mint pedig utána. Úgyhogy én elsősorban terhesség alatt foglalkozom a nőkkel. Célom az, meg célunk az, hogy megelőzzünk bizonyos patológiákat, bizonyos kellemetlen tüneteket ez alatt az idő alatt, illetve hogy felkészítsük őket úgy a természetes, mint a császár metszésre, és ezt követően pedig a terhesség utáni regenerációt próbáljuk időben támogatni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek ezen a területen dolgozni, nagyon szeretem látni, ahogy a nők feltöltődnek, és tényleg támogathatjuk őket ebben a csodálatos időszakban.
0: nagyon szép és fontos munkát végeztek abból, ahogyan elmesélitek, és ahogyan őszintén és motiváltan beszéltek erről. Azonban, hogy megértsük jobban, hogy hogyan néznek ki a mindennapjaitok, és hogy mit csináltok pontosan, segítene, hogyha elmagyaráznátok az alap dolgokat. Például az, hogy mit is jelent pontosan a prenatális torna, vagy a kinetoterápia, és hogy miben más ez, mint egy egyszerű edzőtermi edzés.
2: Na most a maga a kinetoterápia az alapja az egész programnak, és az a különbség, hogy mi itt igazából az egész testet és az minden struktúrát figyelembe veszünk, és próbálunk felkészíteni. Nagyon nagy változásokon esik át a nő teste egy terhesség alatt, és az alapoktól kezdve próbáljuk ezen változások alatt támogatni a testet, megelőzni bizonyos problémákat, és tulajdonképpen ez azt jelenti, egy picit betekintés nyerve ebbe az egész programba. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mélyizmoknak az aktiválására és tudatosítására, a légzésre, hiszen az egy nagyon nagy változáson megy át, illetve az alapja egy könnyedebb szülésnek, hogyha természetes szülésről beszélünk, illetve az utána következő regenerációnak is. Ezek mellett még foglalkozunk ugye a gát területtel. A gerincvédelem az alapja, az egyik fő alapja a programunknak. Mindezek mellett mindenféle fizikai aktivitást igyekszünk bevonni. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mobilizációra, az izületi mobilitásnak a megtartására, az erősítésre, az izomerősítésre, úgy saját testsúlya, mint súlyokkal is, és erről majd később bővebben fogunk beszélni, hogy ez igenis lehetséges terhesség alatt is, és nagyon sok pozitív hatása van. És tulajdonképpen minden olyan jellegű fizikai aktivitást igyekszünk bevonni, amiből előnyünk származhat. A terhes, és mindezek mellett igyekszünk felkészíteni a nőket, tehát külön foglalkozunk a természetes szülésre való felkészítésre, úgy a légzéstechnikákkal, mint bizonyos pozíciókkal, vagy mozgásokkal, amik vajódás alatt tudják megkönnyíteni a nőnek a helyzetét. És ezt követően már felkészítjük őket a legelső fázis a regenerációt illetően, közvetlenül szülés után, főleg császármetszést illetően, itt kialakítottunk egy külön workshopot is, amire már terhesség alatt jelentkezhetnek és részt vehetnek a nők, és ezt követi a regeneráció, a rehabilitáció része, amely kicsit én úgy gondolom, hogy komplikáltabb, hiszen a nőnek a terhesség alatti változások is megterhelik a szervezetét, de a szülés alatti beható tényezők is megterhelik a szervezetét, és akkor attól függően, hogy kinek hogy alakult ez a maga a szülés története, fogjuk elkezdeni a rehabilitációt. Most császármetszés után, az ajánlott 6 hét után elkezdeni, tehát mi 6 hét után szoktunk találkozni az elsődleges felmérésem. Miután a nők zöld utat kaptak, úgymond az orvosoktól, tehát előbb a 6 hetes nőgyászati kontrollon fognak megjelenni, ahol főleg a császárheget fogják vizsgálni, hogy ott minden rendben történt a gyógyulás területén. Természetes után egy picit hamarabb is találkozhatunk, hogyha a nő úgy érzi, hogy már készen áll rá, hiszen ez az első periódus amúgy is nehéz és fárasztó, szóval nem szoktuk erőltetni, de azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy minél hamarabb, annál jobb. Tehát természetes után, akár már 4 hét után volt, aki 3 hét után visszatért, és elkezdtünk nagyon gyengét, tényleg gyógytornához tartozó gyakorlatokkal, mozgásokkal, légzésgyakorlatokkal dolgozni.
0: Ugye azt teszem észre, hogy az általánosságokon túl nagyon sok specifikumát érinti ez a torna a női életnek és ennek a folyamatnak, ami a várandósággal kapcsolatos, illetve tetszik az, hogy a nőkre van szabva ez a torna, általában olvasva így a kutatásokat, meg az orvostudományt figyelve, nagyon sok minden a férfi testre volt felépítve, de itt ebben az esetben csak a nőkről van szó, és arról, ami nekik hasznos, ami nekik segítőkész ebben a fontos időszakban. Miért fontos, hogy ez alatt az idő alatt a nők ne csak úgy a fejük után magukra próbálják ezeket a folyamatokat segíteni, hanem egy szakember segítségével menjenek végig ezen az úton?
2: Hát én úgy gondolom, és amit tapasztaltam, hogy most már egyre több információ jut el a nőkhöz, és egyre többen tudnak megbízható forrásokból informálódni, de azért vannak olyan dolgok, amiknek a gyakorlati részét nincs, hogy magadtól, úgy, hogy megtanuld és helyesen elvégezd, úgyhogy nem vagy szakember. Tehát úgy, ahogy az orvoshoz is elmegyünk a nőgyógyászhoz, vagy egy dietetikushoz, ugyanúgy ennek a területnek is szükséges, és igényelt egy szakember, aki ebben irányítja a nőket. És az előző kérdésedre válaszolva, hogy miben különbözik ez az edzőtermi edzéstől, abban, hogy nagyon specifikus. Tehát tényleg támogatni próbáljuk az időszak alatt bekövetkező folyamatokat. Szóval emiatt gondolom azt, hogy még nem is csak egy általános kinetoterapeuta vagy gyógytornász szükséges, hanem egy olyan, akinek erre külön képesítése van. Mert nagyon nagy különbséget tesz.
0: Hogy tud felkészülni a torna által egy nő maga a természetes szülésre és a császármetszésre a kinetoterápia által?
2: Maga a mozgás az, ami nagyon fontos szerepet játszik, hiszen napjainkban nagyon mozgásszegény életmódot élünk. A köztudatban ugye az van, hogy vagy az maradt meg, hogy terhesség alatt inkább pihenni kell. Jobb, hogyha nem terheljük tovább a szervezetünket, semmiképp nem emelünk súlyokat, inkább pihentetjük a szervezetünket. Ennek ellenére a legújabb tanulmányok mind azt mutatják, hogy a fizikai aktivitás és a mindemellett még az erősebb fizikai aktivitás sincs negatív hatással a magzat fejlődésére, illetve az anyatestére. Ezzel ellentétben azt is kimutatták, hogy azok az anyukák, akik fizikailag aktívak voltak a terhességük alatt, nagyban könnyíteni tudták a szülést, főleg, hogy a természetes szülésről van szó, nagyon sok pozitív hatást vettek észre a regeneráció, a rehabilitáció folyamatában, és a magzatra is kifejezetten nagyon sok pozitív hatással van. A mozgásszegény életmódot korrelálták a koraszüléssel, tehát ebből is az következik, hogy igazából az, ahogy te óvni próbálod a tested ebben a periódusban, igazából csak rosszabbat teszel, mint jót. Régebben ugye sokkal aktívabbak voltunk, a nők sokkal többet mozogtak, és úgy az emberiség önmagában, általánosságban sokkal többet mozgott. Ezért nem volt arra szükség, hiszen nagymamáink, ha 60-szor legugoltak a kertben, mert épp dolguk volt, akkor azt követően már nem volt szükség arra, hogy még súlyokat emeljen, vagy mobilitást fejleszten. És emiatt napjainkban nagyon fontos, mivel a nők nagyon sok időt töltenek ülésben, emiatt a medence övi mobilitás az javában csökken, és ez ugye nagyban meghatározza a vajudás lemenetelét is, illetve magát a szülést is meg tudja könnyíteni, hogyha a medence övi részen megfelelő az izületi mobilitás. Úgyhogy elsősorban a mobilitás fejlesztésével tudjuk ezt támogatni, főleg a természetes szülésnél, de szükségünk van erőre is, hiszen egy rendkívüli nagy fizikai megterhelés a természetes szülés. Ezért is dolgozunk súlyokkal is, és erősítést is végzünk, hogyha természetesen egy egészséges terhességről van szó, de mindezek előtt az orvos beleegyezését is kérjük, tehát itt most természetes és egészséges terhességről van szó. Császárt illetően pedig nagyon fontos a hasfalnak a felkészítése, hiszen a hasi terület az nagyban érintett lesz, sok réteget átvágnak, a belső szervek is érintettek lesznek, lesz egy hegünk, ami sok következménnyel járhat, krónikus fájdalmat okozhat, és emiatt fontos, hogy már előtte tudatosítsuk ezeket a mézmokat, tudjuk őket használni, hogy aztán majd könnyebb legyen ezeket újra aktiválni és tónust fejleszteni.
0: Hogyha össze kellene foglalni röviden, hogy miért fontos ezt a témát jobban tudatosítani a nők fejében, akkor mi lenne a válasz erre a kérdésre? Milyen veszélyek állhatnak fenn, hogyha a nők nem figyelnek oda a mozgásra? Itt már volt érintve egy néhány dolog, például a koraszülött állapot, illetve még más dolgok is, de vannak esetleg más kockázatok is, hogyha a nő nem foglalkozik megfelelően a várandóság előtt, nem gondolja végig ezeket a lépéseket?
2: Abszolút, hát maga a krónikus hátfájdalom egy ilyen dolog, ami elég gyakran érinti a nőket, és nagyon kellemetlen tud lenni. A terhesség alatti cukorbetegség is megelőzhető azzal, hogyha aktívak vagyunk. A terhesség alatti magas vérnyomás, ami szintén nagyon veszélyes, úgy a magzatra nézve, mint az anyára nézve. Illetve azt tudni kell, hogyha ez a terhesség alatti cukorbetegség kialakul az anyukánál, akkor nagyobb eséllyel kialakulhat majd a gyereknél is a későbbiekben. Emiatt nagyon fontos, a komfort növelése miatt is nagyon fontos. Megelőzhetünk vele nagyon kellemetlen tüneteket, illetve ami még szerintem kiemelendő, hogy a rehabilitációt megkönnyíti, tehát óriási különbségeket veszek észre azon nők között, akik felkészültek velünk, és az egész terhességüket végig tornázták megfelelően, vagy akár edzették is, és azok a nők, akik terhesség után jutnak el hozzánk, akár egy-két évre rá. Akkor sincs elvesztve ez az egész, tehát akkor is lehet segíteni, de sokkal apróbb lépésekkel tudunk haladni, és határozottan sokkal könnyebb dolgunk van azokkal a nőkkel, akik előtte is dolgozták az izomzatokat, főleg a mi izomzatokat.
0: Mi a masszázsnak a szerepe ebben a témában, és ennek ebben az életfolyamatban igazából?
1: A masszázs az tökéletesen kiegészíti a tornát. Itt muszáj kihangsúlyoznom, hogy a prenatális masszázsról beszélünk, mert a masszázsfajták javarésze a terhesség során nem indikált, veszélyes lehet a kismamára nézve, ezért csak egy speciálisan erre kifejlesztett masszázs technikát alkalmazunk. A prenatális masszázs az úgy volt felépítve, hogy a leggyakoribb tüneteket tudjuk kezelni, akár preventív módon, de hogyha már bekövetkeztek, akkor ebben könnyen tudjuk segíteni a kismamának, ilyen, mint a derék és a hátfájás. Ezek az első jelek általában, amikor eljönnek hozzánk. Ahogy a terhesség egyre jobban előre halad, a nyirokrendszer nagyon le van terhelve, a keringése csökken, ez azt jelenti, hogy vízvisszatartási problémák jelennek meg, megdagadnak a kezek, a lábak, egyre nehezebb lesz a mozgás, ez egy elég nagy diszkomfortot szokott a kismamáknak jelenteni. A prenatális masszázsal ezt nagyon könnyen tudjuk orvosolni, nagyon gyengéd módon tudjuk a nyirokrendszert mozgásba tenni. Emellett fontos kihangsúlyozni a mély hidratálást, ugye a bőr az egy óriási változáson megy át a terhesség során, és nagyon-nagyon sokat nyúlik. Itt persze a genetika is segít, viszont a mély hidratálás az elengedhetetlen, erre pedig ugye minden masszázs során sor kerül, egy alkalom 50 percet tart, úgyhogy van időnk nagyon jól végig dolgozni a testen.
0: Tehát igazából a masszázs és a torna elég sok minden sok problémát ki tud szedni a listáról, amivel a várandós nők találkozni szoktak ebben az időszakban.
1: Pontosan, és nagyon gyakran megkérdeznek minket, hogy melyiket ajánljuk, a masszázs vagy a tornát. Nem tudja egyik a másikat helyettesíteni, együtt működnek a legjobban, ezért mindig azt szoktuk javasolni, hogy kombinálják mindkét szolgáltatást, mert akkor érzik igazán az eredményét mindkettőnek.
0: Mennyire fontos ilyenkor a nők esetében, de gondolom a férfiak esetében is, hogyha egy pár tervez előre, és babát szeretnének, maga a stressznek a csökkentése és a pihenés szerepe.
1: A stressz csökkentése az elengedhetetlen. Ugye a kortizolnak nagyon sok negatív hatása lehet a szervezetre nézve, pláne hogyha már megfogant a magzat. A magzatra nézve is nagyon rossz hatása van. Úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk, hogy minden stresszfaktor próbáljanak a kismamák kizárni az életükből, úgy a terhesség során, mint majd az ezt követő időszakban. Amennyire lehet, mi javasoljuk, hogy legalább 6 hónappal azelőtt készüljenek a terhességre, és már készítsék a szervezetet minden szempontból, fizikailag is, életmódváltással is, minden, ami segíti, hogy a legjobb környezetet nyújtsuk effektív a kisbabának.
0: Sokan, amikor mozgásra gondolnak, főleg azok, akik már nagyon régóta nem mozogtak, azzal a beállítottsággal rendelkeznek, hogy elkezdenek mozogni, de mi van, hogyha nem helyesen végzik a gyakorlatokat, ha többet ártanak, mint amennyit segítenének, hogyha egy ilyen személy jelentkezne hozzátok, akkor mit válaszolnátok neki erre az aggodalmára?
2: Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon releváns aggodalom, nem csak abban a korban lévő nőknek, akik már gyereket szeretnének vállalni, hanem minden korosztálynak, és a fiatal korosztályt is érinti, akik el szeretnének kezdeni edzőterembe járni, hiszen nagyon sok baleset történik, ami hát eléggé szomorú, mert igazából mi azzal, hogy elkezdünk edzeni és mozogni, egy pozitív hatást szeretnénk elérni, és ha nem vigyázunk, akkor bizony történhetnek balesetek. Én mindenképp azt ajánlom, hogyha soha életedben nem mozogtál, akkor kezd el egy kinetoterapeutával, egy gyógytornásszal. Mert ő az, aki meg tudja neked tanítani elsősorban a helyes légzést. Úgy gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Nem csak nőknél, férfiaknál is, csak ott nem teszünk akkora nagy hangsúlyt erre, csak mikor már van valamilyen probléma. Ezt követően megtanít a helyes mozgásra, tehát nem kezdünk el egyből súlyokkal guggolni, ameddig nem tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell helyesen guggolni, és ezt egy ilyen szakember tudja neked megtanítani. Úgyhogy én ilyenkor mindig azt ajánlom, hogy kezd el egy gyógytornásszal, és azt követően kezd el azt a sportot, ami neked szimpatikus. Most itt főleg az edzőtermi edzésre gondolok, mert ott szoktak balesetek történni, amikor már súlyokat is bevonunk. Én mindenképp azt ajánlanám, hogy ezt előzzük meg azzal, hogy egy megfelelő szakemberrel készülünk fel, és aztán hosszú távon az a cél, hogy tudjunk bármilyen jellegű mozgásformát végezni helyesen. De itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy helyesen végezzük.
0: A masszás szessziókat, azokat hogy kell elképzelni? Milyen területek vannak megmasszírozva? Ezek hogyan segítik pontosan a kismamákat?
1: A masszázsnak az alapja, ugye, ahogy említettem, az a nyirokmasszázs, szóval effektív az egész test szinte be van vonva. Nem masszírozzuk a talpakot a terhesség során, így gondolok a reflexoterápiára, szóval nagyon pontozottan, specifikusan nem végzünk talpmasszázs, esetleg csak nagyon óvatosan, simító technikákkal átmasszírozhassuk a talpat, de ennyi. Nagyon oda kell figyelni, hogy milyen erősséggel masszírozunk. Általában a terhes kismamák sokkal érzékenyebbek, ezért az erős masszást nem tolerálják, és nem is szoktuk ilyenkor javasolni. Nagy hangsúlyt kell fektessünk a derékzónára, ugye ott, ahol a legnagyobb probléma van, mégis szakmai szempontból kicsit limitálva vagyunk, mert ugyanazok a technikák, amit normálisan használnánk egy ilyen esetben, a javarészit nem lehet használni, mert vannak olyan technikák is, olyan presszió, ami negatív hatása lehet, esetleg beindíthassa a szülés, úgyhogy ott nagyon kell vigyázunk, hogy milyen technikát alkalmazunk, milyen erősen megy az a masszázs. Ezért fontos, hogy az, aki csinálja, az erre legyen szakosodva, hogy a legtökéletesebb masszázs tudjuk nyújtani a kismamáknak. Nagyon fontos odafigyelni a kismamának a pozíciójára. Semmiképpen nem szabad 50 percet vízszintesen a hátán tartani. Az legtöbbször meg szokta nehezíteni a kismamáknak a légzését. Ilyenkor gyakran megtörténhet, hogy esetleg elszédülnek, hány inger lesz. Szóval nekünk a masszázságyaink azok olyanok, amiket teljesen fel lehet emelni akár ülő pozícióban is, és mindig a hát támlája az úgy van pozícionálva, ahogy a kismamának kényelmes. Szóval mindig a kismama után állítsuk az ágynak a magasságát, úgyhogy kényelmesen feküdjön, a légzés az könnyű legyen számára. A masszázsnak a több mint 80%-át, 70%-át azt hátonfekve végzi, és amikor a hátán kell dolgozunk, akkor fél oldalra szoktuk a kismamákat fordítani, és ebben a pozícióban szoktuk masszírozni.
0: Ezeket a technikákat egy átlagos masszőr el tudja végezni, vagy mindenképp egy szakembert, egy prenatális szakembert keresenek fel a jövendőbeli anyukák?
1: Úgy érzem, hogy most már a szakemberekhez fordulnak egyszer is azért, mert a prenatális, posztnatális szolgáltatásokra külön szakképzés van. Romániában jelen pillanatban nagyon gyengén állunk, nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs is. Mindketten külföldön tanultunk, akkor, amikor mi nekifogtunk ennek, én 2015-ben végeztem el az első képzést, azt külföldön végeztem el, akkor Romániában még azt tartották, hogy a kismamákat nem szabad zavarni, nem masszírozzuk, nem tornáztassuk, nem szabad semmit csinálni, viszont a kismamák kértik, szóval a testük kéri, hogy támogassuk ez idő alatt is, és akkor volt az, amikor legelőször érdeklődtem, hogy hol tudom továbbképezni magam. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ezeket a szolgáltatásokat csak szakképzett terapeutáknál végezzük. Ezt intuitív módon nem ajánlom senkinek se, hogy csinálja.
0: Mi történik a női testtel a szülés után? Hogyan alakul ez a regenerációs időszak az ők életükben, úgy a mozgás szempontjából, mint a masszás szempontjából?
2: Ugye terhesség alatt nagyon sok testi változáson esnek át a nők. Vannak ezek a nagyon látványos változások, mint az, hogy megnyúlnak a hasizmok, ezek 110%-ban megnyúlnak, szóval egy óriási nyúlásról beszélünk. Kialakulhat, vagyis nem kialakulhat, fiziológiásan kialakul egy ilyen diasztázis, ami lehet, hogy ismert ez a kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az egyenes hasizmok eltávolodnak, és szülés után ez az állapota fennmaradhat, ami már patológiásnak számít, úgyhogy ez egy olyan probléma, amit kezelnünk kell utána. Mindezek mellett megváltozik a test súly középpontja, hiszen itt elől lesz egy óriási nagy súly, ami téged előre húz, ez azt jelenti, hogy hátul is befolyásolni fogja a szöveteket, és főleg a derék részre lesz negatív hatással, és azt fogja túlterhelni. És akkor ezért fontos az, hogy terhesség alatt a hasizmukat is dolgozzuk. Tehát ez is úgy gondolom, hogy egy általános tévhit, hogy a hasizmokat békén kell hagyni, nem kell velük foglalkozni. Ezt megcáfolták, és kimutatták azt, hogy a megfelelő hasizmokat ott a mélyben, azokat igenis ajánlott erősíteni is, annak érdekében, hogy egy támaszt nyújtson a gerincünknek elsősorban. Mindezek mellett vannak ugye a hormonális változások, terhesség alatt olyan hormonok szabadulnak fel, amik az az elsődleges célja, ugye az izomrendszerre nézve, hogy ellazítsa ezeket a szöveteket, úgy az izmokat, mint az izületi szalagokat, és egyaránt az izületet is, hiszen a végső cél az, hogy a medence része, ami egy csontos struktúra, az tágulni tudjon egy természetes szülés esetén. És akkor emiatt terhesség alatt minden nőnél van instabilitás probléma, amit már terhesség alatt is próbálunk kezelni. És akkor erre rájönnek még a szülés körüli problémák. Természetes szülésnél fontos az, hogy hogyan zajlott a vajudás, hogyan zajlott maga a szülés, hogy milyen külső eszközöket használtak annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a folyamat. Fontos az, hogyha kapott epidurális, hogyha kapott oxitocint, hogy milyen hosszú volt a vajudás, hogy szükséges volt-e gátmetszésre, vagy hogy volt-e gát területi szakadás. Ezek mind nagyon fontos tényezők, és mind nyomot hagynak a testen. Szóval utána ezek is befolyásolják azt, hogy honnan fogunk indulni. Császármetszés esetében ott pedig igazából egy óriási hasi műtétről beszélünk. Tehát ez önmagában megkövetelni a rehabilitációt, csak ez nem volt a köztudatban nagyon elterjedve. Szerencsére most már egyre többen realizálják is ezt, az orvosok is, és ők küldik hozzánk a nőket, hiszen ott nagyon sok réteg van átvágva, egy óriási hegről van szó, ami nem csak lokálisan produkálhat tüneteket, hanem globálisan az egész testünkre hatással van. Például krónikus derékfájdalmat is okozhat. Ezt kimutatták a tanulmányok, hogy nem csak lokálisan hat a szövetekre, hanem hogyha itt elől van egy feszes szövet és heg, akkor az hátulról is húzza azokat a szöveteket, és feszültséget okozhat, feszességet a szövetekben. És az is egy tévhit, hogy császármetszés után nincs dolgunk a gát területével. A gát területe is érintve lesz, hiszen terhesség alatt maga az a nyomás, ami főleg a harmadik trimeszterben a gát területére nehezedett, az már befolyásolta ezeket az izmokat, főleg, ha nem dolgoztunk velük, és nagyon gyakori az, hogy befeszülnek ezek az izmok, és nem fognak funkcionálni, ahogy kell. Hiszen feszesek lesznek, de erősek nem lesznek, és képtelenek leszünk őket használni, úgyhogy akár császármetszés után is jelentkezhetnek inkontinencia jellegű problémák. Mindemellett még gát területen jelentkezhet olyan probléma, ami a szexuális életet is befolyásolja, hiszen kellemetlen érzéssel maradunk, akár a gát metszésnek a hege okozhat problémát, vagy teljesen más jellegű. A lényeg az, hogy nagyon sok változáson esik át a test, és az alapja ennek a regenerációnak egy megfelelő felmérés, hogy tudjuk azt, hogy nagyon személyre szabott legyen, és tudjuk azt, hogy mivel indulunk. És minden területet globálisan kell kezelni. Nem csak a hasat fogjuk kezelni, nem csak a gátat fogjuk kezelni, mert az egész testtartásunk változott. És továbbra is változik, ahogy a babát folyamatosan tartjuk a kezünkbe. Úgyhogy nagyon komplex folyamat, és igényel egy megfelelő felmérést, melyet követően fogjuk elkezdeni a személyre szabott munkát.
0: Mit lehet elmondani a masszázsról szülés előtt, de inkább után is akár?
1: Hát ugye szülés előtt már elmeséltem, hogy miből áll a prenatális masszázs. A posztnatális masszázs az személyre szabott teljesen, annak függvényében, hogy a kismama hogyan szült, mert az nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan fogunk neki a kezelésnek. Az alapja az egy posztnatális felmérés, amit ugye a kolléganők szoktak elvégezni, még mielőtt eljönnek masszázsra, mert például, hogyha egy császáros anyukáról beszélünk, ott jöhető hozzánk hát problémával, hátfájással, de ahogy Eszter is mondta, ugye, hogyha a szövetek, a fáscia az nagyon húzódik előről, akkor nekünk az első dolgunk az, hogy a hegen dolgozunk, és majd utána kezdünk a háton dolgozni, úgyhogy nem nagyon sokat számít itt a sorrend, és nagyon sokat számít az, hogy a megközelítés az sokoldalú legyen ahhoz, hogy megfelelő eredményt tudjunk elérni. A nyírokmasszázs az továbbra is alapja marad a posztnatális masszázsnak, mivel nagyon sok anyukánál a víz visszatartás az továbbra is fennmarad, vagy rosszabbodik a szülés után. Nagyon sok az az anyuka, aki nehezen bátorkodik, hogy újra kezdjen mozogni, pedig nagyon sokat segítenének a mindennapi séták a babával, az már a nyírokrendszert is sokat stimulálná. Visszatérve a hátfájásra, ugye befolyásolja nagyon a pozíció, ahogy szoptat a kismama. Nagyon sokat számít az, hogy ugye nagyon keveset alszik, a stresszhormon ilyenkor nőni szokott, jobban befeszülnek az izmok is, úgyhogy ezen a téren mindenképpen sokat kell dolgoznunk. Sokan azt gondolják, hogy a posztnatális masszázs inkább a relaxációra épül, de egyáltalán nem, inkább azt mondanám, hogy most már eljött annak az ideje, hogy bizonyos manuálterápiákat alkalmazunk, vagy sokkal specifikusabb technikákat alkalmazunk a hátfájdalomra és a kellemetlenségekre, ugye ami evel jár, nagyon gyakran számolnak be az anyukák arról, hogy az alkar az nagyon fáj, zsibbadhat, ugye attól, hogy sokat tartsák ölben a babát, vannak olyan esetek, amikor egy egész éjszakán keresztül végig kell ringatni, ugye az a felső testre eléggé negatív hatással van, úgyhogy nagyon próbálunk nagyon specifikusan dolgozni minden kismamával, és nagyon személyre szoktuk nekik szabni ezeket a masszázs alkalmakat.
0: Nem szabad kihagyjunk a nőknek a lelki állapotát sem ebből a folyamatból. Ugyebár a mozgás az egyetemesen is el van könyvelve úgy, hogy segít a lelki, az emberek lelki állapotán, lévén az nő vagy férfi. De itt ebben az időszakban talán még jobban segíthet a mozgás, még jobban segíthet a masszázs, a pihenés. Még a torna az aktív részét képezi ennek a folyamatnak, a masszázs az pedig a pihenési részét. Hogyan kapcsolódnak össze? Hogyan lehet segíteni a nőknek a lelkiállapotán ezek által ebben az időszakban?
1: Mi próbálunk nagyon sok plusz információval szolgálni a kismamáknak, nem csak ami csak a szolgáltatásainkat illeti, hogy masszázs és torna, és ezt kombinálni, és amennyire lehet ebből egy rutint felépíteni, hanem az egyik legértékesebb tanács, amit én is annó kismamaként kaptam, amikor terhes voltam, az az volt, hogy tanuljunk meg idejében delegálni. Ez azt jelenti, hogy akkor is, hogyha te most jelen pillanatban nem érzed úgy, hogy neked szükséged lett segítségre, még a terhesség során már nagy vonalakban a közeli családtagokkal már lehet tervezni, hogy majd melyik nagymama fogja átvállalni a főzést, hogy melyik nagymama fogja átvállalni, hogy segítsen a takarításban, ki fog bevásárolni, hogy legyen neked egy héten egy-két alkalmad, amikor egy-két órára elmehetsz otthonról, ami segít téged feltölteni, hogy azt az időt magadra fordítsd, akár masszázs, torna, vagy hogyha el szeretnél menni egy barátnővel meginni egy kávét, bármi, ami jó hatással van úgy a lelki, mint a fizikai felépülésedre. Nagyon fontos, hogy odafigyelj a lelki oldalára és a pszichikai oldalára is ennek a regenerációnak, mivel nagyon gyakori probléma a szülés utáni depresszió. Nem tudjuk, hogy ki az, aki végig fog ezen menni, és ki az, aki nem, mert sokszor megmagyarázhatatlan, mert olyan családokban is megtörténik, ahol a létező minden támaszt mindenhonnan megkapja, és mégis megtörténhet ez. Úgyhogy nem tudjuk, hogy a hormonrendszerünk hogyan fog velünk játszani, úgyhogy nagyon fontos, hogy erre is felkészüljünk. Én azt szoktam javasolni az anyukáknak, hogy erről már lehet beszélni otthon, még a szülés alatt, hogy megtörténhet, hogy az első 6 hétben, vagy az első 6 hét körül szokott legelőször ez a depresszió megjelenni, hogyha az apuka észreveszi, hogy megváltozott a viselkedése, hogy magába van fordulva, hogyha szükséges kérjenek külső segítséget egy szakembertől, hanem akkor nagyobb hangsúlyt kapjon a családon belüli támogatás, de hogy erre felkészíteni a körülöttel levőket is, mivel a legtöbb esetben nem az édesanyja veszi ezt észre magán, hanem az első személy, aki legközelebb van hozzá, és ez általában a partnere szokott lenni. Úgyhogy itt mindenképpen fontos, hogy idejében kommunikáljunk, felkészítsük a családtagjainkat erre, mert ez nekünk is sokat fog számítani. És abban az esetben, amikor megértést kapunk, általában sokkal jobban tudjuk kezelni a kihívást, a stresszt, a nyomást, amit legtöbbször saját magunkra teszünk rá, mert hogy ugye meg szeretnénk felelni a közösségnek, hogy lássa mindenki, hogy én mindent meg tudok csinálni, hogy mindennel meg tudok oldani, viszont nem kell senkinek semmit sem bizonyítani. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell érteni, hanem mindenki a saját ritmusában, és úgy, ahogy ösztönösen neki jön, próbálja venni a kihívásokat,

0: hogy ahogy elkezdik érezni a hatását ennek a terápiának, hogy ezek a tünetek enyhülnek, egyre felszabadultabban jönnek, és egyre jobban várják, hogy jöjjenek, és haladjunk ezzel az egésszel. És nyilván, hogy ez a lelki és a pszichés egészségükre is nagyon nagy hatással van. Úgyhogy mindenképp maga az egész program, és maga az, hogy magaddal foglalkozol, és megoldod ezeket a problémákat is hat rád. Illetve, hogyha nincs ahogy és a környezeteddel, akivel megold ezt az egészet, mi azért gyakoroljuk azt, hogy babástól dolgozunk az anyukákkal. Tehát nekem volt olyan anyukám, aki minden egyes alkalomra úgy jött, hogy hozta a babát is. Ami nyilván azt jelenti, hogy nem olyan ütemben haladunk, de nagyon szépen tudtunk úgy is dolgozni, és akkor a kettő nem ütötte ki egymást.
1: 10 percünk van még hátra a beszélgetésből, és arra gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk arról is, hogy milyen tévhitek szoktak keringeni a kismamák körül, ami ezeket a dolgokat illeti. Ugye bár gondolom, hogy találkoztok több tévhittel, hiszen az ember, amikor nem tudja valamire a választ, akkor elsősorban az internethez fordul, és ott próbálja megtalálni a válaszokat, de az interneten nem minden hiteles, nem minden szakembertől jön, és még nagyobb gondot okoz az emberek fejében, nagyobb homályt. Hogyha egy kicsit kellene a legelterjedtebb tévhitekről beszélnetek, akkor melyek lennének ezek, és mi a megfelelő gondolkodásmód azzal kapcsolatosan?
0: Én amit tapasztalok, hogy terhesség alatt egy nagy tévhit, hogy ha előtte nem sportoltál, akkor ne terhesség alatt kezd el. Mint mondtam, ez teljesen meg volt cáfolva, tehát van olyan anyukánk, aki terhesség alatt kezdte el, sokkal jobb formában volt, mint valaha, és utána azóta is tartja magát ehhez a programhoz. Szóval mindenképp pozitív hatása van, csak itt már nagyon fontos, hogy a megfelelő szakembert keresd fel ezzel, és a számodra megfelelő programot kövesd. A szülés utáni rész, ez egy kicsit érzékenyebb, én úgy érzem, mert érzékeny problémák jelentkezhetnek, amikről a nők nehezebben tudnak megnyílni ezekkel kapcsolatban, és beszélni ezekről a problémákkal, illetve hogyha erről beszélnek, akkor úgy mindenki elkönyveli azt, hogy te szültél, és akkor teljesen normális, hogy ez a tünet ez jelentkezett. Tehát az, hogy például inkontinenciával küzdesz, ez teljesen normális, mert természetesen szültél. És amit itt realizálni kell, és úgy gondolom, hogy azért most már jó úton haladunk, és egyre több megbízható információ is megjelenik, hogyha azt jó forrásból keresed, az, hogy ezeken a tüneteken, ezeken lehet segíteni. A másik nagy probléma, vagy tud lenni probléma, ezek az anyuka csoportok, amikben megosztják egymással a saját tapasztalatukat, de ez nem mindig jó, mert azt azért ki szeretném hangsúlyozni, hogy minden terhesség más, még egy anyának is többszöri terhessége más lehet, és minden rehabilitáció teljesen más. Tehát az, ami az egyiknek működött, lehet a másiknak nem működik, úgyhogy ez egy ilyen zsákutca lehet, hogyha ezekre alapozunk. Ott is nagyon sokszor láttunk olyan tévhiteket, hogy például az, hogy a heg körül nem érzed a bőr felületet, vagy az, hogy még 2 év után is fáj a heg körül, az teljesen normális, mert na, ott elvágták, és az teljesen normális. És ezek mind óriási nagy tévhitek, és azt kell, és mi is azon vagyunk, és edukálni szeretnénk erről a nőket, hogy ezek nem normálisak, megvan a megfelelő szakterület, a megfelelő szakemberek, akik ezen nagyon gyakran eléggé egyszerű módszerekkel tudnak segíteni.
2: Általában azt szoktuk észrevenni, a legnagyobb tévhit az szokott lenni, hogy mivel egy teljesen természetes folyamatról beszélünk, úgy a terhesség során, mint a felépülés során, hogy a testem tudja, mit kell csináljon, én nem csinálok semmit. És ez az egyik legrosszabb, mert igen, egy bizonyos szintig tudja, és egy bizonyos szintig csinálja is, viszont mivel az életstílusunk teljesen más, mint ahogy annó megvoltunk teremtve, ezért, hogyha nem segítsük a testünket minden folyamatban, avval limitáljuk, és nehezebbé tesszük az egész terhességet, vagy a felépülést is. Vagy hiányossá is tudjuk tenni. Szóval nagyon fontos, hogy kihasználjuk azt a sok opciót, ami segít, hogy sokkal könnyebbé, sokkal kellemesebbé tegyük is, stratégiailag a testünket készítsük mindig arra, ami következni fog. Ezért is fontos az, hogy csak is hiteles forrásokból informálódjunk, mind ahogy Eszter is mesélte, ezeket az anyukás csoportokat

0: el kell kerülni, mert valakinek a személyes tapasztalata az nem reális semmilyen szempontból. Amennyire csak lehet, keressünk szakembereket, most már a közösségi oldalon is nagyon sok szakorvos, kinetoterapeuta ingyen is nagyon sok információt megoszt, úgyhogy abból nagyon sokat tudunk tanulni, és ezt használjuk az előnyünkre, és legyünk mindig informálva, mert az információ az mindig erőt és előnyt jelent.
1: Hogyha egy utolsó záró gondolatotok lenne, amit a nők jegyezenek meg a saját testükről, illetve ebben az időszakban lévő változásokról, akkor mi lenne ez a gondolat, amit átadnátok nekik, mint most a beszélgetés végére, amit úgy kiemelnétek, hogy maradjon meg nekik a mindennapokra nézve, ne felejtsék el?
0: Hát én azt szeretném kiemelni, hogy, és azt szeretném, hogyha megjegyeznék a nők, hogy ezek a folyamatok általában, ezek nagyon logikusan zajlanak le egy nő szervezetében, viszont vannak bizonyos eszközök, amikkel bizonyos folyamatokat támogatni tudunk. És akkor tulajdonképpen ezekre kell a hangsúlyt fektetni, hogy felkutassuk és éljünk ezekkel az eszközökkel, terápiákkal, vagy bármilyen jellegű külső segítséggel, és ne fogadjuk el azt, hogyha valami nehézséget okoz, kellemetlenséget okoz. Tehát manapság már mindenre van megoldás. Lehet, hogy még napjainkban, főleg itt Romániában egy kicsit többet kell kutatni ahhoz, hogy megtaláld a megfelelő szakembert, de szerintem most már azért egyre könnyebben tudjuk ezt elérni. Úgyhogy én bátorítani szeretném a nőket arra, hogy ne fogadják el azt, hogyha valami nem működik, hogyha valami kellemetlenséget okoz fizikailag, mentálisan, bárhogyan, mert erre lehet megoldást találni, és tudunk rajta segíteni.
2: Én azt tanácsolom minden nőnek, hogy preventív módon készüljenek minden életszakaszra, ami be fog következni, készüljenek fel, mert egy felkészült, informált nő sokkal könnyebben meg tud birkózni bármilyen kihívással, és sokkal könnyebbé tudja tenni ezeket a folyamatokat, ami ugye sokszor fájdalmas lehet, kellemetlen lehet, és ugye, ahogy Eszter is mondta, meg kell ismerd a testedet is, hogyha már tudod, hogy hogy működik normálisan, ha bármilyen olyan problémát észlelsz, ami eddig nem volt, és egy zavaró tény, azt ne fogadd el, hogy az így marad, mert ezt mind meg lehet oldani, csak időben kell, és tájékozódni kell, hogy hogyan és kitől tudjunk segítséget kérni.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy segítettetek ebben a mai témában eligazodni. Nagyon sok fontos információt átadtatok, és hiszem azt, hogy ez csak egy parányi része volt annak, ami a tudomány háta mögött áll igazából, és amit ti végeztek nap, mint nap. De hálásak vagyunk azért, hogy bár egy ennyit megtudhattunk erről a várandósági időszakról, és arról, hogy a nők hogyan gondolkodjanak egészségesebben róla, és hogyan tudják alátámasztani az egészségüket masszázs és torna által. Amennyiben jól éreztétek magatokat, én nagyon jól éreztem magam veletek, nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Köszönjük szépen!
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. A várandóság, illetve az ez előtti, ez utáni időszak volt a témánknak a középpontjában, és ebben a beszélgetésben Folytos Szende, illetve Kállai Eszter voltak a vendégeim. Velük együtt nagyon fontos tanácsokat sikerült megfogalmazni, ami ezt az időszakot illeti, és hiszem azt, hogy mindannyian egy-egy részecskét magunkkal vehetünk, amit a mindennapokban alkalmazhatunk, akár nők vagyunk, akár férfiak, akár várandósági időszakban vagyunk, akár nem, hiszen a mozgás és a pihenés az mindenki számára fontos. Amennyiben tetszett a beszélgetés, a téma, a vendégeim, szeretettel visszavárom önöket is legközelebb, de mindaddig minden jót és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai közös Biblia tanulmányozásunkhoz. Az első nagy kérdés. Ugye a Hiszek Egyben is ott van, hogy Jézus Krisztus Poncius Pilátus alatt megfeszítetett, meghala, harmadnapra halottaiból feltámadt és felmegy a mennyekbe, ül az atyának jobbjára. Amíg gyermek voltam, nekem különös volt, amikor kötelezőszerűen kellett mondanom a Hiszek Egyet, és számomra érthetetlen volt, ugye gyermek módon gondolkodtam, hogy nem mondta meg már magát Jézus Krisztus, hogy ott ül, mint egy 2000 éven keresztül az atyának jobbján. Ez egy megtiszteltetés. Azonban bennünket ma az érdekel, hová ment Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, miután az atya előtt megjelent, és megkapta az elismerést a megváltás áldozatáért a Golgotai kereszten, ime a századforduló táján Pátmos szigetére lett űzve János apostol, és ott Jézus Krisztus látomásban megjelent János apostolnak, és most már mivel ismerik a földi szent sátort, amely a mennyei mintájára lett megépítve, így könnyen feltaláljuk magunkat, felismerjük azt, hogy Jézus Krisztus amikor felment a mennybe, akkor milyen szolgálatot teljesített fent. János mennyei jelenése könyvének az első részében találjuk feljegyezve a 12. és 13. versben nagyon fontos dolgot, ami elénk tárja azt, hogy honnan is jelentkezik Jézus Krisztus János apostolnak. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordultam pedig, és láttam 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlott az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Itt olyan szépen leírja, hogy Jézus Krisztus a 7 gyertyatartó között járt. A szent templomnak, vagy a szent sátornak melyik részében volt a 7 gyertyatartó? A szentélyben, vagy a szentek szentjében? Ime most kezdjük majd értékelni, hogy mennyire lényeges tudni azokat a dolgokat, amelyeket a múlt alkalommal tanulmányoztunk, és láttuk akkor azt, hogy a szentélyben, tehát a mennyei templom első részében teljesített Jézus Krisztus szolgálatot. És még egy fontos kijelentést találunk, hogy János apostol látja az emberfiát, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Miért lényeges ez? Azért, mert amikor a főpap az engesztelés napján évente egyszer bement a szentek szentjébe, akkor len süveg volt rajta, len ruha, egyszerű fehér gyolcs, és len őv volt a derekán. Azonban, amikor a főpap szolgálatot teljesített a szentélyben, tehát a szent sátor első részében, akkor papi díszruhába volt öltözve, és ahogy itt látjuk, arany ővel volt körülövezve. Látjuk tehát, hogy Jézus Krisztus, mint mennyei főpap, teljesíti a szolgálatát, miután felment a mennybe, a szentélyben. Ha fellapozzuk zsidókhoz írt levelet, a 8. rész első 2 versében a következőket találjuk ezzel kapcsolatban. Fő dolog pedig azokra nézve, amiképpen mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Hol teljesít Jézus Krisztus főpapi szolgálatot? Nem a földi szent sátorban, mert azt múlt alkalomkor említettük és olvastuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor a templomot két részre osztó kárpit fölétől aláig ketté hasadt, ami jelezte azt, hogy a földi szent sátorban végzendő szolgálat érvényét veszítette, mert azok az áldozatok, amelyeket minden nap bemutattak, jelképezte Jézus Krisztus golgotai halálát, és amikor Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, többé nem kell bárányáldozatot vinni, tehát az egész szentély szolgálat, mint olyan érvényét veszítette. Még egy nyomatékot szeretnék olvasni zsidókhoz írt levél 9. részének a 24. verséből, mert nem kézzel csinált szentélybe az igazinak, csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, akkor az főpapi szolgálatot teljesítette, végezte azt a munkát, amelyet mint főpap a szentélyben végzett, majd itt azt olvassuk, hogy mikor eljött az idő, akkor bement, hogy megjelenjen Isten színe előtt. A múlt alkalommal tanulmányoztuk a Biblia leghosszabb időre szóló proféciáját, a 2300 éves proféciát, amely arról beszél, hogy amikor lejár az pedig 1844-ben járt le, 1844-ben a profécia alapján tudjuk, hogy Jézus Krisztus átment a mennyei szentélyből, a szentek szentjébe, ahogy itt olvassuk, hogy megjelenjen érettünk Isten színe előtt. Vagyis 1844-től, mert akkor járt le a 2300 éves profécia, megkezdődött fenn a mennyben a mennyei ítélet. Ezért most a Biblia lapjain szeretnénk olvasni azokat az áldott kijelentéseket, amelyek erről a mennyei ítéletről szólnak. Először is vessük fel a kérdést. Kik vesznek részt a mennyei ítéleten? Előzetesen saját szavammal mondom el, és utána elolvassuk a Bibliából. Ott van az Atya, ott van az angyalok, és megjelenik Jézus Krisztus, ahogy itt is olvastuk, hogy megjelenjen Isten színe előtt mi érettünk. Dániel próféta könyvének a 7. részében, a 9 és a 10. versben a mennyei ítélet van leírva a következő szavakkal. Dániel próféta látomásban látja a mennyei ítéletet, és ezt írja róla. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam fóly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezeren állanak előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Az Atya ott van, mint egy ítélőbíró. A tanúk, az angyalok ott vannak jelen. Engedjék meg, hogy hadd mondjam el, amikor kisgyermek voltam, és beszéltek nekem arról, hogy minden embernek van őrző angyala, akkor nekem egy olyan mosolygós volt az, hogy mindenkinek van őrző angyala. Azonban, amikor kezdtem olvasni a Bibliát, és Jézus Krisztus így mondja el, hogy minden angyal látja az én mennyei Atyám orcáját, a te angyalodé is, és az enyém is. Tehát igenis van mindannyiunknak őrző angyala. Azonban ennek az angyalnak az a feladata, hogy mindent pontosan feljegyezzen rólunk, majd később látjuk, hogy hogy és mind, de itt beszél mindjárt könyvekről is. Tehát a könyvekben minden fel van jegyezve rólunk. Ezért az angyalok tanúként vannak jelen ezen a mennyei ítéleten, majd a 13. versben ez áll, látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőjében, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elébe vitték őt. Jézus Krisztus, mint főpap, fenn a mennyben teljesítette az ő főpapi szolgálatát a mennyei templomnak az első részében. A mennyei templomnak a belső része, ami itt a földön a bizonyság ládájával volt, bemutatva az Isten trónusát, a Szentek Szentje pedig az Isten tróntermét ábrázolja és jelképezi, és Jézus Krisztus bement az ítélet, a mennyei ítélet kezdetén, Jézus Krisztus bement, hogy ott megjelenjen előttünk, hogy ő lehessen, ami közben járunk is. Azért mondtam, hogy lehessen, ami közben járunk is, mert a mennyei ítélettel kapcsolatban nagyon sok mindent szerették ma tisztázni, és mindjárt el kell mondanom azt, hogy lesz-e Jézus Krisztus az önök és az én közben járom. Ez nem mástól függ, személyesen tőlünk. Azonban nézzük egy kissé közelebbről. Láttuk, hogy ott van az Atya, mint ítélőbíró, ott vannak a tanúk, az angyalok, ott van Jézus Krisztus, mint közben járó. De itt a Biblia beszél arról, hogy ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg. A Biblia többféle könyvről beszél. Az egyik ilyen könyv, amelyről szó van a Szentírásban, az életkönyve. Jelenések könyvének a 3. részében, az 5. versben találunk kimutatást többek között erről, tehát Jelenések könyvének 3. részében, az 5. versben beszél az életkönyvéről. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tessék csak megfigyelni, hogy mennyire összecseng ez a bibliai kijelentés azzal, amit Dániel próféta könyvéből olvastunk. Jézus Krisztus itt elmondja, hogy aki győz, tehát aki hűségesen kitart, aki Isten segítségével győzedelmeskedik Sátán minden kísértése felett, az fehér ruhákba öltözik. És micsoda ígéret következik ezután? És nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Na de ez mit jelent? Ennek van fordítottja is. Aki nem győz, annak nevét kitörlöm az életkönyvéből. Aki nem győz, az nem fog fehér ruhákba öltözni, és annak nevét kitörlöm az életkönyvéből. És nem állhatok oda az Atya elé, és nem mondhatom el azt, hogy ez az ember győzött, és ad neki az örök élet jutalmát. De most ne a negatívumról beszéljünk. Csodálatos ez a kijelentés. Ilyen bátorító mindannyiunk számára, hogy célt tegyünk magunk elé. Célt. Az pedig az, hogy naponta imánk tárgya legyen, Istenem, segíts meg, hogy én győzzek. Hogy fehér ruhákba öltöztessen. Hogy nevem ne töröltessen ki az életkönyvéből. Hogy Jézus Krisztus tovább mondja, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, mert az atya jelen van az ítéleten, és az ő angyalai előtt, akik tanúként szintén jelen vannak az ítéleten. A nagy kérdés, mivel itt arról van szó, hogy az élet könyvéből a valakinek a neve ki is lesz törölve, de most egy kérdést szeretnék felvetni. Mikor lesz beírva egy-egy embernek a neve az élet könyvébe? Vagy vajon születésétől fogva be van-e írva nevünk az életkönyvébe? Itt azt kell mondanom, hogy nem. Születésünknél fogva mindannyian halálra ítélt emberek vagyunk. Ezért mindannyiunknak a neve akkor van beírva az életkönyvébe, amikor elhatározzuk, hogy mi igenis Istent akarjuk követni teljes szívből mindenben. Amikor ez a döntés egy-egy ember szívében megszületik, hogy Istenem, én nem akarok többé a bűn útján járni. Én veled akarok élni. Én hűséges gyermeket akarok lenni. És ezért naponta könyörgünk, olvassuk a Szentírást, kutatjuk azt, keressük azt, hogy mi az Isten akarata, és amikor megértettük, akkor gyakoroljuk is azt, és erőt kérünk hozzá, Istenem, adjál erőt, hogy győzzek. Mert csak a győző ki a jutalom. Majd utána a Biblia beszél egy másik könyvről is, ez a halál könyve. vagyis a halottak könyve, vagy a halálra ítéltek könyve. Jelenések könyvének a 20. részében, a 12. versben ezt olvassuk. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt. És könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életkönyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben be voltak írva. Tehát megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, és az ő cselekedeteik szerint. Minden ember meg lesz ítélve az szerint, ami a könyvekbe van írva. Azok az emberek, akik nem döntöttek Krisztus mellett, akik nem követték teljes szívvel, akik nem voltak teljesen az istenéi, mert itt a halottakról beszél, vagyis a halál könyvéből. Minden fel van jegyezve a könyvekbe. Sajnos, de tény, hogy születésünktől fogva mindannyian a halál könyvébe van nevünk beírva. És mi választhatunk? Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és most nagyon fontos, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát a keskeny utat, az életre vívő utat, ezt keresni kell. Keresni kell a Szentírásban az Isten igazságát, és utána elhatározni, hogy kövessük is őt. A Biblia beszél még egy harmadik féle könyvről is. Malakiás próféta könyvének a harmadik részében, a 16. versben ezt olvassuk. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Említettünk eddig életkönyvet, halálkönyvét, és most találkozunk az emlékkönyvvel. Mi mindent tartalmaz az emlékkönyv? Oda fel van jegyezve minden jótett, minden győzelem a kísértés felett, minden fájdalom és gúny, amit el kellett szenvedni Jézus Krisztusért. Tehát minden jó cselekedet, minden pozitív dolog fel van jegyezve. Olyan szép ez a kijelentés. Tessék csak figyelni, még egyszer olvasom. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Kikről szól itt az ige? Az Úrnak tisztelőiről. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. Kedvesem, amikor mi egymás között beszélgetünk, az Isten hallja. De miről szoktunk beszélgetni? Építő dologról? Nemes dolgokról? Arról, ami a másikat bátorítja, készteti a jóra, az Isten követésre? Vagy ennek az ellenkezőiről? De itt az Úr tisztelőiről beszél. És az Úr tisztelői pedig arról beszéltek, ami nemes, ami bátorító, ami tiszta, ami méltányos. És ezért róluk, mondja az ige, egy emlékkönyv íratott ő előtte, tehát Isten előtt, azoknak, akik félik az Istent, és becsülik az ő nevét. Próbáljunk, kedveseim, elgondolkodni azon, vajon mi ezen emberek közé tartozunk-e? Vajon az Úr tisztelői vagyunk, akik egymást bátorítjuk, és hogy Isten feljegyezheti a mi szavainkat, és beírhatja nevünket az életkönyvébe, vagy pedig az emlékkönyvbe is. Amikor itt láttuk ezt a három könyvet, akkor a következő nagy kérdésre szeretnék választ keresni a Szentírásból. Láttuk azt, hogy hogyan folyik a mennyei ítélet, pontosabban kik vannak jelen. Ott van az Atya, mint ítélőbíró, ott vannak az angyalok, a tanúk, ott vannak a könyvek, és meg lesz vizsgálva mindenkinek az élete. Majd utána ott van Jézus Krisztus, aki a mi engedelmességünktől vagy engedetlenségünktől függően lesz a mi közben járunk, vagy pedig ítélőbírónk. Milyen ünnepélyes dolgok ezek? És annál inkább ünnepélyes dolog az, hogy e három könyvbe beírtak közül a jelenlegi mennyei ítéleten csak azok élete lesz megvizsgálva, akik döntöttek Krisztus mellett, és akiknek neve be van írva az életkönyvébe. Azoknak az élete, akiknek a neve ott maradt a halálkönyvbe, azoknak az élete most, a jelen időben, 1844 óta Jézus Krisztus eljöveteléig nem lesz megvizsgálva. Csak azoknak az élete lesz megvizsgálva, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Felvetettem az előbb a kérdést, most ismétlem. Mi minden lesz megvizsgálva és megítélve a mennyei ítélőszéken? A Biblia négy dologról beszél. Meg lesz vizsgálva minden tett, minden szó, minden gondolat és minden indulat. Milyen, hogy így mondjam, különbség van a földi bíróság és a mennyei ítélet között? Mert a földi bíróság megvizsgálja a szavakat és a tetteket. De már nem tudja megvizsgálni, hogy ezek a szavak és tettek milyen indulatból, vagy milyen gondolat forgott az emberben, mielőtt kimondta vagy megtette azt. Ezért látjuk, mind a négy terület meg lesz vizsgálva, és ezért a mennyei ítélet egy hajszálpontos, tiszta, igazságos, valóságos ítéletet tud hozni mindazokról, akiknek az életét a mennyei könyv alapján, az életkönyv alapján meg fogja vizsgálni. Olvassuk is el ezeket a dolgokat a Szentírásból. Például, hogy meg lesz vizsgálva minden szavunk, Máté evangélista jegyezte fel Jézus Krisztus kijelentését a 12. rész 36 és 37. versében. De mondom néktek, minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Két óriási elvet mondott el, nagyon fontos dolgot taglal itt. Azt mondja Jézus Krisztus, minden hívalkodó beszédért számot adnak majd az emberek, mikor? Az ítélet napján. Ez az egyik. Tehát a szavunkért felelni fogunk. Ezért, kedveseim, arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az önökét is, enyémet is, hogy gondoljunk arra, miről beszélünk. Mert minden rossz szó, minden ócsárló beszéd, minden féligazság, amit kimondunk, mennyei könyvekbe fel lesz jegyezve, és találkozunk vele. A másik nagy elv, mert a te beszédedből ismertetsz kell igaznak, és ismertetel hamisnak. Ami beszédünk elárul, hogy mi van bennünk. Mert egy helyen azt mondja a Szentírás, a szívnek, tehát az elmének teljességéből szól a száj. Az jön ki belőlünk, az budjan ki, ahogy szokták néha mondani, amiről gondolkodunk. Az van a szánkon, ami az elménkben. És az előbb-utóbb kijön, meghallják emberek, kimondjuk. Ezért figyeljünk szavainkra. Azonban a Szentírásban, ahogy említettem, az is fel van írva, hogy a mennyei ítélet meg fogja vizsgálni minden tettünket. Prédikátor könyvének a 12. rész 16. versében ezt olvassuk erről. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár rossz legyen az. Mindent cselekedetet. Kedveseim, mi érett, felnőtt emberek vagyunk. Végső sorban senkinek számot nem adunk tetteinkért, se szavainkért, csak Istennek. Azonban ezt ne felejtsük el, hogy se szavainkat, se tetteinket De ugyanúgy gondolatainkat és indulatainkat sem nem tudjuk elrejteni a mindenható Isten elől. Van egy nagyon szép leírás ezzel kapcsolatban a 139. Zsoltárban, hogy valóban mi emberek semmiképpen sem tudunk elrejtőzni a mindenható Isten elől. Így olvasom az első verstől. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat, járásomat és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtted a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orszád elől, hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy, ha hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te jobb kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Hová rejtőzhetek te erőled? Sehová. Mert amit a legtitkosabb kamránkban, vagy szobánknak legtitkosabb zugában, sarkába követünk el, azt Isten látja, tudja olyan világosan, mint hogyha a déli napsütésben tettük volna meg. Ezért azt mondja itt a Szentírásban, hogy Isten minden tettet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz. Tehát Isten mindenféleképpen megvizsgálja a mi gondolatainkat, indulatainkat, szavainkat, tetteinket. De mivel említettem a gondolatokat, ezt is olvassuk el, Zsidókhoz írt levélben, a 4. rész 12. versében. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Mit ítél meg? A gondolatokat, és a szívnek indulatait. Kedveseim, mi gyarló bűnös emberek vagyunk mindannyian. Ott van egy fék a szavaknál, ha kimondom, megtudják. Cselekedeteknél szintén van egy fék. Ha megteszem, előbb-utóbb kitudódik, kibújik a szög a zsákból, szokták mondani emberek. És ez igaz. Van egy nagyon szép mondás. Megesküdött az ég a földnek, hogy minden titkok kiderülnek. Hogy ez valóban így van, szeretnék elmondani egy valós történetet. Amikor teológiára jártam, egyik osztálytársamnak édesapja a bíróságon dolgozott, és egy történet, ami ott történt abban a városban, a következőképpen hangzik. Egy asszony volt egy részeges férje. Szeretett volna megszabadulni tőle. Mindenki tudta, hogy részeges, az orvosok is. És egyszer részegen hazament. Lefeküdt és elaludt. Úgy határozott, most az alkalom, vett egy jókora szöget, a feje búbjára helyezte, és egy kalapácsütéssel beütötte. Dúshaja volt a férjének, összehúzta, és kiszaladt az utcára, és elkezdett kiáltani, meghalt a férjem, jött az orvos, megnézte, tudta, ismerte, kiírta a temetkezési engedélyt, el lett temetve, és már 20 év eltelt a tett óta, senki sem tudta meg, hogy mi történt. A városatyák úgy döntöttek, hogy a városnak azt a régi temető részét felszámolják, mert gyárat fognak építeni. És amikor a sírokat ásták ki, rendőrség megtalálta, meglátta a már hajszálvékony, elrozsdásodott szöget, behívatták az asszonyt, és beismerte, hogy úgy van, ő volt a tettes. Ha a földi bíróság nyomába ered, néha 5-10-20 év múlva is, Isten elő annál kevésbé tudjuk elrajtani se szavunkat, se tettünket, se gondolatunkat, se az indulatainkat. Most miután láttuk azt, hogy milyen precíz, pontos ítélet folyik a mennyben, most egész hozzuk közelre ezt a dolgot, és próbáljuk mi is, mintha látnánk, hogy hogy folyik az ítélet, hogy ott legyünk, és hogy magunk, próbáljuk magunk elé képzelni ezt az ítéletet. Szeretném leszögezni először is. Csak azoknak élete lesz megvizsgálva, akik Jézus Krisztus vére által a mennyei szentek szentjébe küldték bűneiket. Ez vajon mit jelent? Azt olvassuk egy helyen a Szentírásban, hogy vannak emberek, akik az ő bűnüket elküldik maguk előtt az ítéletre, és vannak emberek, akiket pedig követnek az ő bűneik. Mit is jelent ez, hogy vannak, akik előre elküldik az ő bűneiket, és vannak, akik ugyanúgy, akiket követnek. Vannak emberek, akik életükben úgy rendezik bűneiket, ahogy azt már tanultuk. Istennek vallják meg, Istentől kérnek segítséget, és Isten meg is bocsátja. Ahogy említettem az előbb, Jézus Krisztus a közben járó. Azonban itt ki kell mondanom valamit. Jézus Krisztus nem csak közben járó. Jézus Krisztus ítélőbíró is. Lehet, hogy ez szokatlan. Általában a keresztény köztudatban csak az van jelen, és csak azt tudják, és csak arról hangzik el tanítás, hogy Jézus Krisztus a közben járó. Ő az, de nem csak közben járó. Jézus Krisztus ítélőbíró is. Ezt ő maga mondja el, és János evangélista jegyezte fel 5. részének 22. versében. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Mit mond? Az Atya nem ítél senkit. Ő ott van, mint ítélőbíró. Azonban az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy ez valójában mit jelent, megpróbálom magamat példaalanynak használni, és önök döntsék el. Én kétféleképp mondom el a dolgot. Kezdjük el az elsőt. Az én nevem be van írva az életkönyvébe, és az én nevem sorba kerül a mennyei ítéleten, és az angyal felolvassa az én nevemet, Faragó József. És az én nevem után oda vannak írva minden jó cselekedeteim, tehát az én nevem után oda van írva minden jó cselekedetem, de minden hibám és bűnöm is. Lesz-e Jézus Krisztus az én közben járom? Még egyszer, felolvassák a nevemet, és utána felolvassák minden jó tettemet, és minden hibámat és bűnömet. Lesz-e Jézus Krisztus a közben járom? Lehet, hogy azt mondják, hogy igen, lehet, hogy azt mondják, hogy nem. Elmondom a másik esetet. Felolvassák a nevemet a vizsgáló ítéleten, felolvassák az összes jó tetteimet, és az összes hibáimat, és bűneimet, de pirossal keresztül van húzva, és rá van írva a hibákra és bűnökre, hogy ez az ember megvallotta és elhagyta azokat. Melyik esetben lesz Jézus Krisztus a közben járom, és melyik esetben lesz Jézus Krisztus az ítélőbírom? Hogy kezdjem így. Az utóbbi esetben, hogyha én megvallottam és elhagytam, és kértem azt, hogy Jézus Krisztus tisztítson meg engemet minden bűnömtől, akkor Jézus Krisztus lesz az én közben járom. De ha ezt nem tettem meg, akkor hiába határoztam el akár 5, 10, 20 vagy 50 évvel ezelőtt, és hiába keresztelkedtem meg, hogy én hűséges Isten gyermeke akarok lenni, ha én valóságban nem éltem úgy, el leszek ítélve, Jézus Krisztus az ítélőbírom lesz. Tehát akkor kitől függ, hogy Jézus Krisztus megváltom, vagyis közben járom lesz-e, vagy ítélőbírom? Itt mondanám így, nem is mitől, hanem kitől. Tőlünk függ. Jézus Krisztus lefizette a megváltás árát, meghívott mindannyiunkat a követésére, hogy éljünk a Szentírás tiszta tanítása szerint, de ezt mindenkinek személyesen kell eldönteni, és nem csak eldönteni, megvalósítani. Azonban szeretném elmondani az utóbbit. Mit tesz Jézus, ha az én bűneimre oda van írva, hogy megbocsátatott? Akkor odáll az atya elé, kitárja átszegezett kezét, és azt mondja az atyának, atyám, atyám, atyám, az én vérem folyt ezért az emberért. Ez az ember nem csak imádkozott, ez az ember nem csak vallásos ember volt, ez az ember nem csak templomba járó ember volt, ez az ember törekedett élni az én tanításom szerint. Ez az ember kért, hogy én legyek a közben járó, és most az akarok lenni. És ő bűnbocsánatot kért. És az én vérem, atyám, az én vérem elegendő ár az ő bűnének eltörlésére. Ó, kedveseim, szeretnénk, ha Jézus lenne a közben járó. Szeretnénk? Vagy közömbösen vesszük ezt a komoly igazságot? Milyen komoly időt élünk, talán az élet forgatagába és az élet rohanásába nem is gondolunk arra, hogy fenn a mennyben folyik az ítélet, és senki sem tudja azt, hogy mikor kerül neve a sorba. Igen, Jézus Krisztus szeretne mindannyiunkért közben járni. Jézus Krisztus szeretné azt, hogy minden ember komolyan vegye az üdvösséget. Komolyan vegye az Istennek akaratát és annak cselekvését, megvalósítását. Hogy törekedjen élni úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Mert mondják, kedveseim, mit ér az élet, ha a széles úton a halálba rohanunk? Mit ér Jézus Krisztus golgotai áldozata, hogyha nem veszik komolyan, nem igényeljük, hanem a mi saját életünket éljük a saját elgondolásaink szerint,

Általában a kereszténység Jézus Krisztus Golgotai áldozatát gyakran hangsúlyozza, és jól teszi. Azonban a keresztény tanításból ez a mennyei ítélet és a mennyei ítéleten Jézus Krisztus közbenjárási szolgálata, ez egy nagyon perifériáris és nagyon ritkán említett igazság. Igazság, de nem igen foglalkozik a kereszténység vele. Azonban, kedveseim, hadd mondjam el, hogy amilyen fontos Jézus Krisztus golgotai áldozata, ugyanolyan fontos Jézus Krisztus jelenlegi, mennyei közbenjárási szolgálata a mennyei ítéleten. Miért? Mert ha Jézus Krisztus a mennyei ítéleten nem járna közbe értünk, akkor azt kérdezem, mit ért az ő golgotai áldozata? Mit ért, hogy lefizette a megváltás díjat? Mit ért az, hogy lehetővé tette minden embernek a bűn bocsánatot, a bűntől való szabadulást és az örök életet? De hogyha ő a mennyben nem folytatja a szolgálatát, és amikor nevünk sorra kerül, és mi megbékéltünk Istennel, és Jézus Krisztus nem áll oda az Atya elé, hogy elmondja, hogy ez az ember valóban méltó az örök életre, mert az az ember küzdött, ez az ember megvívta a csatát, és ez az ember az én vérem által megtisztult, ez fehér ruhába öltözik, és ennek a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Atyám, fogadd be ezt az embert a te országodban, az én vérem által. Zsidókhoz írt levélben, a 6. részben, a 6. résznek a 20. versében találjuk Jézus Krisztussal a következő feljegyzést. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Ahogy a földi szentélyben a főpap évente egyszer a szentek szentjének a megtisztítása napján bement a szentek szentjébe, ugyanúgy ment be Jézus Krisztus az Atya elé, a mennyei szentek szentjébe, Isten tróntermébe, hogy ott közben járjon érettünk. És tessék megfigyelni, ahová útnyitól bement érettünk Jézus. Ő utat nyitott számunkra is, hogy mi is rajta keresztül, könyörögve az Atyához, békességben élhessünk Istennel és az ő akarata szerint élve. Ahogy tehát a földi szentély szolgálatban láttuk azt, hogy a nép bűnéért bárány lett áldozva, és a főpap a bárány vérével bevitte a szentek szentjébe az adott embernek a bűnét, ugyanúgy Jézus Krisztus golgotai áldozat által, vagyis Jézus Krisztus vérével mehet be a mi bűnünk is a mennyei szentek szentjébe, és az ő vére az, ami meg tud bennünket tisztítani minden bűntől, ha, és ott van az óriási két betűből álló szó, ha mi szeretjük annyira az Istent, hogy készek vagyunk neki engedelmeskedni. Ha mi vesszük a Szentírást olyan komolyan, hogy annak a szavait megszívleljük, szívünkbe zárjuk, és gyakoroljuk. Ahogy a Zsoltárok könyvében találjuk, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mit jelent a Bibliában ez a kijelentés, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened? A bibliai szóhasználatban a szív nem a izomcsomót jelenti, jelképezi, amely pumpálja a vért a szervezetbe, hanem az elmét. Az elmébe rejtettem a te beszédedet, de hogy tudjuk az elmébe rejteni? Úgy, ha naponta olvassuk. Hisz ott van a mi atyánkban az a csodálatos kérelem, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Azonban Jézus Krisztus, amikor beszél erről, és tanít bennünket imádkozni, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem csak a fizikai kenyérre utal, hanem ugyanúgy a lelki kenyérre is, a Szentírásra is.

Mert Jézus Krisztus mondta el, amikor a sátán megkísértette a keressége után a pusztában, amikor Jézus Krisztustól azt kérte a sátán, hogy mondd-e köveknek, hogy változzanak kenyerekké, Jézus Krisztus azt mondta, nem csak kenyérrel ér az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Nem tud az ember igazán boldog ember lenni, ha csak fizikailag táplálkozik. Felborul az egyensúly. Nem elegendő a boldog élethez a fizikai, bőséges táplálék. Lelki táplálékra is szüksége van az embernek. Mert az ember nem csak fizikum, az embernek lelke is van. És a belső nyugalom és az egyensúly, a harmónia csak akkor jön létre, amikor naponta táplálkozunk Isten igéjével, a Szentírással, úgy, mint a fizikai kenyérrel. Mert a Biblia ezt fel is jegyzi, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak a másikaktól, mert ezek az emberek befogadták az igét teljes készséggel, de nem csak befogadták, naponta utána jártak, hogy úgy vannak-e azok. Naponta kutatták a Szentírást, és mert naponta kutatták, és be is fogadták, ezért nemesebb lelkűek voltak. Erről olvasunk Apostolok cselekedetének a 17. rész 11. versében. Itt, amikor láttuk azt, múlt tanulmányozásunkban, hogy a földi szentély vérrel lett megtisztítva, úgy a mennyei szentély is vérrel lesz megtisztítva. Jézus Krisztus a halála előtt, amikor a vacsora után ment tanítványaival a Getsemáné kertje felé, azt mondta, hogy én elmegyek és helyet készítek néktek. És amikor helyet készítek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Ez a helykészítés nem más, mint a mennyei vizsgálóítélet. Vajon azok közül, akik valamikor is az életükben elhatározták, hogy Istennek akarnak szolgálni, és ezen határozatukat, ezen döntésüket Istennel való szövetségkötéssel, a kerességgel hitelesítették, hogy azok közül, az emberek közül, vajon kik méltóak az örök életre? A mennyei ítélet ez dönti el. És kedveseim, mi nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy meddig tart ez az ítélet a mennyben. Nem tudjuk azt sem, hogy meddig élünk, mert Istennel megbékélni csak az élő ember tud. Mert nekünk mindannyiunknak személyesen kell Isten elé járulni. Nem közvetítők által, nem ügyvédek által, hanem egyszerűen úgy kell megjelennünk Isten ítélő széke előtt, amilyenek vagyunk, vagyis egyenesen nekünk kell megjelennünk Isten ítélő széke előtt. Szeretném ezt el is olvasni a Szentírásból. Korintus Berekhez írott második levél 5. részének a 10. verse. Mert nékünk minnyájunknak, tessenek jól figyelni, ezt senki nem fogja elkerülni. Mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Minden ember meg lesz jutalmazva, vagy büntetve. Minden ember megkapja a fizetést a maga tetteiért, szavaiért, gondolataiért és indulataiért. Ezért tegyünk fel egy égető kérdést, egy roppant fontos kérdést. Mit tegyünk ez idő alatt, amíg fenn a mennyben folyik a vizsgáló ítélet, mit tegyünk mi itt, ezen a földön? Az igaz, hogy Jézus golgotai áldozata mindannyiunk bűnének eltörlésére elegendő. Ha mi megtesszük azt, amit Isten mond. Pünkösd napján, amikor Péter apostol vázolta az összegyűlt ünneplő tömeg előtt azt, amit a tömeg, a nép tett Jézus Krisztussal, hogy milyen egybehangzóan kiáltották, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. És Péter apostol a pünkösdi prédikációjában
beszél nekik arról, hogy ti megfeszítettétek a Mesiást. Ti vagytok azok az emberek, akik kiáltottátok és megerősítettétek a főpapok döntését, hogy igen, Jézus Krisztusnak a Golgotán, a kereszten meg kell halnia. És amikor a nép megértette ezt a komoly tanítást, akkor ezt olvassuk Apostolok cselekedete második részében, a 37 és a 38. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Ha így áll a dolog, igaz, mi nem is gondoltuk, hogy a világ megváltóját, az Isten fiát, aki eljött a földre, hogy bennünket megváltson, hogy mi voltunk azok, akik a Golgotára, a keresztre, a halálra vittük. Mondd, Péter, mit tegyünk? Mit cselekedjünk? Mi lesz most velünk? És Péter apostol válasza egyértelmű. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Két óriási dolgot mondott el is. Péter, a komolyan bűnbánattal megtört szívvel ott álló tömegnek. Térjetek meg! És kedveseim, én is ezt tudom mondani Péter apostollal együtt. Térjetek meg! Hagyjátok el bűnös utaitokat! Kövessétek mindenben Jézust! Olvassuk a Bibliát, hogy megismerjük azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor látjuk azt, hogy valamit nem úgy teszünk, nem úgy gyakoroljuk a hit dolgait, vagy nem úgy élünk, ahogy Isten meghagyta a Szentírásba, akkor ne tétovázzunk. Ne halasszuk a holnapra, mert a holnap nem biztos, hogy a miénk. A ma az igen, a most. Ma este lefekszünk, nem biztos, hogy reggel felkelünk. Nagyon sok ember befejezi az éjjel az ő életét. És ez velünk is megtörténhet. Ezért azt mondja, térjetek meg, és a második, keresztelkedjetek meg. Keresztelkedjetek meg úgy, ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett. És utána egy ígéret. Keresztelkedjetek mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Majd Isten fel fog vértezni a Szentlélekkel, az Istenség harmadik személyét elküldi, és erőt fog nekünk adni ahhoz, hogy mi ellenállhassunk saját bűnös vágyainknak és Sátán kísértéseinek. Tehát béküljünk meg Istennel, és ha megbékültünk Istennel, akkor meg fogunk békülni embertársainkkal is. Mindennek ezen a földön van vége. Mi a mennyei ítélet idejét éljük. Nem tudjuk, hogy mikor kerül nevünk sorra. A Szent Isten jelenlétében lesz életünk megvizsgálva. Ezért tanácsol bennünket Jézus Krisztus nagyon komolyan, és Márk evangélista jegyezte fel a 13. részének a 33. versében ezeket a komoly szavakat. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjj el az az idő. Mit tegyünk? Legyünk figyelmesek! Lássuk meg a jeleket, amelyek teljesednek körülöttünk. Vigyázzunk és kérjük Isten segítségét, mert nem tudjuk, hogy mikor köszönt ránk. Mikor jön az a pillanat, amikor nevünk sorra kell a mennyei ítéleten, vagy pedig mikor dobban utoljára a szívünk, és befejeztük földi életünket. Azonban, kedveseim, még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni valamennyünk figyelmét. Ahogy Jézus Krisztus mennyei közben járásának a mennyei ítéletnek van kezdete, úgy van vége is. A kezdetét tudjuk, mert Isten kijelentette. A 2300 éves profécia alapján Isten elénk tárta azt, hogy a mennyei ítélet 1844-ben kezdődött el. Ha komolyan vesszük, és ha számolgatunk, akkor bezzeg már lassan 160 éve lesz,
nem sokára. De nem is az a lényeg. Lényeges az, hogy Isten azt mondta, hogy eljön az ítéletnek a vége, és azt nem tudjuk, hogy mikor lesz. Azonban egy dolgot tudunk, hogy amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, amikor az élet könyvébe beírt emberek élete mindegyike meg lesz vizsgálva, akkor Jézus befejezi, és amikor befejezi mennyei közbenjárási szolgálatát, attól a pillanattól kezdve hiába könyörgünk Istenhez, hiába kérünk erőt és segítséget, hogy adjál erőt, hogy győzzek hibáim felett, és bocsáss meg bűneimet, az idő lejárt. Nagyon határozottak Jézus Krisztusnak szavai, amelyet ő János apostolnak kijelentett, és János apostol Pátmos szigetére száműzve, ahol kapta el látomást, amely Jelenések könyvében van megírva, a 22. rész 11. versétől olvasom. Jézus Krisztus nem sokára elmondja ezeket a szavakat. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ímé hamar eljövök, és ez így jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus Krisztus nem sokára kimondja ezeket a szavakat. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki pedig igaz, legyen igaz ezután is. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondja, akkor többé nincs változás árnyéka. Hiába könyörgés, hiába minden. Szeretném idézni Ámos próféta szavait a 8. rész 11. és 12. verséből, amely leírja azoknak az állapotát, akik elkéstek. Íme napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Ímé vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, és most lesenek megfigyelni, hogy miért, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Mit nem találnak? Nem kenyeret, nem pénzt, az Istennek beszédét. Miért? Mert Jézus Krisztus befejezte közbenjárási szolgálatát. Nem tudjuk ez mikor lesz meg. De ahogy itt azt mondja, jönnek a napok és el is jön. Az emberek, amikor látják, miután Jézus Krisztus befejezte közbenjárási szolgálatát, kezdődik a hét csapás, és az emberek látják a csapásokat teljesedni, futkosnak napkelettől napnyugatig, keresik az Isten beszédét, de mind hiába. Szeretnék egy bibliai példával befejezni a mai elmélkedésünket. Isten azt mondta Noénak, 120 évig építsd a bárkát, és eljön a víz, az özönvíz. Nem vették komolyan az emberek. Noé hozzáfogott. Elejében még nagyon sokan segítettek, de gyorsan elfordultak tőle. Eljött az idő, és Isten azt mondta Noénak, menj be a bárkába. És Isten bezárta a bárka ajtaját. Tessék megfigyelni, a Biblia azt mondja, hogy Isten zárta be. Hét napig kint folyt az élet. Az időjárásban semmilyen változás nem történt. Jöttek az emberek, és gúnyolták, és azt mondták, hogy Noé, te megőrültél. Nézd, milyen szépen süt a nap, te meg a hegytetőn készítettél bárkát. Micsoda balgaság, te hittél Istennek, kész butaság, nem lesz abból semmi sem. Hét napig nem történt semmi. Azonban a 8. napon beborult az ég, és szakadni kezdett az eső, a talajból is felfakadt a víz, és elborította az egész földet. Azok az emberek, akik nem vették komolyan az üdvösséget, a tajtékozó hullámok között lelték halálukat. Noé, aki hitt, és cselekedett hitével összhangba, az bement a bárkába. Kedveseim,
E két csoport közül önök is az egyikben lehetnek. Hozzák meg a jobb döntést, hogy a bárkában legyünk. Hogy amikor nevünk sorra kerül, Jézus legyen a közben járunk.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap,
elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,